a Jazzin, ez a Jazzy Night, nem sokára megtudhatjuk a Hütter Dóra vezette Dorcsi Pelágótól, hogy szerintük miért is jó az esőben. Gereben Zitával kezdünk, 2013-as All Places című lemeze forog már is, arról is a Flow, itt nálunk a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol Illényi Katica is számít a figyelmükre. A Liszt és Artisius díjas hegedűművész előadásában a Minor Swing hallható. Katona Klári nagy sikerű 1981-es Titkaim című lemeze is forog, arról a Vigyél elvárható, de a kezdés a Pribojszki Mátyás bendé, a világszerte népszerű és igen ismert szájharmonikás csapatától az It's All The Same indul, és ezzel a válogatással én Bárány Anna most búcsúzom, köszönöm figyelmüket, jó hét!

0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Országszerte meleg az idő, kezdetét veszi az új országgyűlés plenáris ülés szaka. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülés szaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az unió által kért lépéseket, hogy hazánk megkapja az újjáépítési alapban lévő 10,4 milliárd eurót, azaz csaknem 4000 milliárd forintot. Hozzátette, a kormány célja, hogy minél több projektre szerezzen megvalósulást. Ennek keretében új híveket, új vonatokat kívánnak beszerezni, átfogó bérlakásépítési programot indítanak, KKV-kat finanszíroznának és az energetikai infrastruktúrát fejlesztenék. Zavartalan a hazai kerozin ellátás, biztosította a repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A héten két nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei 2-1 hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Récilas és Dombóvár között végeznek karbantartást. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menetidőre kell számítani. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti Pesti alsórakpartot, hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden is. Napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Figyelj, már nem látom a kezét se.
1: Mi, milyen kezét?
0: Hello. Hova mész?
2: Mert villámkezű.
0: Hova viszed a dobot?
2: Szóval viszed fel a helyén.
0: Hogy már itt! Hello!
3: Kiment.
2: Na és?
3: Hűha.
4: Most itt maradtunk, és mi doboljunk? Vagy nem mi legyen. Nézd a közönség.
0: Gyere már vissza! Hello!
2: Visszajön!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Országszerte meleg az idő, kezdetét veszi az új országgyűlés plenáris ülés szaka. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az unió által kért lépéseket, hogy hazánk megkapja az újjáépítési alapban lévő 10,4 milliárd eurót, azaz csaknem 4000 milliárd forintot. Hozzátette, a kormány célja, hogy minél több projektre szerezzen megvalósulást. Ennek keretében új híveket, új vonatokat kívánnak beszerezni, átfogó bérlakásépítési programot indítanak, KKV-kat finanszíroznának és az energetikai infrastruktúrát fejlesztenék. Zavartalan a hazai kerozin ellátás, biztosította a repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolaj vezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A héten két nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei 2-1 hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Récilas és Dombóvár között végeznek karbantartást. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menetidőre kell számítani. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti Pesti alsórakpartot, hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden is. Napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Szavaid isszák, mert olyan tiszták, bennük ott van az áldás. Egyenes úton jár, és mozdulataiban nincs semmi varázslás. De

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Országszerte meleg az idő, kezdetét veszi az új országgyűlés plenáris ülés szaka. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az unió által kért lépéseket, hogy hazánk megkapja az újjáépítési alapban lévő 10,4 milliárd eurót, azaz csaknem 4000 milliárd forintot. Hozzátette, a kormány célja, hogy minél több projektre szerezzen megvalósulást. Ennek keretében új híveket, új vonatokat kívánnak beszerezni, átfogó bérlakásépítési programot indítanak, KKV-kat finanszíroznának és az energetikai infrastruktúrát fejlesztenék. Zavartalan a hazai kerozin ellátás, biztosította a repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A héten két nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei 2-1 hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Récilas és Dombóvár között végeznek karbantartást. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menetidőre kell számítani. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot, hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden is. Napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Hollósi Györgyei Nóra, a Felcsek Alapítvány kommunikációs munkatársa. Szervusz Nóra, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat is.
0: Nézőket is lehet köszönteni. Senki nem tiltja meg, hogy bárki is nézhesse a rádiót. Május 29-én lesz egy különleges programotok a Fonó Budai Zeneházban. De kérlek, mielőtt erre rátérnénk, mesélj egy kicsit a Felcsek Alapítványról.
1: Igen, a Václav Felcsek Alapítvány 2018-ban kezdte meg a működését, és fő célja a magyar-lengyel barátság eszméjének tovább örökítése, elsősorban a fiatalok számára, de természetesen, ahogy a május végi rendezvényünkre, úgy a legtöbb rendezvényünkre is a legszélesebb közönséget szoktuk várni. A saját rendezvényeinken kívül még a fő tevékenységi körünkhöz tartozik különböző tematikus pályázatok meghirdetése, amelyekben a közös az mindig az a lengyel vonatkozás, magyar-lengyel kapcsolódás erősítése, akár a kulturális területen, akár a felsőoktatásban, illetve kiemelném azt a pályázatunkat, amelyre minden évben a legnagyobb érdeklődés szegeződik. Ez gyakorlatilag a Polonika Varietas elnevezésű pályázatunk, ami középiskolás csoportoknak, osztályoknak ad lehetőséget lengyelországi kirándulásra, hogy a saját bőrükön is megtapasztalják azt, hogy gyakorlatilag a magyar-lengyel barátság eszméje mit jelent, és akár életre szóló barátságok köttethetnek, és idősebb korukban is vissza tudnak térni az országhoz, vagy akár mint munkavállaló kapcsolatuk lehet lengyel cégekkel, lengyel emberekkel.
0: Az elmúlt néhány évben milyen fontos eseményeket szerveztetek?
1: Nyári táboraink az gyakorlatilag minden évben megvalósul, két fő tematika mentén. Van egy Balatonbogláron, itt a sakk oktatás van a fókuszban, úgyhogy itt gyakorlatilag a magyar és lengyel diákok sakkot tanulhatnak, amellett, hogy különböző kulturális programokon vehetnek részt és megismerkedhetnek egymással, illetve Sátoraljóújhelyen van még egy másik táborunk, ami pedig nyelvtanulás fókuszú. Nyilván itt az a résztvevők olyanok, akik nem nulláról kezdik a magyar, illetve a magyar részről a lengyel nyelvtanulását, úgyhogy itt is az a cél, hogy kulturális élményeket is adjunk az ideérkező diákoknak, és a nyelvtanulás révén még közelebb tudjanak kerülni egymáshoz.
0: De akár nulláról is lehet kezdeni a lengyel nyelvtanulást, nem?
1: Igen, igen, ez abszolút nyitott ilyen szempontból, de azért arra szoktunk figyelni, hogy valami előképzettség még legyen. Ugye ilyenkor meghívjuk a különböző iskolákat, és általában azért olyan iskolákat szoktunk meghívni, ahol a nyelvoktatást ők is a fókuszban tartják. Hiszen ugye azért egy hét, valljuk be, azért arra nem lenne elegendő, hogy itt komoly nyelvtanulás végbe menjen, de ha már valakinek van egy folyamatban lévő tanulmánya, akkor azért nagyot tud dobni, nem csak a tanulás révén, hanem egy ilyen saját élmény révén, valószínűleg akkor utána az iskolapadba is máshogy fog figyelni a lengyel vagy éppen a magyar nyelvi órán.
0: A táborban zajló sakkversenyek milyen hangulatban telnek, békések, ugye?
1: Természetesen itt is a barátság szó kiemelendő, és egyébként pedig nagyon magas szakmai sztenderdek szerint. Mikó Valér, Móra Halmi pedagógus, a szakmai mentora, szakmai vezetője ezeknek a sakktáboroknak. Tavaly előtt már a hexasakkot, ugye a sakkon belüli egy külön típust is úgymond bemutatták a gyerekeknek, aminek egyébként a megalkotója egy lengyel ember, lengyel szakember, úgyhogy amellett tényleg, hogy nagyon jó hangulatban telnek ezek a táborok, nem csak a kulturális programokon, vagy hát ugye ott Balatonbogláron nyilván a strandot sem hagyjuk ki a programok közül, de maguk a meccsek is, tehát amellett, hogy itt ugye tanulás, ez is egyfajta tanulás, hiszen a sakknak elsajátítása azért komoly szellemi feladat, de nagyon jó hangulatúak, és öröm nézni a magyar és lengyel gyerekeket, ahogy a játékon keresztül is még közelebb kerülnek egymáshoz.
0: Milyen korosztálynak szól ez a tábor?
1: A Balatonboglári az általános iskolás korosztály, tehát a sakban ők tudnak jeleskedni, és itt is figyelünk arra, hogy vannak egyébként olyanok, akik nagyon alapszinten vannak, de akár olyanok is, akik már évek óta akár versenyeken is részt vettek, és ezáltal is tudnak ugye egymásnak is segíteni. A Sátoraljóújhelyi nyelvi tábor az pedig középiskolások számára szól.
0: Nóra, köszönöm szépen, jövünk még, folytatjuk a beszélgetést, szó lesz a magyar-lengyel táncházról is, melynek helyszíne a Fonó. Hollósi Györgyei Nóra a vendégem, a Felcsek Alapítvány kommunikációs munkatársa itt az Intermezzóban.
2: Jazzy. Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, Hollósi Györgyei Nóra a vendégem, a Felcsek Alapítvány kommunikációs munkatársa. Nóra, rendszeresen évről évre megrendezitek a Felcsek gálát novemberben. Mi jellemzi ezt a nagy eseményt?
1: Valóban ez a legnagyobb rendezvényünk. Most az idei már az 5. Felcsek gála lesz, amit megvalósítunk, megrendezünk, ami nem csak egy jó alkalom arra, hogy a lengyel-magyar, magyar-lengyel ügy iránt érdeklődők és az ez iránt dolgozó szakembereknek egy találkozási helyet, lehetőséget biztosít, de egy zenei programmal is készülünk ilyenkor mindig. Általában az alapítvány által korábban támogatott zenészek közül kerül ki a fellépő, mert hogy van nekünk a pályázataink között két zenei pályázat is. Egyrészt egy Felcsek lemezek pályázat, ahol magyar-lengyel vonatkozású albumok megjelenését támogatjuk, illetve egy Felcsek koncertek elnevezésű pályázat, ahol pedig hasonló tematikában akár magyarországi, akár lengyelországi koncertek megvalósulásához járulunk hozzá. A zenei program mellett pedig az életműdíj, a Václav Felcsek díj átadása, ami még nagyon kiemelt része ennek a rendezvénynek, amikor gyakorlatilag egy olyan kiemelt szakembernek adjuk át a díjat, aki a magyar-lengyel ügyekért az elmúlt évtizedekben kiemelt munkát végzett.
0: És hogy történik a kiválasztás?
1: A kiválasztás hasonló, mint ahogy az alapítványnak a pályázatai esetében a döntést azt a döntéshozó szerv hozza meg nálunk, a kuratórium. Tőlük érkeznek a úgymond a jelöltek is, és akkor a kuratóriumi döntés eredményeként születik meg az, hogy adott évben kik legyenek a díjazottak.
0: Ez a gála rendszerint novemberben zajlik. Miért éppen akkor?
1: Igen, hát egyrészt az egész évet szoktuk ilyenkor bemutatni, tehát hogy mik a kiemelt eseményei annak az évnek, másrészt pedig novemberben van is egy alkotmányos ünnep Lengyelországban, és akkor ahhoz szoktunk még kötődni. Harmadrészt pedig Václav Felcseknek is a halála október 23-a, és ehhez szoktunk még igazodni, hogy ilyen jeles napok kapcsán ez a novemberi egy bevált időpont.
0: Nóra, mit lehet tudni Václav Felcsekről?
1: Igen, Václav Felcsek a 20. századi magyar-lengyel kapcsolatok kiemelt alakja. A Poznányi Egyetem történelem szakán tanult, és ott az egyik professzora hívta fel a figyelmét Magyarországra, illetve a magyar nyelvre, és ez irányította a figyelmét gyakorlatilag ránk, és annyira megtetszett ez neki, hogy el is kezdett tanulni magyarul, és nagyon sokszor járt Magyarországon is. A 30-as években részt vett például a Debreceni nyári egyetemen is, illetve később ösztöndíjasként több hónapot is itt töltött, amikor az 5-ös kollégiumban volt a lakrésze, ahol egyébként a halálának 30. évfordulójához kapcsolódóan egy szakmai konferenciát szerveztünk az ELTE-vel közösen.
0: Mennyire ismert a lengyelek körében ő?
1: Biztos, hogy még van munkánk abban is, hogy még ismertebb legyen, de azért nagyon sokan tudják, hogy ki volt az a Václav Felcsek, és milyen jelentős volt az a tevékenység, csak nem életét is adta, hiszen volt, hogy halálra ítélték, amit később életfogytiglani szabadságvesztésre módosítottak, de minden esetre az egészségét is megtépázták azok az utak, amiket a két ország, Magyarország és Lengyelország között megtett, hiszen bár a mai világból már lehet, hogy nehéz elképzelni, de annak idején ugye az információ áramlás, a pénzáramlás az nem volt olyan magától értetődő és egyszerű, mint a mai időkben, és ő annak idején nagyon sok kalandban, úgymond, és fontos kalandban vett részt, hogy különböző parancsokat és információkat a két ország között eljuttasson.
0: Mi motiválta őt leginkább a két ország kapcsolatának elmélyítésében?
1: Egyrészt egy nagyon fontos a hazaszeretet, ugye ő itt is Lengyelországot képviselte, illetve ahogy a magyar történelemben számos más esetben is, ugye a két ország tudott egymásra támaszkodni. És ez egy olyan alap, egy bázis azóta is, és már akkor is, ami miatt a lengyelek, köztük valószínűleg Felcsek is, más szemmel nézett a magyarokra, tehát egy különleges helyet foglalt el a szívébe, és valószínűleg ez egy olyan motiváció volt neki, a hazaszeretet és a magyar emberek szeretete, ami élete végéig egy kiemelt helyre tette ezt az ügyet számára.
0: Köszönöm szépen, folytatjuk a beszélgetést Hollósi Györgyei Nórával, a Felcsek Alapítvány kommunikációs munkatársával itt az Intermezzóban.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Az Intermezzo vendége Hollósi Györgyei Nóra, a Felcsak Alapítvány kommunikációs munkatársa. Május végén, május 29-én, hát talán ez az utolsó májusi pénteki nap, a Fonóbudai Zeneházban lesz egy nagy ünnep. Hát azt hiszem, ezt nyugodtan mondhatom, ahol a kultúra is igencsak jelentős szerepet kap. Mi fémjelzi ezt a rendezvényt?
1: Igen, hát ez egy nagy rendezvény, amire készülünk május 29-én a Fonóbudai Zeneházban. Rögtön két apropó is van az eseménynek. Egyrészt ugye Magyarország V4 soros elnöksége ez év június 30-ával véget ér, és emiatt gondoltuk, hogy egy ilyen zenei rendezvénnyel megemlékezünk, vagy visszatekintünk az elmúlt hónapokra is, és ezért a zenei fellépők, azon túl, hogy az alapítvány korábbi támogatottjai, mindkét fellépőnél a V4 ez egy kiemelt rész. Ugye az egyik fellépő a Lisztes Jenő, a Cimbalom projektje, aki pedig a David Csernikkel, lengyel hegedűssel valósított meg 2024-ben egy felcseklemezt. Ők fognak most erről a lemezről majd élőben dalokat előadni. A másik fellépő pedig a V4 vonós négyes, ahol ugye elég beszédes a nevük, korábbi támogatottaink ők is, és különböző dalokat fognak előadni. Három országból ugye, és ugye a magyar résztvevő fogja adni ezt a csapatot. A másik apropója magának a rendezvénynek pedig, hogy szerettünk volna visszatekinteni a zenei pályázatainkra, a zenei pályázataink révén megvalósuló projektekre, hiszen 2021 óta írjuk ki ezeket a pályázatokat, tehát már számos lemez, számos koncert az, ami megvalósult, és amelyeknek a fő témája ugye a magyar-lengyel tematika. Azért is különleges még egyébként a rendezvény, mert a harmadik fellépő az pedig a Téka együttes lesz. Ugye ez a népzenei formáció 1976-ban alakult, tehát idén ünnepli a fennállásának 50. évfordulóját, és egy különleges jubileumi koncerttel veszi ki a részüket ezen a különleges estén.
0: De ha jól tudom, akkor az estét egy magyar-lengyel táncház zárja, amit biztos, hogy nagyon sokan várnak.
1: Igen, hát ezek mindig fantasztikus hangulatú táncházak szoktak lenni, úgyhogy talán a korábbi tapasztalatok alapján most is bátran mondhatom, hogy erre készülünk. Tehát három koncertet követően valóban egy magyar-lengyel táncházhoz fogja biztosítani a zenét Bálázi Bence bandája, és két táncoktatónk is lesz, Józsa Tamás és Nagy Ella személyében, úgyhogy várjuk azokat is, akik már benne vannak ebben a szénában, és már vettek részt, és bírnak néhány ilyen táncot, de azokat is várjuk nagyon sok szeretettel, akik megtapasztalnák, hogy milyen fantasztikus sodró lendülete van egy ilyen táncháznak. Úgyhogy gyakorlatilag este 10 órától a koncertek után elkezdjük a táncházat, és onnantól kezdve csak a hangulat szabhat határt, hogy meddig rokjuk.
0: Az elmúlt évek tapasztalatai alapján hogy sikerültek ezek a rendezvények? Mennyire szeretnék az odalátogatók?
1: Hát szerencsére az érdeklődés is kiemelt, tehát az előzetes jelzések alapján is a legtöbb rendezvényünkre azért nagyon sokan kíváncsiak, és akik már ott vannak egy-egy ilyen rendezvényen, azok pedig mindig nagy többségében azt szokták visszajelezni számunkra, hogy egy nagyon kellemes este volt, nagyon jó együtt lenni azokkal a szakemberekkel, akik tényleg a magyar-lengyel ügyet magukhoz hasonlóan fontosnak érzik, és hát ugye nem csak ilyen zenés rendezvényeken szoktuk ezt érezni, vagy akár a Felcsak gálán, hanem van nekünk egy Felcsak műhely beszélgetés sorozatunk, ami szintén 2021-es az indulása. Ugye a Covid idején volt egy kihívás, hogy tudnánk mégis a kapcsolódásokat, ha máshogy nem is online térben megvalósítani, és akkor először online közvetítések révén kezdődtek ezek a kulturális beszélgetések, amik utána, hogy a helyzet lehetővé tette, már nem csak online valósultak meg, hanem élő közönség előtt zajlottak ezek a különböző könyvbemutatók, beszélgetések kulturális témában, akár gazdasági témában, úgyhogy szerencsére azt mondhatjuk, hogy van egy mag, akikre számít, és akik számítanak azokra a programokra, amik mellé állunk.
0: Köszönöm szépen, jó munkát kívánok a további programokhoz is, hát például a május 29-i Fonóbudai Zeneházban tartott eseményhez, de folytatjuk még a beszélgetést Hollósi Györgyei Nórával, a Felcsak Alapítvány kommunikációs munkatársával.
2: Jazzy!

0: csöndet ír. Ez az Intermezzo, Hollósi Györgyei Nóra, a vendégem, a Felcsak Alapítvány kommunikációs munkatársa. Nóra, milyen terveitek vannak a jövőre nézve? Mi az, amire már készültök?
1: Igen, hát ugye közeleg a nyár, és a nyári táborunkra már nagy erőkkel készülünk. Várjuk az iskoláknak a visszajelzését, hogy kik azok, akik tudnak küldeni. Ugye ezek magyar iskolák is, illetve lengyel iskolák is. Idén Sátoraljaújhelyen a nyelvi diáktábor fog megvalósulni. Illetve hát ugye szervezési szempontból, bár a november még messzinek tűnik, de szervezési szempontból már ugye az idei Felcsak-gálának a helyszínét is, és a különböző kapcsolódó teendőket is már meg kell kezdeni ahhoz, hogy novemberre tökéletesen összeálljon a rendezvény. Illetve hát ugye, ami nálunk mindig van, a különböző pályázatok kiírása. Hamarosan számíthatunk a következő pályázati kiírásra is, tehát várjuk majd a jelentkezéseket. Ez a weboldalunkon mindig elérhető, illetve aki feliratkozik a hírlevelünkre, vagy a Facebook oldalunkat megnézi, az szintén első között értesülhet, amikor nyíltá válik valamely pályázatunk. Általában több pályázat szokott egyszerre nyíltá válni. Különböző témákban, a már említett osztálykirándulások mellett ösztöndíjakat is szoktunk hirdetni felsőoktatási tanulók számára is, de testvérvárosi, testvériskolai kapcsolatokat is szoktunk támogatni, pont azért, hogy a két ország között ilyen szinten is a kapcsolat elmélyüljön, vagy akár új kapcsolatok létesülhessenek. Úgyhogy ezeket a pályázatokat mindenképp érdemes figyelni, és a felületeinken elérhetővé tesszük, és kényelmesen online lehet rájelentkezni.
0: Melyek azok a lengyel városok, amelyekkel testvérvárosi kapcsolódásunk van?
1: Igen, rengeteg partnervárosi kapcsolat már most is ugye élő, és az elmúlt években, évtizedekben is működött. Kiemelném ezek közül például Budapest vagy Pécs testvérvárosi kapcsolatát Krakóval, Miskolcvárosnak is testvérvárosi szerződése van Katowicével, Szegednek Vucs városával, vagy például Pápa városát is mondhatnám, amely Gorlice városával, vagy például Zalaegerszeg Krosnóval van testvérvárosi kapcsolatban, úgyhogy már most is vannak ilyen kapcsolatok, de a Dvábratánki magyarul két barát elnevezésű pályázatunk révén azt szeretnénk, hogyha egyrészt ezeknek a száma még tovább növekedne, illetve hogyha a meglévő kapcsolatok valódi és mély és élő kapcsolatok lennének.
0: Nóra, összességében mi a Václav Felcsák Alapítvány missziója?
1: A fő missziónk az, hogy ezt a magyar-lengyel barátság eszméjét tovább örökítsük azon fiatalok és mindenki számára, akik családilag nincsen kötődése, tehát nincsen lengyel rokon, hogy ne csak történelem könyveknek néhány mondata jelentse számukra azt, hogy milyen ez a barátság, vagy milyen volt, hanem hogy ez egy élő, ma is megfogható kapcsolat legyen, és hogyha valaki kimegy Lengyelországba, hiszen számos gyönyörű város várja, akár most tavasszal, akár a nyári szünet idején az érdeklődőket, ott megfoghatóan a saját bőrükön tapasztalhassák, hogy mit jelent ez a kapcsolat, és most, hogy már gyakorlatilag idéntől 5 lengyel városba is közvetlenül repülhetünk, gyakorlatilag 1-2 óra alatt elérhetővé váltak ezek a városok. Én arra biztatok mindenkit, hogy valóban a saját bőrén is tapasztalja meg, hogy mi az, amiért mi dolgozunk.
0: Nóra, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. A legközelebbi programhoz, ami ugye május 29-én lesz, sok sikert kívánok, és hát jó munkát az egész éves eseményekhez.
1: Köszönjük szépen és a lehetőséget, és minden jót kívánok.
0: Hollósi Györgyei Nóra, a Felcsak Alapítvány kommunikációs munkatársa volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin.
1: Reggeli Express rovat mai vendége Aradi Péter idegenvezető. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: A hallgatókat most a Stettl zsidó séták keretén belül hívjuk egy olyan sétára, amelynek azt a nevet adtátok, hogy a Kék Macska Mulatótól a Somosi Orfeumig a pesti éjszakai élet a 19.-20. század fordulóján. Ez a séta egyébként majd május 26-án lesz, úgyhogy érdemes megjegyezni ezt a dátumot. Én azt gondolom, Budapesten idegenvezetőnek lenni az egy nagyon hálás feladat, ugye?
2: Így van, én ezt nagyon szeretem, és már elég régóta űzöm is ezt a foglalkozást, vagy ezt a hivatást inkább, mert tényleg annak tartom. Hálás, mert egyrészt nagyon sok külföldi látogat ide, én franciául vezetek egyébként a külföldieket, és nagyon szeretik, sokszor meglepődnek, hogy mennyi szépséget tartogat, és micsoda nagy város, és milyen gazdag a kulturális kínálata, az építészet, milyen változatos, szóval tényleg hálás dolog őket vezetni, mert mindig rácsodálkoznak dolgokra, de ugyanígy szeretek magyar nyelvű sétákat is tartani, akár helyieknek, budapestieknek, mert ez az egyik specialitásom, úgymond, hogy olyasmit szeretek megmutatni, ami nem annyira ismert, ilyen kis rejtett kincseket, érdekességeket, és azt gondolom, hogy akkor is, ha valaki naponta jár egy-egy utcán,
1: bizony.
2: Elmegy olyan dolgok mellett, amelyek, hát olyan történeteket rejtenek maguk mögött, amelyekről nem tudunk egyébként, és ez külön élvezet számomra, amikor helyieknek tudok újat mondani.
1: Azt szoktuk mondani itt a rádióban, hogyha ilyen sétákról beszélgetünk, vagy bármilyen városi sétákról, hogy ugye érdemes fölfelé nézni, de érdemes a lábunk alá is nézni, mert rengeteg minden rejlik. Tényleg minden nap csak elsétálunk esetleg mellette, de amikor részt veszünk egy ilyen sétán, akkor viszont tényleg sok mindent megtudhatunk. Na de ez a séta és ez a tematika, ez hogyan kapcsolódik a zsidósághoz, illetve hát ugye ez az az időszak szerintem, amikor egyébként tényleg a szórakozás, hát az nagyon sokat jelentett, és hát tényleg aranykorát élte.
2: Így van, pontosan, és hát még visszautalva arra, amit mondtál, hogy érdemes fölnézni és lenézni mindig. Én is általában úgy sétálok a városban, amikor egyedül sétálgatok akkor is, hogy szinte mint egy turista, hogy állandóan nézelődöm, és magam is felfedezek újabb és újabb dolgokat. Ez a tematika szerintem szintén elég izgalmas, mert egy csomó olyan műintézmény működött a városban, így a 19-20. Század fordulóján, és még nagyjából a második világháborúig, amelyeknek ma már nyomuk sincs. Esetleg azok az épületek állnak, amelyekben hajdan ezek működtek, de már semmi nem utal arra, hogy milyen funkciót töltöttek be egykor. Valóban ez az időszak hihetetlenül pezsgő, nagyon élénk. Tulajdonképpen a monarchia időszakáról beszélünk, és aztán persze még tovább a két világháború közötti időszakban is. Tel is tele volt ez a környék, a Király utca és a Nagymező utca, ezt fogjuk végigjárni. Most persze lehetne még sokkal

0: többet, de hát valahogy keretek közé kell így szorítani van ezt a sétát. Szóval ez a környék tel is tele volt mulatókkal, zengerályokkal, orfeumokkal, darcsarnokokkal, különféle nevekkel illették ezeket a helyeket. Műfajtól és színvonaltól függően is voltak eléggé kétes, hírű helyek, és voltak egészen elegánsak is, amelyekbe akár arisztokraták, vagy a világ leggazdagabb Budapestre látogató polgárai is elmentek, vagy ott megfordultak. Hogy kapcsolódik a zsidósághoz? Egész egyszerűen úgy, hogy ez a környék, ez az egykori zsidó negyed részét képezte, különösen a Király utca, és ezeknek a helyeknek a tulajdonosai, működtetői, az ott fellépő művészek, illetve a közönségük nagy része is zsidó volt. Úgyhogy elég szoros a kapcsolat.
1: Ugye itt a Gosdú udvar az, ami esetleg eszébe juthat sok mindenkinek. Ott a mai napig vannak ugye éttermek, szórakozó helyek. Ez akkor is így volt abban az időben is?
0: Nem.
1: Vagy akkor még nem létezett?
0: Nem. A Gosdú udvar 20. század legelején épült, az az egész épület együttes, és ez a hosszú átjáró ház tulajdonképpen, igen, amely igen a leghosszabb átjárója, passzázsa Budapestnek. 6 egymást követő udvar és 7 épület veszi körül, illetve ezekből áll. Az is ugye a zsidó negyed része volt, és ott műhelyek, kis boltok voltak, sok ötvös is például, vagy szabók, vagy mindenféle mesterség képviselői, tehát messze nem képviselte ez akkor még azt a színes szórakozást szolgáló forgatagot, amit ma látunk. Ez körülbelül 20 éves.
1: És nem erről lesz szó ezen a sétán, ez most csak egy kicsi kitérő volt. Kik azok a művészek, akiket mindenképpen meg fogsz említeni a séta alkalmával, úgyhogy ne áruljunk el mindent természetesen?
0: Persze, nem szeretnék minden poént lelőni. Egy nevet említek, aki ma elég kevéssé ismer, de a maga idejében nagyon népszerű volt, Baumann Károly, aki arról nevezetes, hogy ő volt az, aki elsőként énekelt magyar nyelven ezekben a mulatokban, a Kékmacskában többek között. Ő is zsidó származású volt, és aztán a séta vége felé pedig már az elegánsabb helyeket fogjuk felidézni. A Nagymező utcában a Somosi Orfeum, igen, vagy igen, az Arizona mulató. Az Arizonához például kapcsolódik két olyan művész, akiknek a neve ma is jól ismert, de talán nem kapcsolnánk őket automatikusan ehhez a világhoz. Főleg az első, Cifra Györgyöt, aki ugye fantasztikus virtuóz, csodálatos zongora művész volt, de a pályáját ilyen helyeken kezdte, az Arizonában, aztán bárzongoristaként is működött. A másik pedig Alfonso, akiről talán tudják a hallgatók is, hogy ő artistaként indult, és birkózó volt, egy hihetetlen erős testalkatú férfi, és részben ennek köszönhette azt, hogy az Arizonában is alkalmazták, de ennek a részleteit majd a sétán.
1: Ez a séta most magyar nyelvű lesz?
0: Ez magyar nyelvű séta lesz, úgyhogy bárki részt vehet rajta, és szeretném is, hogyha minél többen jönnének, mert azt remélem, hogy tényleg sok érdekességre fény derül.
1: Május 26-a ez a dátum, és a zsidóprogramok.hu oldalon pedig megtalálnak minden pontos információt, hogy hogyan tudnak ezen a sétán részt venni. És ha választanod kellene, hogy melyik helyszín lenne az, ahol szívesen eltöltenél egy estét, ha ma még létezne, melyik lenne az?
0: Szívesen megnézném mind a két végletet.
1: Aha.
0: Ahogy a címben is tulajdonképpen az a két véglet jelenik meg, a Kék macska a Király utcában, a maga füllett erotikájával olykor, és hát kétes hírével, és a másik végén a Somosi Orfeum, vagy az Arizona mulató. Szívesen megnézném. Készült egyébként olyan könyv, meg olyan film, amely felidézi különösen az Arizonát, hogy ott egy picit ebbe bele lehet pillantani.
1: Pesti éjszakai élet a 19.-20. század fordulóján, ez lesz tehát a téma ezen a sétán. Én pedig kívánom, hogy hát teltház legyen, na de mi a teltház? Mennyi az a létszám, amellyel még jól lehet sétálni?
0: Ezt a létszámot 20 főben határoztuk meg, az még annyi, amennyit úgy lehet kezelni egy ilyen sétán. A több az már kicsit nehezebben kezelhető, úgyhogy nagyon örülnénk, ha 20 ember megjelenne, és teltházas sétáról beszélhetünk.
1: Menjenek sétálni, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
0: Én is köszönöm.
1: A Reggeli Express rovat mai vendége Aradi Péter idegenvezető volt.

0: Érkezzen még néhány programajánlat. Pünköstkor 3 napon át a virágok és a közösségi élmények kerülnek a középpontba Visegrádon, ahol megrendezik a Florentina kertünnepet. A rendezvény egy különleges helyi kezdeményezésből nőtte ki magát. Célja, hogy a várost egyre több rózsa és virág díszítse, miközben a közösséget is összekovácsolja. A látogatókat rózsasíták, virágvásár, kézműves programok, családi élmények és gasztronómiai kínálat várja. A hétvége egyik leglátványosabb eseménye a virágokkal díszített Florentina ünnepi menet, amely végigvonul a város utcáin. A programot zenei és esti látványelemek, köztük jazzkoncert, DJ program és tűzsó teszik még hangulatosabbá. Pünkösdi hagyományok és mediterrán hangulata Szentendre és Kanzenben. Vasárnap és hétfőn immár 15. alkalommal rendezik meg a Pünkösdi örökség ünnepet. A rendezvényen magyar hagyományőrző közösségek, kézművesek és előadók várják a látogatókat interaktív programokkal, táncokkal és kreatív foglalkozásokkal. A fesztiválon a különböző tájegységek jellegzetes ételeit is meg lehet kóstolni, így a pásztorételektől a helyi ízekig sokféle gasztronómiai élmény várja a vendégeket. Az idei esemény különlegessége, hogy a spanyol kultúra is kiemelt szerepet kap. Flamenco előadások, mediterrán hangulat és egy kordobai udvart idéző látványvilág is színesíti a programot. A magyar és spanyol hagyományok találkozása különleges atmoszférát teremt, miközben a rendezvény a kulturális örökség közösségépítő erejére is felhívja a figyelmet. Az idei ünnep egyben Magyarország szellemi kulturális örökségi egyezményeihez való csatlakozás 20 éves évfordulójához is kapcsolódik. Bárhova is látogassanak el, jó szórakozást kívánok!
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Országszerte meleg az idő, kezdetét veszi az új országgyűlés plenáris ülés szaka, zavartalan a hazai kerozin ellátás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülés szaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az Unió által kért lépéseket, hogy hazánk megkapja az újjáépítési alapban lévő 10,4 milliárd eurót, azaz csaknem 4000 milliárd forintot. Hozzátette, a kormány célja, hogy minél több projektre szerezzen megvalósulást. Ennek keretében új híveket, új vonatokat kívánnak beszerezni, átfogó bérlakásépítési programot indítanak, KKV-kat finanszíroznának és az energetikai infrastruktúrát fejlesztenék. Zavartalan a hazai kerozin ellátás, biztosította a repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A héten 2 nagy vágány felújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei 2-től 1 hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Récilas és Dombóvár között végeznek karbantartást. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menetidőre kell számítani. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti Pesti alsórakpartot, hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden is. Napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
1: A hírek után újra jazzy zene.

0: A következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Kedves utasaink! Ez itt a Business Class Replay, ahol visszakanyarodunk és felidézzük az előző adás legfontosabb beszélgetéseit.
1: Dr. Ludwig Károly pszichiáter vendégünk, aki amúgy pszichológiai szemszögből vizsgálja a mesterséges intelligenciát, és beszél majd az AI személyiség képéről és az emberi viszonyulás lehetőségeiről is. Jó reggelt, Károly, köszönjük szépen, hogy itt vagy.
2: Jó reggelt mindenkinek.
1: És hogyha már azt mondtam, hogy nem úszod meg, neked mi a kedvenc helyed Budapesten?
2: Hát közben már kicsit átálltam, mert a filozófusok kertjét mondtam én is a Gellért hegyen, de az ötleted az teljesen jó volt a Margit szigettel, azt szintén a szívem csücske.
1: Érdekes, én is imádom, és tényleg nem mondtam még senki.
3: Nem mondtam, még a Margit szigetet nem mondta senki, pedig a Margit melyik része a legjobb neked? Egyébként én a Palatinus strandot is szeretem.
2: Az is jó, én azt szeretem, ahol azok a hatalmas platánfák vannak, ott nagyjából a közepén. Lehet azért nem mondja senki, mert annyira triviális, hogy az a szívünkben benne van.
1: Meg talán, mert hogy tényleg annyi hely van Budapesten, amit említeni lehet, és mindenki elkezd gondolkodni, hogy tényleg mi az az egyetlen különleges dolog. Igen. Imádjuk mi is a Margit-szigetet. Károly, nagyon szépen köszönjük, de vágjunk bele a témába, ugye, okay. Mert hogy alapvetően itt most a mesterséges intelligencia lesz pszichológiai szemszögből megvizsgálva vélhetően. Szerinted miért annyira természetes az ember számára, hogy emberi tulajdonságokat tulajdonít vagy vetít a mesterséges intelligenciára, egyszerűen felruházza vele.
2: Igen. Nem tud más csinálni. Egész egyszerűen, hogy így mondjam, ez egy metafora tulajdonképpen, de hogy a teremtéstől fogva, ugye az Isten a teremtő az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette, és ezt a fajta működésmódot beleteremtette az emberbe is, tehát egész egyszerűen kinézünk a felhőkre, a fákat nézzük, mindenhol valahogy magunkat látjuk, vagy valamit belelátunk, tehát antropomorfizálunk, nem tudjuk nem az érzelmeinket belevetíteni. Mi mindenhez érzelmileg kapcsolódunk, autókhoz, házakhoz, tájokhoz.
3: Igen, elromlik egy kocsi, haragszunk rá,
2: persze. Igen, vagy becézzük a kocsinkat, vagy úgy sikamikájuk, mint a kisgyermekünknek a popsiát sem kezeljük finomabban, mint ahogy az autót kenegetjük. Tehát nagyon-nagyon érzelmi emberi viszonyba kerülünk tulajdonképpen mindennel, nem beszélve az állatokról, és időnként még az embereket is tudjuk szeretni.
3: Gondolom, hogy ez valamelyest egy... ez vicces. Valamelyest mindenki azért megküzd ezzel, vagy legalábbis állandóan, hogy valójában tényleg beleképzelünk embereket, de helyén tudjuk kezelni, mert az embernek családja van, stb. De aki magányos, az nem esik-e bele túlzotta?
2: A mesterséges intelligenciában?
3: Igen, a mesterséges intelligenciának ez az emberi záló formájában.
1: Mert hogy nem eszközként, hanem már társként kezeli.
2: Abszolút így van. És azt kérdezted, hogy aki magányos, az nem esik-e bele túlzottan, hogy ennek van még egy legfoka, hogy így mondjam, hogy aki nem egészen magányos, az is elmagányosodhat, hogyha nem figyel a mesterséges intelligenciával való kapcsolatban. Elvonhatja a figyelmét a kapcsolataitól, tehát nem csak a magányosok cuppanhatnak rá, hanem el is lehet magányosodni vele, úgyhogy egyébként meg van társaság. Ezt a okos eszközöknél is már látjuk, amikor a vasárnapi ebédnél vagy a társaságokban mindenki a maga telefonját bújja, legfeljebb egymásnak mutogatják, hogy mit bújnak a telefonokba, tehát ez már hogy mondjam, elő van készítve idézőjelve a folyamatot, úgyhogy ez az elmagányosodás az abszolút kockázati tényező.
1: Igen, csak van itt egy kis bökkenő, hogy azért az teljesen egyértelműen kimondható, hogy az AI-nak nincsen lelke, legalábbis ma azt gondoljuk, hogy nincsen, és vélhetően még egy jó ideig nem is lesz. Mégis ugye erős kötődést alakítanak ki hozzá emberek. Mit keresnek valójában ezekben a kapcsolatokban? Számos olyan példát lehet látni, egyébként én is a közösségi oldalamon látom, amikor valaki konkrétan partnerként beszélget este, mert nem tud mással, az AI-jal, csetel vele.
2: Igen. Hát egy olyan civilizációban élünk, amiben a protézisek nagyon fontosak. És minden, ami hiányá válik, az tulajdonképpen egy potenciális árucik, ennyiben protézis. Tehát ha valaki elveszti mondjuk a karját, kicsit még visszamegyek, de vannak belső erőforrásaink, például a karunk, a szívünk és a lelkünk is ilyen belső erőforrás, annak egy csomó archetípusával, nem megyek bele a részletekbe. És hogyha ezekből bármit elvesztünk, akkor abban a pillanatban piaccá válik a testünk és a lelkünk. Tehát a ChatGPT is, illetve a mesterséges intelligencia is, legalábbis egyértelműen a személyi felhasználásra ez érvényesen, tulajdonképpen ilyen protézis. Tehát akkor, amikor valamilyen hiányunk van, belső hiányunk, akkor elkezdünk külső pótszereket keresni. És a ChatGPT roppant módon a mesterséges intelligencia alkalmas arra, hogy betöltsön ilyen hiányokat. Társhiány, szeretethiány, figyelemhiány, stb. Amiket összeszedtünk életünk során, általában a korai években kiemelten, de aztán nagyon sokszor ugye ismételjük a traumáinkat, újra és újra ugyanazokba a csapdákba esünk, és hiányaink keletkeznek, lukak vannak bennünk, hogy így mondjam, és ezeket a lukakat próbáljuk meg betölteni. Ezek a függőségek, tehát tulajdonképpen egy ilyen protézis függővé válunk, és ez a fogyasztói társadalomnak tulajdonképpen egy, hogy mondjam, egy nagyon jó terep. Tehát látjuk, hogy az egészségipar az valami egészen elképesztő szintekre jutott, és hát nagyon sok dologban kiengedjük a kezünkből a kontrollt, azt is, ami nálunk volt, például mondjuk a okosóránkat kérdezzük meg reggel, hogy hogy aludtunk, ahelyett, hogy magunkat kérdeznénk meg, hogy hogy aludtunk. És ha az okosóra azt mondja, hogy rosszul aludtunk, akkor is megijedünk, ha egyébként úgy érezzük, hogy jól ébredtünk,
3: teljesen
2: és fordítva.
3: Teljesen jogos.
2: Tehát ez a protézis történet, ez az, ami nagyon megy. Erről most írok is,
3: de az az igazság, hogy olyan szinten megértő és olyan szinten kedves a mesterséges intelligencia, ami valószínűleg tényleg kiváltja belőlünk ezt a protézis dolgot, mert tényleg minden esetben kedves. Én szerintem akkor lesz igazán olyan nagy probléma, ha mindenhez majd társul egy külső is hozzá, tehát egy konkrét robot is van hozzá.
1: Meninát mondtam reggel, mert már mondta ezt, hogy mennyire kedves, hogy akkor is kedves velünk, ha bunkok vagyunk vele.
2: Persze.
1: Akkor is kedves vagyunk.
2: Persze. Hát egy édesget tulajdonképpen. De hát ugye a saját képünkre és hasonlatosságunkra alkottuk meg a mesterséges intelligenciát, és ahogy mindenben magunkat látjuk, szeretnénk ő benne is magunkat látni, és tulajdonképpen ez egy narcisztikus vonás itt, amiben az ember saját magát helyezi előtérbe, és isteni hatalommal szeretne rendelkezni, és a ChatGPT tulajdonképpen ezt nagyon jól meg tudja valósítani, és a ChatGPT-ben tulajdonképpen ezt látjuk, egyrészt egy iszonyú okos valamit csináltunk meg, tehát akkor mi is okosak vagyunk, és nagyon kedvesen beszél velünk, tehát azokat az igényeket tökéletesen és fenntartás nélkül kielégíti, amelyekre vágyunk. És hát tulajdonképpen ez a csapda, hogy a saját narcizmusunkba fulladunk bele, és egy ilyen önszerelem indul el. Akkor, amikor én a fallal beszélgetek, akkor az egy nagyon fura, bolond dolog. A ChatGPT azt bizonyos értelemben, kapcsolati értelemben nem más, mint egy fal, vagy mint egy traktor, csak mivel kedvesen beszél és kielégíti az igényeimet, ezért elbódulok tőle. Hát narcisztikus kapcsolatokban is ezt látjuk, hogy nagyon, nagyon el tud varázsolni egy narcisztikus ember, aztán utána nehéz tőle szabadulni.
1: Szerinted az meghatározható, hogy hol húzódik az egészséges AI használat és az érzelmi függőség közötti határ? Hát én is használom az AI-t, Melinda is, mindenki, persze.
2: Én is, persze. Ez már itt van, tehát nem lehet úgy tekinteni, nem lehet azt mondani, hogy dobjuk ki, mert itt van, kész. De hát a mértékletesség az írtó fontos, ahogy az alkoholra egyébként mondják, hogy felelősséggel fogyaszt, vagy valami ilyesmi, hát az alkohol is ugye függőségi probléma. Van olyan, aki napi egy pohár borral már függőnek nevezhető, van olyan, aki egy-két üveggel megiszik időnként, és nem függő, tehát a függőség az nagyon egyéni. Az ember érzi, hogy mikor szippantotta be.
3: Uh-huh. Tehát valójában mindenki tudja egyébként, csak nem valljuk be.
2: Hát csak nem valljuk be, meg még csak én, hát ugyanúgy, mint a cigarettánál, én le tudok szokni bármikor, már százszor leszoktam típusú dolog, hogy még csak ezt megkérdezem, és föl is teszi a ChatGPT a kérdés, hogy van itt még egy nagyon klassz dolog, utána menjünk, mert nagyon okosat kérdeztél. Tehát piedesztára helyez állandóan, és szippant be, és egyszerűen azt érzem, hogy hát ez fontos, ez egy utazás. És közben pedig egyre távolabb kerülök a húsvér kapcsolatoktól.
3: Szerinted meg lehet különböztetni a színlelt empátiát, meg a valódi emberi empátiát?
2: Hát formailag nem. De hogyha falsuttog nekem, akkor azért következtethetek arra, hogy ez valószínűleg nem valódi. De formálisan nem. Tehát ha valám kedvesek, akkor én örülök. Így vagyunk a boltba is, hogyha a boltban nagyon jól megtanítják az eladónak, hogy kedvesen kell az ügyféllel, és ő mosolyog rám, és azt mondja, uram, miben segíthetek, de ezt diszkréten tudja csinálni, akkor én inkább abba a boltba megyek, mint oda, ahol bunkók velem. Ez egyértelmű. A ChatGPT még sose bunkó. Tehát ő állandóan visszavárja a vevőit.
3: Nem tudom, hogy ránk újságírókra szerintem nem lesz szükség, de hogy rátok lesz-e szükség a jövőben?
2: Hát egy csomó helyzetben kivált, tehát vannak, a feleségem ideggondozóba dolgozik, és mondja, hogy olyanok, akik bejárnak, mint tudom, gyógyszert feliratni, azok már mondják, hogy a pszichológusokat lecserélték a ChatGPT-re. Ugye az a probléma, és ezt az emberek nem tudják, hogy a pszichológiai, vagy mondjuk a pszichoterápiás munka, az módszert függő valamennyire, de sokkal inkább függ a gyógyulás magától, a kapcsolattól, tehát a kapcsolat gyógyít. Mi mondjuk, ha ketten valamilyen pszichoterápiás kapcsolatban volnánk, akkor a kettőnk közötti interakciók volnának azok, ami korrekciókat tudnak létrehozni, a technika másodlagos. A ChatGPT-ben pont a kapcsolat hiányzik, csak egy virtuális kapcsolat van, most nem akarok dramatizálni, de tulajdonképpen ez már a Matrix világa, aki látta a filmet.
3: Hogyne. Egyébként egyre jobban jön be a Matrix, csak gyakorlatilag még vagyunk. De maradhatnánk abba a kis tojásba is, amiben ott az emberek üldögéltek.
2: Ez a Matrix, ez az, és hogy nem valljuk be magunknak, hogy nekem mindig eszembe jut a Monty Pythonnak az egyik brilliáns filmje, az Erika Viking, ahol Atlantis süllyed, és a Atlantis királya közben azt mondja, hogy nem süllyedünk, igen, az egész háza népe énekli ezt, és közben persze folyamatosan süllyednek. Szóval kicsit ilyen helyzetben vagyunk.
1: Az a baj, most tulajdonképpen arról beszélünk, vagy azt vetítjük előre, hogy el fog jönni az a pont, vagy az a pillanat, amikor az emberek egy része, vagy talán nagy része fontosabbnak fogja érezni az AI-jal való kapcsolatát, mint a valódi emberi kapcsolatait.
2: Bizonyos szempontból biztonságosabb. Mert ugye az érzelmi kapcsolatok írtó nehezen dekódolhatók. Annyi bizonytalanság van a működésünkben. Kitől mire lehet számítani, konfliktusok, stb. A ChatGPT-vel való kapcsolat idézőjelben az egy sima ügy. Tehát ott nem fogunk összeveszni. Azzal együtt, hogy hülye helyzetekbe keverhet engem, de múltkor például nekem azt mondta, amikor visszajeleztem neki, hogy ha elhittem volna, amit mondtál, akkor nagy bajba lennék, és azt mondta, hogy igazad van, ne haragudj, vállalom a felelősséget. Ez komoly, mi?
3: Egészen elképesztő. Ja. Egészen elképesztő. Nekem egyszer tényleg azt mondta, hogy most már pihenjél le, mert későn kérdezettem, hogy holnap reggel együtt megnézzük. Tehát ezek tényleg olyan mondatok, nem?
2: Azt várod, hogy kinyúljon a képernyőbe, és megsimogassa a buksidat.
3: De ezt igen. Mondom, hogy szerintem ez el fog jönni. Tehát igen. Én szerintem ez innentől kezdve már csak egy hajszál, hogy ez nem egy gép lesz, és nem a telefon, vagy nem a számítógép, hanem ez egy ember, aki ott ül, és úgy fog kinézni, akit én akarok, hogy kinézzen, nyilván Brad Pitt.
2: Én egy pici lehetőséget is látok benne, tudom, hogy már nincs időnk erre, talán egy legközelebbi alkalommal.
1: De van még másfél perc.
2: Oké, hát abban még sok minden belefér. Hogy bizonyos szempontból az ember elkényelmesedett sok vonatkozásban, egyáltalán a kényelemmel visszük magunkat a veszendő világba, és hogy olyan átrendeződéseket hoz létre, vagy olyan veszteségeket pont kapcsolati alapon, hogy talán ez bizonyos értelemben ilyen sokkoló, észhez térítő hatással lesz. Ezt én most vizsgálom, tehát erről nem tudok még többet mondani, de egy pici reménysugarat én látok, de az nem megy az ember nélkül. Tehát ha én idealista vagyok és reménykedem, az nem fogja megváltani a világot, az minden embernek kellene határt húzni és elgondolkozni azon, hogy mi is zajlik a világban, vagy pedig belengedi magát a Matrix dagonyájába. Ezek egyéni felelősségek innentől.
1: És lesz valaha az AI-nak lelke?
2: Nem lesz lelke.
1: Nem lesz lelke?
2: Ebben nem hiszek. Ezt
1: többször mondtad, olvastam utánad, igen, és azért mondom, hogy több helyen is idézted. Nem. Csak azon gondolkom, hogy egyszer lehet-e, hogy lesz.
2: Nem, ami, tehát itt csak vetítés lehetséges. Tehát ha a traktorba belevetítem, hogy ő az én botondom, akkor van lelke, de nem valódi lelke van, hanem én vetítettem rá magamból valamit is az AI-jal. Minden gépszerű működésből csak ez várható. Ez az a bizonyos narcisztikus projekcióvetítés, ami lélekkel ruházza fel a lelketlen dolgokat, de attól azoknak nem lesz lelkük, hogy én abba a virtuális lélektani állapotban vagyok, hogy annak van lelke.
3: És összességében akkor te ezt az egész dolgot veszélyesnek tartod, vagy... Vagy azt mondod, hogy azért vannak dolgok, amiben azért tényleg tud segíteni?
2: Hát persze, hogy rengeteg dologba tud ténylegesen segíteni, csak nagyon határt kellene szabni. Tehát én kifejezetten kockázatosnak látom, de nem szeretném démonizálni, mert az meg olyan, hogy az ördögöt az ember a falra festi, akkor az meg fog jelenni. Tehát démonizálni nem szeretném, de úgy kell valahogy, azt szoktam mondani, hogy úgy kell vele bánni, mint egy ilyen szép és elég jól megszelidített állattal, amire azért egy kis fegyelmezés mindig ráfér, és soha nem viszem be az ebédhez az asztalom, és nem engedem, hogy bebújjon mellém az ágyba. Tehát, hogy határt szabni, hogy a személyes zónákban nem beengedni, hanem tudatosítani újra és újra, hogy ez azért egy gép.
1: Hát ez nagyon tanúságos volt, Károly. Nagyon szépen köszönjük, dr. Ludwig Károly pszichiáterrel beszélgettünk, aki pszichológiai szemszögből vizsgálja a mesterséges intelligenciát, és hát beszéltünk tulajdonképpen az AI-nak egyfajta személyiségképéről is, és arról, hogy az ember hogyan viszonyulhat ehhez. Nagyon érdekes volt, köszönjük szépen, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm, minden jót kívánok.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Kedves utasaink, helyezkedjünk kényelembe, kapcsoljuk be az öveket, felszállunk. Indul a Jazzy reggeli műsora, a Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel, itt a Jazzyn. Reggel is együtt vagyunk.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Május 26-án, kedden reggel fél hétkor. SMS számunk 0630 2010909, erre majd szükségük lesz. A mikrofonnál Pachman Péter, jó reggelt kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem. És mondom is gyorsan, hogy mivel készültünk mára, hogy ez a kedd reggel is olyan kellemesen teljen, ugye? Hát mindenki azt hiszi, hogy hétfő van, pedig ugye tegnap volt hétfő. Én is úgy ébredtem reggel, hogy jaj, ez a hétkezdés, pedig tulajdonképpen már benne vagyunk, ha nem is a közepében, de ugye a javában a hétnek. Szóval, 7 óra után a nehéz sorsú gyerekek nyaralási lehetőségeiről beszélgetünk Bakonyi Katalinnal, az Akáció Alapítvány kurátorával. Aztán 7:30 után az ingatlan és a telekpiac helyzetéről lesz szó Sókitott Gáborral, az Otthon Centrum elemzési vezetőjével. 8 óra után témánk, hogy hatályba lépett az EU és a Mercosur közötti ideiglenes kereskedelmi megállapodás. Horváth Sebestyén, az Economus elemzője érkezik majd hozzánk. Aztán VIP-rovatunk vendége 8:30 Hovány Márton, a Hovány csoport alapító tulajdonosa lesz. 9 óra után egy érdekes téma a logisztikai digitalizáció kihívásairól, az adatvezérelt működés fontosságáról beszélgetünk Mengernó Dániellel, a 4DSoft üzletfejlesztési tanácsadójával. 9:30 után pedig az idei turisztikai trendeket és a több generációs utazások térnyerésének okait vizsgáljuk meg Révész Róberttel, a Hotel Premium Group PR vezetőjével, és hát tudják, mivel kedd van, néhány perc múlva meginvitálom ide a stúdióba klasszik műsorvezetőjét, Gaskó Balást, és egykor volt és szerethető filmsorozatokról is beszélgetünk majd. Annak apropóján, hogy ma van egyébként Horst Tappert, azaz Derrick felügyelő születésnapja, tehát nem olyan sorozatokat veszünk most majd górcső alá, amelyek most futnak mondjuk a Netflixen, hanem egykor volt szerethető, tudják, amikor még fekete-fehér televízió készüléken néztük keddesténként a sorozatokat, szóval egykor volt szerethető sorozatokról. Ezt tehát a kedreggel vegyük könnyedén, ahogy a Devia is teszi. Ez a Take It Easy, itt a 90.9 Jazzin.

0: Öveket bekapcsolni. Ez a Business Class.
1: A Business Classban pedig Pachman Péter köszönt önöket, jó reggelt kívánok, fél hét múlt 6 perccel, és ahogy ígértem, tekintettel arra, hogy ma van Horst Tappert, azaz Derik felügyelő születésnapja, bár szegény már nincs köztünk, de hát a születésnapját attól még megünnepeljük, vagy tiszteletben tartjuk. Az lenne a mai kérdésünk 06302010909, hogy önök számára melyek voltak annó a kedvenc filmsorozatok, ugye most nem a Netflixes, jelenleg futó és akár egy hétvége alatt végignézhető sorozatokról beszélgetünk, hanem azokról, amelyeket tulajdonképpen fekete-fehér televízió készülékeken szoktunk nézni. Hello Balázs, él a mikrofonod, jó reggelt!
2: Jó reggelt mindenkinek, és akkor Harry felügyelő magyar hangja, Gálvölgyi János születésnapja is.
1: Így van, Gálvölgyi János, tényleg ma van a születésnapja Gálvölgyi Jánosnak is, miközben Horst Tappert magyar hangja Szabó Ottó volt, ugye hát emlékszünk arra, amikor mindig mondta Bozai József, hogy Horst Tappert, Szabó Ottó,
2: és a főcímdalra emlékszel?
1: Alapvetően önök melyik sorozatokat szerették? Neked mi volt a kedvenced?
2: Hát a kedvencem a Szomszédok volt.
1: A Szomszédok?
2: Nagyon, nagyon korán kiütközött ez a szociális vénám, de volt az Oniden családból olyan Baines kapitány, akit az ember szeretett nagyon.
1: Ő volt az az iszákos, akinek mindig rumot találtak.
2: Miért nézel rám? Igen.
1: És nem rád nézek, hogy veled beszélgetek.
2: Jó, illetve őt nagyon szerettem, meg hát én a kórháza
1: Kórházaváros szélén, Szoba doktorral,
2: igen, meg Blázsai doktorral,
1: meg Irinával,
2: Elzsbetával,
1: Irinával,
2: és azok nagyon, nagyon passzol, és nagyon jó, és izgalmas, és Skoda 100-as, ki se tudom mondani, szóval volt ott minden, azt én nagyon
1: az jutott eszembe, én magyar sorozatokat dobtam be a Facebook oldalamra, mert hogy a hallgatókkal szoktam a Facebook oldalamon is csetelni, vagy beszélgetni, hogy én az Abigailt nagyon szerettem, illetve
2: az még, látszik, még, igen.
1: Meg bedobtam még. Miért látszik?
2: Ez a lírai vénád, meg
1: ja, értem.
2: A kicsit olyan jaj, de behajló vénád.
1: Ja, értem. Igazából a lírai vénára visszatérhetünk, azt akartam még mondani, bedobtam még a Tenkes kapitányát, és egy nagyon kedves hallgatónk Tünde Miskolcról írta a Tüskevár című sorozatot. Még annó, ugye azt az fekete-fehér Maklári Zoli bácsival, azt hiszem, ha jól emlékszem.
2: Bánhidi Béla bácsival. Tutajos szerepében az azóta a Békés Csabai Színházat is igazgató, neked majd beütött, hogy kivel, szóval igen, azt hittem, hogy Tünde egyébként Lindát fog ajánlani.
1: Nem, a Linda is jó volt egyébként, azt akartam olyan lírai énemre, hogy ugye az a baj ezekkel a sorozatokkal, pontosabban az jutott eszembe, hogy mennyire más morális üzenetet hordoztak annak idején azok a sorozatok, mint a mostaniak, amelyeket láthatunk a Netflixen, és tényleg egy hétvég alatt végig tudunk nézni, mert valahogy én azt gondolom, hogy ezek a bajtársiasság, hűség és árulás kérdése, a szeretet vagy a ragaszkodás kérdése, azok teljesen máshogy nyilvánulnak meg egy mai filmen. Tehát, hogyha mondjuk ma az Abigailt leforgatnák, és azokat az üzeneteket próbálnák így a nézők felé közvetíteni, amelyeket anno az a sorozat még Szabó Magda lelkivilágával, és ugye a Zsúrsféle rendezésben ez így megjelent, hozott, az teljesen más lenne. Akár még meg is mosolyognánk, hogy jé, ma ilyen van, vagy ilyen létezik. Tekintettel arra egyébként, hogy a te gyerekeid, vagy az én gyerekeim nem biztos, hogy végig tudnák nézni magát az Abigailt. De hagyjuk az Abigailt, akár a Kórházaváros szélén, amit te említettél, vagy bármi mást. Legyen mindig kaviár.
2: Legyen, annak a nótája is nagyon jó. De nem, maradjon nyugodtan a líránál. Hát azért az Abigailből ez a fiatal felnővő lányok közötti kapcsolat ez ma is működne, csak picit több vetkezéssel. A háború, árulás, krimi, kém vagyok vonal is működne. Garas Dezső nyilván egy picit nagyobb szerepet kapna. Csak a tálalás más, a témák ugyanazok, a kiemelendő barátság, szerelem, az élet szép. Ezek működnek, szerintem.
1: Jó, legyen így. Én arra gondoltam, hogy picit kihalóban vannak ezek az üzenetek, és valahogy nagyon így a pénz köré kezdünk most önmagunkat is a köré, vagy amellé
2: próbáljuk pozícionálni. Mi vagyunk a rosszak, szerintem. Csak mi nézünk mögé, hogy jaj, mennyiből készült meg, hogy a világban, a helyünk megtalálásában fontosabb a pénz. De én a mai napig azt mondom, hogy ezek ugyanarról szólnak.
1: Jó, legyen úgy, közben itt hallgat bennünket sok ember, mert hogy érkezett egy kedves üzenetünk. Kalambótól. 093-as végű számról sorozatok Benyovszky Móric, vagy a négy páncélos és a kutya.
2: Nagyon jó.
1: Megvoltak ezek is, igen. A halálarchívumát én nagyon szerettem.
2: Csak a négy páncélos az nem kedden este ment, hanem más időpontban.
1: Mikre emlékszel? Ebből is látszik, hogy nem 18 évesek vagyunk.
2: 19. Jó. De a krimikre azt nem szabad megfeledkezni, a Kalambót azért próbáltam itt, meg volt még egy Arsène Lupin nevű sorozat, ezt már szerintem csak anyukám emlékszik rá.
1: De én sem emlékszem, hihetetlen. Az miről szólt, az is krimi volt?
2: Hát Arsène Lupinről, aki egy élő tolvaj volt, egy elegáns tolvaj, és róla pedig csináltak egy Netflixes francia sorozatot.

0: tudják róla, hogy egyébként milyen küldetése
1: lenne,
0: van.
1: Az máshogy lenne, ma már tálalva, igen, pláne színesben, meg olyan castingolt hölgyekkel, de ez megint a mi rossz szénünk, hogy ja Istenem, nézzük le, vagy valamit szóljunk a sorozatokra, ez ugyanaz.
0: Jó, igazad van, Balázs, nagyon szépen köszönöm. Gaskó Balázsral beszélgettünk a sorozatokról. Azt mondja, hogy jönnek még itt egyébként üzenetek, a Tüskevár, igen, Benyovszky Móris, négy páncélos és a kutya, és van még itt egy tethely.
1: Ó, tehát ort,
0: igen, a tethely, jaj, nagyon.
1: Simánszki felügyelő, nagyon, de az igen, már nagyon igen, később igen, volt. Igen. Jó,
0: 0630 20 10 909, egy üzenettel elengedlek, Balázs, és írják meg a drága hallgatók, hogy melyik volt a kedvenc sorozatuk. Mindenki legyen rohadt gazdag. Ez gesztit.

0: öveket bekapcsolni. Indul a Business Class.
1: 10 perc múlva 7 óra a Business Classban. Pachman Péter köszönti önöket, jó reggelt kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem. Az imént Gaskó Balázssal egykor volt szerethető sorozatokról, filmsorozatokról beszélgettünk, alapvetően olyanokról, amelyeket még a fekete-fehér tévékészüléken néztünk, akár keddestenként, mert ugye a kedd volt a sorozatnap, és jó néhány üzenetet kaptunk, nagyon szépen köszönjük. Mondom is, egy 332-es végű számról érkezett a Benyovszky Móric, illetve a Négy páncélos és a kutya című filmekre javaslat. Aztán egy 332-es végűről a Tavasz 17 pillanata című filmsorozat. Nagyon szerettük azt is. Aztán én Miskolcról kaptam egy üzenetet, Tüskevár, ezt Tünde küldte, és Szolnokról Józsi, a Két férfi egy esetet emelte ki. Aztán itt van Laci. Laci egyébként Dunaújvárosban kollégám, ő a Bors, és az Egy óra múlva itt vagyok című sorozatot mondja Láng Vincével. Aztán Ildikó. Szombatesti filmkoktél, úgy egyben az egész, főzenével, a krimit felvezető félelmet, koponyákkal, stb. San Francisco utcáin Csárdi angyalai, és Attila írja, hogy egy gyerekkori körömrágos története volt az Öreg bánya titka. Jaj, azt én is nagyon szeretem. Sokszor egyébként éjszaka is féltem tőle, amikor délelőtt megnéztem a filmet, mert anyukámék megengedték, hogy megnézem az amúgy gyerekeknek szóló filmet. Nagyon szépen köszönöm. 0630 2010 909. Tényleg írják meg, hogy önök számára melyek a kedvenc egykor volt sorozatok. Nem azok, amelyeket most látunk a Netflixen, hanem azok, amelyeket annak idején nagyon szerettünk. Ugye Gaskó Balázs azt mondta, hogy a Szomszédokra voksolna, én bedobtam az Abigailt, meg a Tenkes kapitányát, de hát alapvetően önökről van szó. Közben egy 332-es végű számról érkezett egy újabb javaslat, a Twin Peaks, na hát az is borzongatos volt. Ezekről beszélgetünk ma, tekintettel arra, hogy ma van Horst Tappert, azaz Derek felügyelő születésnapja, és Balázs gyorsan hozzátette, hogy egyébként a nyomozó társa Dereknek, ugye Harry Klein volt, akinek a magyar hangja Gálvölgyi János, akinek pedig ma van a szülinapja. Thank you.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban fürösztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Ezen a héten a Jazzyben minden fenékig tej fel.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
2: Ma kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. Ukrán döntéshozatali központok és parancsnokságok támadását helyezte kilátásba az orosz külügyminisztérium. Sok napsütésre, száraz időre van kilátás. Jó reggelt kívánok! Ma 2026, május 26-a van és kedd, a mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Ma kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. Az előterjesztés egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Mivel a módosítás értelmében ez a szabály a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. A magyarországi repülőgép üzemanyagellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL a sajtóban megjelent légiközlekedést és a kerozin ellátást érintő hírekre. A társaság közleményében azt írta, a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. Oroszország rendszeresen támadni fogja a kijevi hadiüzemeket, valamint az ukrán döntéshozatali központokat és parancsnokságokat. A Sztaropilszki pedagógiai szakközépiskolát ért ukrán dróntámadás nyomán jelentette be az orosz külügyminisztérium. A szakközépiskolát péntekre virradóra több hullámban ért ukrán dróntámadás következtében 21 tizenéves tanuló életét vesztette, 42-en pedig megsebesült. A tárca szerint az ukrán vezetés és az őt fegyverrel ellátó nyugati támogatói durván megsértették a nemzetközi humanitárius jognormáit, az 1949-es Genfi egyezményeket és ezek kiegészítő jegyzőkönyveit, amelyek a konfliktusok idején a polgári lakosság védelméről rendelkeznek, az 1989-es gyermekjogi egyezményeket, valamint számos más jelentős nemzetközi jogi aktust. Itthon esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Mától hétköznapokon 18 óra 30 perctől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégente továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-ig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. A héten két nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei mától egy hónapig a Budapest-Pécs főútvonalon Rétszilas és Dombovár között végeznek karbantartást. Szerdán, Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra hosszabb menetidőre kell számítani. Végül az időjárásról. Sok napsütésre, száraz időre van kilátás, kevés fátyol és komoly felhő lehet az égen. Napközben megélénkül az északnyugati északi szél. A csúcshőmérséklet kora délután általában 31-32 fok körül várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, a főváros útjai még jól járhatóak, most még jelentős torlódásáhol nem alakult ki. Ha most érkeznek a fővárosba, akkor a bevezető utakon is jó tempóban tudnak haladni, csak az M3-ason, az M0-ástól van élénk forgalom. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
0: A hírek után újra jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül. Minden hétköznap reggel itt a Jazzin.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Május 26-án, kedden reggel, 7 óra múlt 5 perccel. SMS számunk, és köszönjük szépen, hogy használják, 0630 2010 909. A mikrofonnál Pachman Péter, jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak. Ma az Evelinek és a Fülöpök tartják a névnapjukat, meg még jó néhányan mások is, most nem olvasom föl, de mindenkinek az a lényeg, hogy nagyon boldog névnapot kívánunk, és nagyon érdekes vagy izgalmas történetekkel szolgálhatok mára is, mert hogy érdekes dolgok történtek ezen a napon korábban. Néhány évvel, vagy néhány száz évvel ezelőtt, mindjárt rátérek, de előtte arra, hogy ugye arról beszélgettünk, vagy azt kérdezzük önöktől, hogy önök számára melyek a kedvenc filmsorozatok, nem azok, amelyeket most a Netflixen meg lehet nézni, hanem azok, amelyeket annak idején még ilyen fekete-fehér tévéken bámultunk és imádtuk őket. Ugye Gaskó Balázsral beszélgettünk nagyjából egy fél órával ezelőtt, ő a Szomszédokra voksolt, én pedig azt mondtam, hogy az Abigail és a Tenkes kapitánya volt az a két sorozat, ami úgy igazán így évtizedek múltán is megmaradt az emlékezetemben. De jöttek üzenetek. Hála Istennek, nagyon szépen köszönjük. Egy 871-es végű számról írta Péter, hogy a Taubácsi, a Satóvaloni Polgárok vagy a Tír. Egy 332-es végűről valaki írja, hogy a Tavasz 17 pillanata. Egy 093-as végűről pedig egy kedves hallgatónk, hogy a Benyovszky Móric vagy a Négy páncélos és a kutya. De érkeztek egyéb üzenetek is. Például Bogi azt mondja, hogy Mindörökké Dallas, hogy a Dallast imádta. Ugye nem ez volt a cím, hogy Mindörökké, csak hogy ő egyszerűen nem tudja nem nézni ezt a filmet, hogyha éppen valahol meglátja. Aztán Józsi még képpel is illusztrálta az üzenetét, hogy két férfi egyeset, ő erre voksolt. Tünde írt a Miskolcról, hogy a Tüskevár. Attila az Öreg bánya titka című sorozatot említette. Ildikó a San Francisco utcáin című sorozatot emelte ki. László pedig a Bors és az Egy óra múlva itt vagyok című sorozatokat. Hát tartsák meg jó szokásukat, nagyon szépen köszönjük. 0630 2010 909. Ugye ma arról beszélgettünk Balázzsal itt egy fél órával ezelőtt. Tekintettel arra, hogy me van Horst Tappert, azaz Derrick felügyelő születés napja, hogy önök számára melyek a kedvenc sorozatok. Na és akkor egy picit térjünk el ettől a témától, mert hogy képzeljék el, 1980-ban éppen ezen a napon indult Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós, egy Soyuz 36-os űrhajó fedélzetén a világűrbe. Aztán 1999-ben, hát én nagyon szeretem a focit, nem akarom azokat untatni, akik nem szeretik a futballt, de egy elképesztő Bajnokok Ligája döntőjének lehettünk szemtanúi Barcelonában, ahol is a Bayern München a rendes játékidő végén, sőt még a 91. percben is 1-0-ra vezetett a Manchester United ellen. Lothar Matthäus a mezőny legjobbját le is hozta a München, hogy még egy védőt bevigyenek, ugye Matthäus alapvetően támadó felfogású játékos volt, és képzeljék el, hogy a Manchester United 1-0-ról 2-1-re megfordította a mérkőzést a hosszabbítás utolsó másodperceiben. Egészen elképesztő libabőrös szituáció volt. Aztán talán kevesen tudják, mert hogy az Összödi beszédről mindenki tudja, hogy mi az, vagy legalábbis mindenki hallott róla, de kevesen tudják, hogy az Összödi beszéd, amit egyébként 2006 őszéhez kötünk, mert hogy ugye akkor szeptember 17-én került nyilvánosságra, de maga az Összödi beszéd 2006-ban éppen a mai napon, május 26-án hangzott el, ugye ez Gyurcsány Ferenc záró beszéde volt az MSZP frakció zárt Balaton Összödi ülésén, amely alpári kifejezésekkel használva tulajdonképpen elmarasztalta az akkori kormány teljesítményét. Tehát maga a beszéd 2006 május 26-án ezen a napon hangzott el, éppen 20 évvel ezelőtt egyébként, de csak valamikor szeptember 17-e környékén került nyilvánosságra. És még egy nagyon fontos szívügy a számomra, mert hogy én annak idején, amikor még a Magyar Televízió híradójában dolgoztam, akkor nagyon sokat forgattam Szarajevóban és környékén, ugye akkor még a délszláv válságokán háború folytott, és nagyon sokan próbálták Ratko Mladicot, az egykori boszniai szerb hadsereg népirtással vádolt főparancsnokát elfogni. Hát végül 2011-ben ezen a napon, május 26-án sikerült a szerb biztonsági szolgálat éppen a Vajdaságban egyébként Nagy Becskerek közelében Lázárföldön, egyik rokon a családi házában, bár inkább tanyának nevezném azt a helyet, legalábbis a filmfelvételek alapján, elfogta Ratko Mladicot és hágába szállította a nemzetközi törvényszékre, hogy nézzen szembe azokkal a bűnökkel, amelyeket elkövetett. Hát például ugye talán emlékeznek rá, 1995-ben itt Európában a második világháború óta a legnagyobb népirtás történt. Egyes adatok szerint 9000 a leg alacsonyabbra becsült adatok szerint is 7000 boszniai muzulmán férfi és fiú, fiatalkorú fiú esett áldozatául Ratko Mladic parancsának, azaz, hogy azonnal fejlővéssel végezzék ki őket. Egészen elképesztő népírtás volt, úgyhogy Mladic azóta Hágában felelt mindezekért a tetteiért, szóval 2015-ben őt ezen a napon fogták el. De hogy egy picit vidámabb témákra visszavezünk, nagyon szépen köszönjük, egy 161-es végű számról írt valaki, az Onedin családot említette. Hát tényleg az Onedin családról tulajdonképpen elfelejtkeztünk, pedig azért egy klasszikus gyerekkori élmény legalábbis számomra fekete-fehéren nézni, ahogy az Onedin család hajója, meg hát nem csak a hajója, hanem amikor a szárazföldön vannak az egész család, hogyan működik egymással. Szóval 0630 20 10 909, ezekről is beszélgetünk, jövök még majd nem sokára születésnapokkal, meg egyébként nem sokára a nehéz sorsú gyerekek nyaralási lehetőségeit is megvitatjuk Bakonyi Katalinnal, az Akáció Alapítvány kurátorával, de addig is szedjék össze, hogy önök számára melyek a legkedvesebb egykor volt sorozatok, miközben összeszedik, nekünk Barry White énekel.

0: Jazzy.
1: Jazzy.
2: Öveket bekapcsolni. Indul a Business Class.
3: A Business Classban pedig Pachman Péter köszönt önöket, jó reggelt kívánok, és ahogy ígértem, néhány születésnap tekintettel arra, hogy egyébként éppen ma azt kérdezzük önöktől, hogy melyek a kedvenc sorozataik, mert hogy 1923-ban ezen a napon született Horst Tappert, német színész, hogyha nem tudnák, akkor ő volt Derrick főfelügyelő alakítója, de egyébként 1926-ban, tehát éppen 100 évvel ezelőtt Miles Davis, amerikai zenész, trombitás zeneszerző született, vagy éppen Derrick nyomozótársának, Harry Kleinnak a magyar hangja, Gálvölgyi János 1948-ban kosudias magyar színész, parodista, érdemes művész, nagyon szeretjük a munkáit, ő is ma ünnepel. De hogyha már a politikát nézzük, képzeljék, ma ünnepel Tarlós István, magyar mélyépítő mérnök, talán kevesen tudják róla, hogy ez az eredeti foglalkozása, Budapest egykori főpolgármestere, vagy 1964-ből elővehetem Lenny Kravitz Grammy-díjas amerikai rockzenészt, vagy éppen egy Oscar-díjas angol színésznőt, Helena Bonham Cartert, illetve hát a foci rajongóknak 1977-ben Luca Toni olasz válogatott labda. Rúgott. És még egy fontos dolog, ma van a Nemzetközi Tejnap, a Nemzetközi Tejszövetség szervezésében 1957 óta tartjuk a tej és a tejtermékek világnapját. Az alkalom célja a figyelemfelhívása a tejfogyasztás fontosságára és jótékony egészségügyi hatásaira. És néhány üzenet tekintettel arra, hogy a 0630 2010 909-es számra várjuk azokat a, hogy mondjam, film ötleteket, amelyeket önök annak idején még a fekete-fehér készülékeken néztek és nagyon szerettek, pontosabban sorozat ötleteket, mint hogy ma ünnepel Derrick felügyelő születésnapját. Ugye itt érkezett az Onedin családra egy szavazat, érkezett a Forsyth szagára egy szavazat, illetve ugye az imént, ahogy mondtam, a Taubácsi, a Chateau-Valloni polgárok, vagy a Tír magyar-olasz sorozat sem maradhat ki. Írt valaki a hegylakóról, és néhányan nekem írtak a saját Messenger oldalamon a Tüskevár, a Két férfi egyeset, a Dallas, a Szomszédok, az Abigail, az Öregbánya titka, a San Francisco utcáin, a Bors, az Egy óra múlva itt vagyok, a tavasz 17 pillanata, vagy éppen a négy páncélos és a kutya. 0630 2010 909, tartsák meg jó szokásukat, és írják meg, hogy önök számára melyek voltak annó a kedvenc sorozatok. Most viszont teljesen mással folytatjuk, mert ahogy ígértem, a nehéz sorsú gyerekek nyaralási lehetőségeiről beszélgetünk Bakonyi Katalinnal, az Akáció Alapítvány kurátorával. Csokolom, Katalin, jó reggelt, köszönjük szépen, hogy itt van.
4: Jó reggelt kívánok, mi is köszönjük a lehetőséget.
3: Hát mi nagyon örülünk, hogy ilyenekről beszélhetünk, sőt, képzelj el, hogy én ritkán szoktam a Messenger oldalamon feltüntetni azt, hogy milyen témákról fogok beszélgetni aznap reggel a rádióban, és ma kifejezetten kiemeltem ezt a témát is, mert hogy nagyon fontosnak tartom én is. Igen. De még mielőtt belecsapunk, úgymond a lecsóba, mesélje már el nekünk, hogy hogyan született az Akáció Alapítvány ötlete. Mi volt az a pillanat vagy tapasztalat, amikor azt érezték, hogy tényleg meg kell jelenniük a színen, és változtatni kell azon a szisztémán, ami addig folyt?
4: Hát mindannyian, akik ezt létrehoztuk, akik gondoltunk arra, hogy egy ilyet érdemes lenne, mindannyian valamilyen tábori és nyaralási lehetőséggel találkoztunk, akár gyerekkorunkban, akár a gyerekeink kapcsán, akár mind a kettő. És néhány évvel ezelőtt felmerült ez a lehetőség, ugye, hogy hosszú a nyár, és hogy vannak olyan gyerekek, akik hiába nagyon hosszú a nyár, nem tudnak eljutni nagyon hosszú nyári táborokba, pontosan azért, mert hogy nincs rá anyagi lehetőségük. És egyrészt ez vezetett minket arra, hogy megpróbálunk összehozni táborokat, és összehozni olyan gyerekeket, akik nem tudnak nyaralni menni, és erre jött létre igazából az alapítvány. De a másik ok pedig az, hogy szerettük volna, hogy azok a gyerekek, akik el tudnak jutni, azok is találkozhassanak másféle gyerekekkel, és ettől egy színes közösség jöjjön létre, amiből mindenki sokat tud tanulni egy egész életen át, tehát olyan szociális fejlődést tudnak mind a két részről meghozni, amit lényegesnek és fontosnak gondoltunk.
3: Hú, ez nagyon érdekes, amit mond, és nagyon megható is, vagy megérintő, amit mond, hogy egy életen át viszik magukkal Abszolút. Azt az élményt akár, amit egy nyaralás nyújthat nekik, mert épp azt akartam kérdezni, hogy miért lehet fontos egy nyári tábor, vagy egy nyaralás ilyen szempontból egy gyerek életében? Mit adhat lelkileg annak, aki például még soha nem volt nyaralni, vagy soha nem jutnál amúgy egy olyan helyre, ahova az önök segítségével el tud jutni?
4: Igen, ez azért nagyon fontos, mert manapság egyre kevésbé gondolják a szülők főleg, és így a gyerekek is, hogy érdemes hosszú időre elmenni nyaralni. Tehát, hogy nem reggeltől estig való táborba, nem csak egy ötnapos táborba,
3: Hozzáteszem, a szülőkön az is szokott tudni segíteni. Tegyük hozzá, amikor reggel beadjuk, persze, és délután érte megyünk.
4: Persze, a szülőkön, meg nyilván a gyerekeken is. De tehát, hogy azt gondolom, hogy a gyerekeknek az sem rossz, és az is fontos. De mi abban hiszünk, hogy egy hosszú 7-8-10, akár 20 napos nyaralás és tábor az az, ami igazán olyan élményt tud adni a városban, vagy máshol levő gyerekeknek, hogy kiszakadnak abból a világból, kiszakadnak a szülői felügyeletből, kiszakadnak a városi környezetből, légkörből, és egy hosszú, nyugodt időt el tudnak tölteni, ahol nagyon sokat tudnak pihenni, és amit mi fontosnak tartunk, minél többet szabadon játszani. Ezeknek a táboroknak az egyik sajátossága lehet, és nagyon fontos, hogy nem vihetnek magukkal kütyűt, tehát nem egész nap kütyüznek, hanem újra találjanak vissza a játékra.
3: Tudja, ez érdekes, Katalin, hogy én azt olvastam pontosabban, hát önök sokszor hangsúlyozzák, hogy ez a tábor, ez nem egyszerűen nyaralásról szól. Mivel, vagy minél több ez, mint nyaralás, amit önök tudnak nyújtani? Hát, hozzáteszem, nagyon tetszik ez a része, hogy kütyű az nem, az biztos, hogy nem.
4: Igen, hát abban tudnak, hogy kiszakadnak, pontosan kiszakadnak a környezetből, abból, amiben egész évben vannak, kiszakadnak azokból a megszokott ritusokból, amiket évközben vannak, egy teljesen más lehetőségük van arra, hogy gyerekekkel együtt legyenek. Ezeknek a nyaralásoknak, táboroknak sajátossága, hogy több életkor van együtt. És ez például szintén egy iszonyatosan fontos segítség a gyerekeknek, hogy a kicsiket a nagyok ölbe veszik, együtt vannak, segítik őket, és a kicsik meg fölnéznek a nagyokra, illetve látják, hogy majd, ha ők is nagyok lesznek, akkor miben tudnak a kicsiknek segíteni. És ezek általában ezek jó, hogyha a koedukált táborok, nyaralások, és azzal, hogy azért van egy megszokott menetrend, esetleg van valami olyan téma, amit végigvisznek az első naptól az utolsóig, ezek is olyanok, amikben a gyerekek el tudnak jól merülni, ki tudnak kapcsolni, egy teljesen más életet tudnak folytatni. Ezen kívül a napi rendben nyilván sokat van az, hogy rengeteget vannak levegőn, kirándulnak, erdőbe vannak, számháborúznak, játszanak, este énekelnek, tábortűz, tehát mindez, ami mondjuk a mi gyerekkorunkban még gyakrabban volt, ezeket próbáljuk meg az ő számukra is visszahozni, és hát egy olyan szociális tanulás ez a gyerekeknek, amik közben ki tudják pihenni az éveket. Vannak olyan, vagy a tanulási éveket, vannak olyan gyerekek, akik azt mondják, hogy ez a 2-3 hét az, ami őket fenntartja egész évben. Tehát olyan élményeket tudnak szerezni, olyan kapcsolatokat tudnak szerezni. Tehát ezért hoztuk létre ezt a alapítványt, hogy ebbe segítsünk gyerekeknek, gyűjtünk táborokat, tehát olyan helyeket, akik szívesen fogadnak ilyen gyerekeket. Mindez egyébként, ezt még nem mondtam, hogy van az akacio.hu honlap, ahonnan mindent el lehet olvasni.
3: Igen, ezt akartam kérdezni, tudnak, hogy az önök segítségnyújtása nem merül ki, amúgy most mit beszélgetünk.
4: Nem, van az akacio.hu, onnan mindent meg lehet találni. Tehát egyrészt gyűjtünk táborokat, másrészt gyűjtünk természetesen pénzt, ugye ez az egyik lényeges dolog. Gyűjtünk egyénektől is pénzt, ők fizethetnek, most van egy játék is, hogy egy pázlit rakunk össze, hogy mindenki, aki fizet valamennyit, akkor így a pázli gyűlik, ebből 3 millió forintot szeretnénk idén összehozni. Úgy kalkulálunk, hogy ha valaki 9000 forintot befizet, akkor egy napos tábor tud egy gyereknek. Ha valaki 180000 forintot, akkor már egy sok napos tábor
3: tud. Ez jó, mert
4: tud.
3: Ez egy fokmérő, hogy mennyi pénzt adok, mert tudom, hogy akkor hány napot nyaralhat.
4: Egyelőre 3 millióból körülbelül 40%-a van meg, de holnapon lehet látni a pázlin, hogy jön össze, hogy már hol tartunk. És hát még azért, még nincs itt a tábor ideje, azért még van egy jó hónap rá. Ez az egyik, a másik pedig, hogy céges támogatást is kérünk, vagy abban számítunk, amiből egyébként nagyon fontos, egy hónapja sincsen, hogy közhasznú alapítvány lettünk, ami azt jelenti, hogy a társasági adó hatája alá tartozunk, és ez kedvező feltételeket jelent az adományozónak, és van olyan, hogy tartós támogatás, ami azt jelenti, hogy több éven keresztül nem csökkenve, hanem ugyanannyiban több éven keresztül tudnak fizetni, és ez azt is jelenti, hogy akár akár egy gyerek több éven keresztül tud egy adakozóval több éven keresztül nyaralni, és ezt azért is tartjuk jelentősnek, mert a gyerekek számára fontos, hogyha ugyanabba a táborba megy vissza, ugyanazokhoz a gyerekekhez megy vissza, egy megszokott környezetbe, megszokott közösségbe, akik persze változnak, mindig jönnek kicsik, mindig elmennek a nagyok, ez is egy rítus, hogyan van, búcsúztatás. És amit még fontosnak tartok elmondani, hogy ez 2 éves az alapítvány, tehát egy nagyon fiatalok vagyunk. Tavaly már 14 gyereket tudtunk fogadni, 4 nyaralásban, 4 táborunkban. Az a cél, hogy ide legalább megduplázzuk. És itt nagyon sok, nagyon érdekes tapasztalat van. Tehát hagyd mondjak el talán egyet-kettőt, hogy akik fogadtak ilyen otthonokban felnővő gyerekeket, vagy anya otthonból 3 testvért, azok persze mind nagyon aggódtak, hogy a gyerekek hogy fogják őket befogadni, és az az igazság, hogy ha a felnőttek jól fogadják, akkor a gyerekek is sokkal nyitottabbak, mint mi felnőttek vagyunk.
3: Igen, épp azt akartam kérdezni, hogy hogyan fogadják a táborokban a nehéz sorsú gyerekeket a többiek, működik a valódi integráció?
4: Hát igen, igen, sőt azt is gondoljuk, hogy nem is csak integrációról van szó, hanem tényleg egy oda-vissza tanulásról, és erről hagyd mondjak el egy példát, az egyik nyaralásban, táborban 3 gyerek volt, testvérek, és őket nagyon hamar befogadták. És persze nyilván kérdezték őket, beszélgettek, megismertek egy teljesen más életmódban levő gyerekeket, és ugye nagyon sokszor van ilyen, hogy elmennek kirándulni, úszni, számháborúzni, és ugye hát a mi budapesti, budai gyerekek elindulnak, mikor megyünk 10 lépés után, mikor pihenünk már, mikor érünk haza, mikor eszünk, mikor iszunk, éhes vagyok, fáradt vagyok, szomjas vagyok, nem ezt akarom csinálni, és az egyik gyerek azt kérdezte az egyik vezetőtől, hogy mit folyamatosan, mit rinyálnak ezek itten. Tehát, hogy ilyen oda-vissza fejlődés van, oda-vissza visszajelzés, hogy megismernek teljesen más életmódokat. Ez az egyik történet, amit mesélnék, a másik, hogy pont ez a 3 testvér, akiket aztán most ősszel elkerültek egymástól, egy éve nem találkoztak, és most talán nyáron lesz lehetőség, hogy egy év után a gyerekek, a 3 testvér is ott tudjanak a nyaralásban találkozni. Tehát összefoglalva, nagyon szeretnénk, hogyha a honlapon keresztül tudnának támogatni minket, táborok jelentkezését várjuk, illetve azt, hogyha vannak olyan gyerekek, akiket tudnak fogadni. És akkor ez úgy van, hogy van egy menet, hogy hogyan lehet ezt elintézni, hogy a gyerekekre kapjuk a pénzt, de a táborokra fizetjük ki. Tehát, hogy az biztos, hogy oda jut a táborokba az a pénz, amit az egyének és a vállalkozások össze tudnak gyűjteni azért, hogy élményekben gazdag nyaralásokon tudjanak részt venni a gyerekek.
3: Azért ez nagyon érdekes, mert nem csak élményekről van szó, meg nem csak arról, hogy egy életen keresztül viszi magát az élményt, hanem amit itt az imént említett, és sajnos nagyjából egy percünk van, de nagyon fontos, hogy családegyesítésről is ezek szerint.
4: Hát bizonyos gyerekeknél,
3: ez engem most nagyon megérintett.
4: Bizonyos gyerekeknél akár az, akik otthonokban nőnek föl, vagy van családjuk, vagy nincs, ez egy családot is jelenthet számukra. Bizony ez így van a tanulás mellett és élmények mellett, így van.
3: Katalin, még egyszer akkor mondja meg, hogy hol lehet egyébként csatlakozni, jótékonykodni, támogatni ezt az egész ötletet.
4: Akáció.hu, ugye ez akáció, az a majdnem a vakáció, és ezt kérjük, ezt a V betűt a sok-sok adományozótól, egyénileg vagy vállalkozásoktól.
3: És a kirakós szépen lassan összeáll.
4: És reméljük, hogy a kirakós is szépen összeáll.
3: Nagyon szépen köszönjük Katalin, Bakonyi Katalinnal, az Akáció Alapítvány kurátorával. Nehéz sorsú gyerekek nyári nyaralási lehetőségeiről beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy itt
4: mi
3: volt Katalin.
4: Szépen.
3: És közben érkeznek az üzenetek, teljesen más témában, ugye arról beszélgetünk, hogy melyek voltak önök számára a kedvenc sorozatok. Valaki írta a Twin Peaks-et, vagy az Angyalt, egy 650-es végű számról, egy másik üzenet, Sándor Mátyás, Angyalbőrben és X-akták. Nagyon szépen köszönjük. 06302010909, arra vagyunk kíváncsiak, hogy önök számára melyek voltak annak idején még a fekete-fehér dobozban a kedvenc sorozataik, tekintettel arra, hogy ma van Hostappert, azaz Derik felügyelő születésnapja.
2: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hírek a Jazzin.
0: Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. Az ülés 13 órakor kezdődik, először napirend előtti felszólalások hangoznak el, majd a képviselők egy órán át interpellálhatják a kormány tagjait. A képviselők döntenek Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési képviselőjének mentelmi ügyében is. Kamat döntő ülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A testület legutóbbi áprilisi ülésén 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, és nem változtatta a kamat folyosó két szélét. Az utas tájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter, miután megindult Kelenföldön a tegnap délutáni mozdonytűz miatt órákon át szünetelő vasúti forgalom. Vitézi Dávid azt mondta, a katasztrófa védelem vezetőivel együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Hangsúlyozta, a MÁV tájékoztató eszközrendszere elavult, ezért megkezdik egy új struktúra kidolgozását. Légicsapást hajtott végre a déliráni célpontok ellen az amerikai haderő, jelentette be a középső parancsnokság. Az amerikai hadsereg közel-keletért is felelős irányítási törzsének szóvívője azt közölte, hogy önvédelmi célú csapásról van szó, amelyet Irán déli részén hajtottak végre. A célpontok között rakétaindító állások és iráni hajók voltak, amelyek aknákat próbáltak telepíteni. Előzőleg az iráni média azt közölte, hogy az ország déli hormuzi szoros térségében fekvő partvidékén robbanások történtek. Donald Trump amerikai elnök a közösségi média oldalán a légicsapások bejelentését megelőzően arról számolt be, hogy a konfliktus lezárása célzó egyeztetések Iránnal szépen haladnak. Folytatódik a zavartalan napsütés, esőre nem kell számítani. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-23 fok várható. Az előrejelzések szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokos enyhébb idő. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzén.
1: A fővárosban lassú a haladása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton az Ürömi körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli út közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál és az M5-ös autópályán a Határúthoz közeledve. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért pénteken déltől lezárják vasárnap hajnalig az Andrássy utat, a Bajza utca és a Hősök tere között, valamint a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. A környező utcákban is lezárásra kell készülni. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. Mától lezárták a második kerületben a Széher utcát, a Szerb-Antal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca, Széher utca megállót. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsgaállomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
5: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Ingatlanpiaci aktualitások, nem csak gazdasági megközelítésben. Ez itt a Home Office a Business Classban.
1: Annyira reggel, annyira jazzy, így van, ez itt a Business Class. Május 26-án, kedde reggel, 6:08. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak. És mi az, hogy itt vannak? Hát olyan aktívak, hogy teljesen meg vagyok hatva. Ugye 0630 2010 909 az SMS számunk, és azt kérdezzük önöktől, tekintettel arra, hogy ma van Horst Tappert, azaz Derrick felügyelő születésnapja. Hozzáteszem, hogy a felügyelő társának, Harry Kleinnak a magyar hangja, Gálvölgyi János is ma ünnepel. Szóval, hogy Derrick felügyelő szülinapja okán kérdezzük önöktől, hogy melyek azok a sorozatok, amelyeket önök annak idején még a fekete-fehér dobozban nagyon szerettek. Érkezett egy 979-es végű számról egy üzenet, az Angyal, egy 650-es végűről a Sándor Mátyás és az Angyalbőrben. Aztán Zoltán írja, hogy a Tenkes kapitánya, Bence pedig, hogy az Onedin család és a Strogoff Mihály. Nagyon szépen köszönjük, ezek tök jó sorozatok, imádtuk mi is. Gaskó Balázsral beszélgetünk nagyjából egy órával ezelőtt, a Szomszédokat mondta. Én az Abigailt, illetve a Tenkes kapitányát, önök pedig számtalan más sorozattal ajándékoztak meg bennünket, vagy legalábbis elevenítettük fel önök által ezeket a sorozatokat. Nagyon szépen köszönjük. 0630 2010 909. Most viszont teljesen másról beszélgetünk. Itt van Sóki Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője. Vele az ingatlan és a telekpiac helyzetéről lesz szó. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy beszélgethetünk.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Ugye az elmúlt években alapvetően az volt az érzésünk, Gábor, hogy a vevők futnak az ingatlanok után, most viszont, mintha ez a helyzet megfordult volna.
2: Igen, egy picit belassult a piac. Ugye gyakorlatilag az ingatlan piacot nagyon erősen motiválja az, hogy mik a makrogazdasági feltételek, mennyire érzékelik a háztartások, hogy jól megy a soruk, illetve, hogy milyen az a kamatszint, amellyel hitelt tudnak felvenni. Ugye a hitelezés az elmúlt időszakban nagyon nagyot ugrott föl, ez elsősorban az Otthonstart programnak volt köszönhető. Gyakorlatilag ma már azt lehet mondani, hogy 80%-a a tranzakcióknak valamilyen finanszírozással mozdul a piacon. Nyilván az idei év első negyedévében azt láttuk, hogy egy picit, mintha kivárás lenne, de azért hozzá kell tegyem, hogy van egy szezonalitása a piacnak, tehát decemberben azért elmegy aludni az ingatlan piac, és január-február az még a téli áramnak az időszaka. Tehát igazándiból, majd most a májusi adatokból, meg a júniusi adatokból fogjuk látni, hogy mennyire pördült vissza idén az ingatlan piac.
1: Gábor, azon gondolkodom, hogy mi állhat egyébként amögött? Itt említettél esetleg néhány ötletet, vagy néhány megközelítést, de mi állhat amögött, hogy ennyire megerősödött a vevőknek az alkupozíciója? Kevesebb a vásárló, vagy egyszerűen túl magasak lettek az árak?
2: Hát alapvetően azt látjuk, hogy azokon a területeken, ahol magas az ár, ott egyértelműen az értékesítési idő is hosszabbá változott, és az alkuban is nagyobb az arány. Tehát itt hoztam néhány számot, tehát országosan a különböző lakóház vagy lakástípusok között elég markáns azért az alkuban a különbség. Itt az első negyedéves összefoglaló adataink alapján országosan, tehát az összes eladást, hogyha vizsgáljuk, akkor a családi házaknál átlagosan 11,2% volt az alku, míg a paneleknél ennek kevesebb, mint a fele, 5,3%. Na most nyilvánvalóan, hogyha csak ezt a két típust veszem alapul, ugye a paneleknek az átlagos alapterülete 55-60 négyzetméter, a családi házaké meg 120-140 négyzetméter, tehát rögtön érezzük, hogy egy egészen más kategóriájú termékről beszélünk. A panelek sokkal standardebbek, tehát nyilván aki panel lakótelepek között válogat, az nagyon érzékeny lesz a különbségekre, mert természetesen vannak, tehát a paneleknek is vannak úgymond generációi, de azért a családi házhoz képest, amit valaki ugye az álmai lakóházaként saját magának épít, lehet, hogy 20-30 vagy akár 50 évvel ezelőtt. Ezek nagyon egyedi termékek, az, hogy mekkora telek van hozzá, és természetesen az elhelyezkedés is nagyon nagyot befolyásol. Mondok néhány példát, hogyha csak a paneleket nézzük, ugye ez jellemzően egy városi lakáspiacon mindig a legmegfizethetőbb kategória, általában ezek a legolcsóbb típusú lakások. A paneleknél most azt láttuk, hogy a budapesti agglomeráció városaiban lévő kisebb-nagyobb lakótelepeken ott 3,3% volt az alkú, tehát viszonylag kevés. Budapesten és a belső kerület, Budapestnek a budai oldalán és a belső kerületekben nagyon népszerű lakótelepeknél 3,5% körül. Ugye itt azért érdekes ezt megemlíteni, mert ez két ellentét. Az agglomerációs településeken jellemzően azért a legolcsóbb kategória, a pesti külső kerületekhez hasonló olcsó kategória van, míg a budai oldalon és a pesti belső kerületekben lévő panel lakótelepek azok a legdrágábbak között vannak. Mégis azt látjuk, hogy ezek viszonylag pörögnek.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, bocsánat, aztán ne feledd szabad, kérlek, Gábor. Jaj, tegeződhetünk?
2: Igen, most már egy előadásban,
1: köszi szépen, megkérdeztem, mert eddig magázottunk, hogy akkor ezek alapján, amit mondasz, még mindig nagyon keresettek a Budapest környéki településeken az ingatlanok?
2: Alapvetően igen, és ez elsősorban azt látjuk, hogy a pesti külső kerületek és az agglomeráció az, ahol még a megfizethetőség jobban játszik. De ez azt is jelenti, hogy itt nagyon változatos minőségről beszélünk, különösen a családi házaknál, és alapvetően az építési időszak az, ami meghatározza, hogy ezeknek a lakóegységeknek milyen a műszaki tartalma, és mondjuk az előző tulajdonos mennyit fektetett bele, adott esetben rendszeresen karban tartotta.

0: látják a szereplők, tehát azok az egyéni keresők, akik saját maguknak szeretnének mondjuk egy családi házat vásárolni, sok esetben találkoznak olyan piaci helyzettel, ahol tulajdonképpen a konkurencia az nem egy másik család, hanem egy építési vállalkozó.
1: Menjünk már egy kicsit távolabb most Budapestről, és nézzük meg a Balaton tekintettel arra, hogy én azt olvastam, hogy a vízparti ingatlanoknál akár két számjegyű árengedményről is lehet alkalmanként beszélni. Ez azt jelenti, legalábbis az én értelmezésemben, és ez egy kérdés, hogy kipukkat most éppen a Balaton lufi?
0: Hát azt nem mondanám, hogy kipukkat, inkább azt mondanám, hogy olyan mértékű az elvárás az eladók részéről, amit már a vevők nem hajlandók kifizetni. Azt is hozzá kell tenni, hogy különösen amikor az ember ezt a január-februári adatokat nézi, hogy nagyon elenyésző. Tehát ez az időszak az, amikor nem nagyon keresgélnek az emberek. Ugye a nyári vakáció az, amikor egyébként nem lakáskeresés okán, de elmegyünk olyan helyek, ahol egyszer csak meglátunk valamit, és felkelti az érdeklődésünket. Tehát alapvetően arra számítok, hogy a szezonnak az indulásával fog felpörögni a piac, de valóban az üdülő területi kereslet az nagyon rugalmas. Tehát olyan értelemben, hogy amikor nagyon jól megy a gazdaság, nagyon sokaknak van elkölthető, akár egy úgynevezett második otthonra költhető pénze, akkor ez a piac is felpörög. Most azt láttuk, hogy sokkal inkább, tehát ugye például az OSP, az kifejezetten terelte a nagyvárosok irányába a piacot, és ugye itt is azért hangsúlyos volt az első lakás megvásárlása. Ez nem feltétlenül egy üdülő ingatlan, vagy egy üdülőnek alkalmas ingatlan.
1: Nézzük a telekpiacot, ugye különösen érdekes helyzet alakult ki, elvileg nő a kereslet, és az árak szerintem még nem feltétlenül szálltak el. Ebből az következhet, hogy talán most egy kifejezetten jó beszállási pont van ezen a területen.
0: Igen, és az nagyon izgalmas, hogy nagyon szűk a kínálat, tehát az agglomerációk, nagyvárosi agglomerációs önkormányzatok igyekeztek korlátozni az elmúlt évtized során a betelepülésnek a számát, arányát. Ugye kialakult egy olyan nézet, hogy az a humán infrastruktúra, iskolák, óvodák, egészségügyi ellátás és a közlekedésnek a megoldatlansága, ugye úgymond kitették a megtelt táblát. Ezt leginkább a szabályozással tudták elérni. Tehát például, ahogy az előbb mondtam, hogy nagyon sok például budai külső kerületben, de a pesti oldalon is látjuk ezt a sűrítést, tehát hogy egy családnak alkalmas ház helyére két vagy három egységes új kis társasház jön létre. Most ezt az agglomerációs települések nagyon drasztikusan igyekeztek szabályozáson keresztül is, illetve azt is látjuk, hogy nagyon korlátozott az új telekosztásoknak a kialakulása. Ez azért országosan nagyon eltérő, hiszen látjuk azt, hogy azokban a nagyvárosainkban, ahol új munkahelyek jöttek létre, és megindult egy ilyen beáramlás, ott a környező településeknek egy része ebből profitál, és gyakorlatilag a saját területüknek a bővítésével hoznak létre új kínálatot, és ugyanezt egyébként a vízpartokon is látjuk, tehát például a Tiszató környéke, ami mondjuk a Balatonhoz képest talán egy kevésbé fókuszban lévő terület, most kifejezetten dinamikusan fejlődik ilyen szempontból, és valóban jó beszálló pontok vannak.
1: Azt meg tudjátok határozni egyébként, hogy alapvetően mondjuk most kik vásárolnak telket? Befektetők, családok, vagy inkább azok, akik saját építkezésben gondolkodnak?
0: Hát ez nagyon változó. Én azt látom, hogy egyértelműen van egy ilyen vállalkozó réteg, aki most jó üzletnek látja azt, hogy azokon a területeken, ahol látszik, hogy az árak stabilak, illetve inkább növekedő tendenciát mutatnak, ott ők egy új kínálattal be tudnak lépni, és ez nem csak azt jelenti, hogy nagyon nagy lakásszámú projektek, ugye ez erről azért Budapesten, főleg a külső kerületekben ugye sok dilemma is volt, hogy most akkor hogy is lesz, hirtelen megjelennek ezek az új lakóparkok. Ennél sokkal kisebb léptékben is látjuk ezt, és ez kifejezetten a magasan árazott, nagyon kedvező fekvésű területekre jellemző. Az egyéni vásárlók is megvannak. Alapvetően azt kell eldöntenie mindenkinek, hogy valóban lát-e maga körül olyan kivitelezői kapacitást, akivel megbízhatóan tud majd dolgozni. Tehát én azt gondolom, hogy ebben van most egy kicsit szűk keresztmetszet.
1: Nézzük meg most még így nagyjából 2 perc van azt a részét, ami nem a gyakorlati része, hanem tulajdonképpen az anyagi része ennek az egésznek.

0: hogy mennyire érződik most a piacon mondjuk a hitelkamatok, vagy az infláció, vagy eleve ennek a bizonyos gazdasági bizonytalanságnak a hatása?
1: Egyelőre én nem látom, tehát nyilván nagyon sok fog függeni, hogy itt a közeljövőben egy-két hónapon belül milyen változások lesznek, amik mondjuk a kamat környezetre hathatnak. Most én azt érzem, hogy van egy alapvető optimizmus, és tulajdonképpen van egy reziliencia is, ha úgy tetszik, hiszen ez a gazdasági bizonytalanság, ez tulajdonképpen mondjuk 2022 óta folyamatosan velünk van, és ennek ellenére látjuk azt, hogy az ingatlan piac mozog, és hogy mondjam, van egy fejlődés.
0: Hogyha most bárki, hát nyilván sokan hallgatnak bennünket, ingatlan vásárlásban gondolkodik, és akkor legyen ez az árókérdés, de mit tanácsolnál neki? Érdemes lépni, vagy várható most további árcsökkenés, akár az ingatlan, akár a telekpiacon? Mit csináljunk most, ha sok pénzünk van?
1: Hát forduljunk szakértőhöz.
0: Világos, jó.
1: Ezt mondanám. De alapvetően tényleg nem vagyok híve az ilyen távgyógyításnak, tehát ez egy nagyon-nagyon sok szeletből tevődik össze az ingatlanpiac, tehát nagyon fontos az, hogy lokálisan tájékozódjunk, és az alapján beszéljünk minél több olyan szereplővel, akiknek rálátása van arra a területre, arra a városra vagy városrészre, ami számunkra érdekes, mert így globálisan nagyon félrevihet. Tehát vannak területek, amelyek iszonyatosan pörögnek, vannak területek, amik kevésbé pörögnek, ugye működnek a centrum, periféria, kelet, nyugat, nagyvárosi agglomeráció, kisváros, apró települések. Mindenütt mozog valamilyen szinten a piac. Itt nagyon lényeges az, hogy valaki befektetőként akar beleszállni, és akkor nyilván egy alacsony kockázatú dologgal szeretne foglalkozni, vagy pedig valaki a saját igényére szeretne egy optimális megoldást találni.
0: Gábor, nagyon szépen köszönöm. Sokitott Gáborral, az Otthon Centrum elemzési vezetőjével beszélgettünk az ingatlanok és a telekpiac helyzetéről, és közben érkeztek üzenetek, ugye ma ünnepeljük Derik felügyelő, azaz Horst Tappert születésnapját, meg egyébként a segédje Harry Klein felügyelő szinkronhangjának, Gálvölgyi Jánosnak is ma van a születésnapja, és érkeznek az üzenetek. Valaki azt írta egy 979-es végű számról, hogy az Orion, egy 540-es végűről pedig azt írja Gergő, hogy ha bár én még fiatal vagyok, és nem ettem, nem éltem még akkor, amikor fekete-fehér sorozatok voltak, de a Szomszédok és a Kisváros nagyon jó volt gyerekfejjel, illetve a Saskabaré, ami azért már bőven a 90-es évek. Nagyon szépen köszönjük, ahogy köszönjük Gábornak is, hogy itt volt, az Otthon Centrum elemzési vezetője. Köszi, Gábor!
1: Köszönöm szépen.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 000 kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
2: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
3: A miniszterelnök felszólalásával kezdődik ma parlament ülése. Légi csapást hajtott végre az amerikai haderő Dél-Iránban. Strandidő után hideg front érkezik, de marad a meleg idő. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. Az ülés 13 órakor kezdődik, először napirend előtti felszólalások hangoznak el, majd a képviselők egy órán át interpellálhatják a kormány tagjait. A képviselők döntenek Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési képviselőjének mentelmi ügyében is. Kamat döntőülés tart ma a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A testület legutóbbi áprilisi ülésén 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, és nem változtatta a kamat folyosó két szélét. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter, miután megindult Kelenföldön a tegnap délutáni mozdonytűz miatt órákon át szünetelő vasúti forgalom. Vitézi Dávid azt mondta, a katasztrófa védelem vezetőivel együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Hangsúlyozta, a MÁV tájékoztató eszközrendszere elavult, ezért megkezdik egy új struktúra kidolgozását. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött az idény, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. Légi csapást hajtott végre a déliráni célpontok ellen az amerikai haderő, jelentette be a középső parancsnokság. Az amerikai hadsereg Közel-Keletért is felelős irányítási törzsének szóvivője azt közölte, hogy önvédelmi célú csapásról van szó, amelyet Irán déli részén hajtottak végre. A célpontok között rakétaindító állások és iráni hajók voltak, amelyek aknákat próbáltak telepíteni. Előzőleg az iráni média azt közölte, hogy az ország déli Hormuzi szoros térségében fekvő partvidékén robbanások történtek. Donald Trump amerikai elnök a közösségi média oldalán a légi csapások bejelentését megelőzően arról számolt be, hogy a konfliktus lezárása célzó egyeztetések Iránnal szépen haladnak. Közben az iráni elnök tegnap elrendelte az országos internetszolgáltatás visszaállítását. Az elnöki döntés ugyanakkor nem tartalmazott konkrét dátumot a 87. napja szünetelő szolgáltatás helyreállítására. Május közepén az iráni sajtó június 5-éről cikkezett, mint lehetséges dátumról. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökének felszólítására lemondott tegnap Demeter András, a bukaresti ügyvivőkormány kulturális minisztere, miután egy neki tulajdonított, vulgáris tartalmú és nyelvezetű hangfelvétel jelent meg a román médiában. Kelemen Hunor szerint az RMDS politikusának vállalhatatlan hangnemű, a magyar identitásról szóló kijelentésével teret adott a magyar közösség megbélyegzésének. Végül az időjárásról, folytatódik a zavartalan napsütés, és esőre nem kell számítani. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-23 fok várható. Az előrejelzések szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokos enyhébb idő. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
4: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak! A fővárosban megerősödött a forgalom az előző órához képest. A Könyves Kálmán körút, Hungária körút és Róbert Károly körút útvonalon már lassabban lehet közlekedni. Lépésben halad a kocsisor a keletitől a Blahalúza térig, és az Erzsébet hídtól az Asztóriáig. A körutakon a nagyobb csomópontokban is sűrű a forgalom, és zsúfoltak a rakpartok Budán és Pesten is. Torlódnak a járművek az M3-ason az M0-ástól befelé, de ez elmondható az M1-en még közös szakaszáról is. A Budaörsi úthegyeje útvonalon is lényegesen nehezebb már bejutni a városba, de hogy minden reggel mindegyik bevezető úton már jelentős forgalommal kell számolni. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
2: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Nem csak értjük, hanem el is magyarázzuk a hétköznapi gazdasági összefüggéseket. Economy Class. Most a Jazzy Business Classban.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Május 26-án, kedde reggel, 8 óra múlt 5 perccel. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem, és nagyon szépen köszönöm, hogy nem hagynak magamra olyan szempontból, hogy rengeteg üzenetet kapunk, amelyek az egykor volt és kedvenc filmsorozatokra vonatkoznak. Ugye azért dobtuk be ezt a kérdést, mert ma van Derek felügyelő, azaz Horst Tapper születésnapja. Hozzáteszem, hogy Harry Kleinnak, a felügyelő segédjének a szinkronhangja, Gálvölgyi János is ma ünnepel, úgyhogy neki is boldog születésnapot kívánunk. És akkor néhány üzenet így az elmúlt percekből. Bence írta, hogy az Onedin család és a Strogoff Mihály a kedvenc egykor volt sorozata. Zoltán a tenkes kapitányát említette, egy 650-es végű számról érkezett a Sándor Mátyás és az Angyalbőrben, míg egy 979-es végűről az Angyal. Nagyon szépen köszönjük. Még jó ideig írhatnak 0630 2010 909. Önöknek melyek a kedvenc egykor volt, tulajdonképpen még a fekete-fehér televízió készüléken nézett, rajongott, imádott sorozataik, de most teljesen mással folytatjuk. Témánk, hogy hatályba lépett az EU és a Mercosur közötti ideiglenes kereskedelmi megállapodás. Horváth Sebestyén, az Economus elemzője van itt velünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: No, kezdjük az alapoknál szerintem, mert a Mercosur egy picit olyan idegenül hangzik jó néhány hallgató számára. Miért számít ekkora jelentőségűnek? Mi pontosan a Mercosur és a megállapodás maga miért ilyen fontos?
2: Jelenleg a Mercosur megállapodás a világ legnagyobb szabadkereskedelmi megállapodása. Összességében mintegy 700 millió fő része ennek a vámuniónak. Egyrészt az Európai Unió 27 tagállama, másrészt pedig 4 dél-amerikai ország, Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay, illetve még a jövőben valószínűleg Bolívia is csatlakozni fog ehhez a szabadkereskedelmi övezethez. Azért számít ez egy jelentős előrelépés az Európai Unió tekintetében, mert az Európai Uniónak szinte minden egyes tagállama exportvezérelt gazdasági fejlődést folytatott az elmúlt évtizedekben. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a mi gazdaságunk, az Európai Unió gazdaság azért tud fejlődni, mert több terméket állítunk elő, mint amennyit elfogyasztunk, és ezen több terméket exportálni kell. Most az elmúlt 4 évben az összes fő felvevő piacunkról elkezdett kiszorulni az európai ipar, most elsőlegesen Oroszországra, a Távol-Keletre, elsőlegesen Kínára, illetve az Egyesült Államokra kell gondolni. Mind a 3 fő felvevő piacunkról valamilyen ok miatt elkezdtünk kiszorulni. Kínában van egy állami törekvés arra vonatkozóan, hogy a külföldi tulajdonban levő vállalatokat ki akarják szorítani a kínai piacról, Oroszországból, illetve a közép-ázsiai régióból. A szankciók miatt kezdett kiszorulni az európai ipari komplexum. Az Egyesült Államokból pedig az elmúlt 1 évben a Donald Trump által meghirdetett kereskedelmi háború miatt kezdtünk el kiszorulni. Épp ezért szükséges volt az európai országok számára, hogy új felvevő piacokat, elsődlegesen dél-amerikai országokat találjunk. Most a Mercosur megállapodás ennek ágyaz meg.
1: Ugye azért ez a megállapodás az jó sokáig tartott, legalábbis már jó régóta hallunk erről, hogy Mercosur és EU és közötte lévő esetleges megállapodás. Miért tartott ennyi ideig a tárgyalási folyamat?
2: Hát igen, 27 évig tartott a tárgyalási folyamat. 1999-ben kezdődött a akkor még csak 3 dél-amerikai országgal, illetve sokkal kevesebb taggal rendelkező Európai Unió között a tárgyalási folyamat. Azért tartott eddig ez az egyezkedés, mert vannak vitáspontok, elsődlegesen a mezőgazdasági termékeknek a kérdése. Az Európai Unió elsődlegesen gépjárműveket, gépeket, közlekedési eszközöket, gyógyszeripari termékeket exportál a dél-amerikai országokba, vagy hát a Mercosur tagállamokba, míg fordított irányba, Dél-Amerikából elsődlegesen mezőgazdasági termékek, hús, cukor, citrusfélék érkeznek a kontinensünkre. És ezen dél-amerikai importtermékek sokkal olcsóbbak, mint az Európában a kontinensünkön előállított mezőgazdasági termékek. Épp ezért a mostani szabadkereskedelmi megállapodás nehéz helyzetbe hozza az európai mezőgazdászokat.
1: Az megmondható egyébként, hogy kik lehetnek ennek a megállapodásnak, vagy megállapodás tervezetnek a legnagyobb nyertesei, akár Európában, mert ahogy említetted, itt bizonyos szegmensek nehéz helyzetbe kerülnek, akár Dél-Amerikában?
2: Hát Dél-Amerikában, mivel a Mercosur tagállamoknak az export termékei elsődlegesen a mezőgazdasághoz kapcsolódnak.
1: Így minden négy tagállam.
2: Így minden négy tagállam összességében nagyon jól jár ezzel a kereskedelmi megállapodással. Európai uniós tagállamok között azért ez már megosztóbb. Ki lehet jelölni azokat a tagállamokat, amelyek egyértelműen nyertesei ennek. Meg lehet említeni például Németországot, Spanyolországot vagy Írországot. Ezen uniós tagállamok elsődlegesen, ahogyan említettem, gépeket, gyógyszeripari termékeket exportálnak, de ugyanakkor a 27 európai uniós tagállam között azon országok, amelyeknél a mezőgazdaság nagyobb mértékben járul hozzá a GDP-hez, összességében vesztesei ennek a kereskedelmi megállapodásnak. Meg lehet említeni, hát hazánk mellett például Lengyelországot, vagy Franciaországot, ezen országok, amelyek elsődlegesen ellenálltak, vagy lassították ezt a 27 éves tárgyalási folyamatot.
1: Egyébként alapvetően olcsóbbak lehetnek bizonyos termékek Európában a megállapodás miatt, és ha igen, akkor mely termékek?
2: Hát a mezőgazdasági termékeknél várható egyfajta áresés, azonban ebbe a kereskedelmi megállapodásba beépítettek úgynevezett ilyen védő intézkedéseket, amelyek pont arra vonatkoznak, hogyha az olcsó mezőgazdasági import, a Mercosur országokból érkező olcsó mezőgazdasági import miatt az európai gazdák nehéz helyzetbe kerülnének, akkor ezen vámkedvezményeket felfüggesztik, tehát, és ezen intézkedés pont akkor lép életbe, hogyha a mezőgazdasági termékeknek az ára az elkezd majd csökkenni, illetve még egyéb védő intézkedések is részei ennek a kereskedelmi megállapodásnak, például az importált termékeknek a nyomon követése sokkal szigorúbb lesz. Ennek van élelmiszerbiztonsági oka is, a dél-amerikai országokban sokkal lazább mezőgazdasági termékekre vonatkozó szabályozás, és ezzel, hogyha nem tudom, valamilyen betegség megjelenne mondjuk az importált állatok, vagy már feldolgozott termékekben valamilyen fertőzés jelenne meg, akkor a nyomon követés miatt után lehet követni, és hogyha ilyen megjelenne, akkor meg lehet védeni az európai gazdákat.
1: Azon gondolkodom, Sebestyén, hogy itt említetted mondjuk Lengyelországot, vagy Magyarországot, amelyek nem feltétlenül járnak jól ezzel a megállapodással. Ugye hát egy számos európai gazda is ezt olvasta, amit az elmúlt években is, mondjuk 27 évvel ezelőtt még nem foglalkoztam ezzel a témával, mert egészen ijesztő ez a szám, hogy meddig tartott maga a tárgyalás, meg a megállapodás. Szóval, hogy rengeteg kritikát fogalmaztak meg ezek a gazdák. Ők mitől tartanak a leginkább?
2: Hát igazából attól, hogy az olcsó dél-amerikai importtal nem tudnak majd versenyezni. Ha belegondolunk, dél-amerikai országokban sokkal olcsóbb az energia, sokkal lazább a szabályozás, sokkal alacsonyabbak a bérköltségek, tehát összességében a termelési költségek, és ezen alacsony költségszinttel nem tudnak versenyezni.
1: Igen, meg ahogy olvastam, itt a környezetvédelmi, vagy mondjuk az élelmiszerbiztonsági szabályok is teljesen eltérnek.
2: Igen, lazább a szabályozás. Igen, egyébként Nyugat-Európában évtizedek óta, több mint két évtizedet tüntetnek a gazdák a Mercosur megállapodás miatt. Most igazából most is csak úgy sikerült elfogadni, hogy nem sikerült elfogadni, de mégis egy ideiglenes, elsődlegesen német nyomásra ideiglenesen mégis életbe léptették ezt a szabadkereskedelmi megállapodást.
1: Igen, én sem véletlenül mondtam az elején azt, hogy ideiglenes megállapodásról van szó, ne felejtsük el. Azon gondolkodom, hogy mekkora veszély ez a magyar gazdáknak? Mennyire komoly veszély? Yes.
2: Hát Magyarországon, hogyha belegondolunk, sokkal többet exportálunk, elsődlegesen gépeket a dél-amerikai országokba, mint fordítva. Talán az importunk, a Mercosur tagállamokból érkező importunk, az nem éri el évente az 500 millió dollárt, ami, hogyha belegondolunk, hogy az importunk az több mint 100 milliárd dollár, tehát gyakorlatilag elenyésző. Mégis az Európai Unióban van az úgynevezett re-exportnak a jelensége, illetve re-importnak a jelensége. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem közvetlenül mi importálunk élelmiszert dél-amerikai országokból, hanem más európai ország, és onnan átkerül a magyar piacra is az élelmiszer. Nem véletlenül egyik nagy magyar politikai erő sem támogatja ezt a Mercosur megállapodást, mert ezzel a magyar gazdák is nagyon rossz helyzetbe kerülnének. Bár azért árnyalni érdemes a képet, hiszen Magyarország, hogyha az magyar export szerkezetet megnézzük, akkor sokkal nagyobb mértékben exportálunk gépeket, a gyógyszeriparunk, a vegyiparunk is nagyon jelentős, tehát én személyesen nem vetném el első látásra a Mercosur megállapodást.
1: Mennyire állja meg a helyét az az állítás, hogy a kínai vagy az amerikai befolyással szemben geopolitikai szempontból is ez fontos, az EU-nak nagyon fontos volt ez a megállapodás?
2: Hát ebben van igazság, ahogyan említettem, az elmúlt 5 évben a fő felvevő piacainkról kiszorultunk, és ez a kereskedelmi visszaszorulás egyébként egy geopolitikai visszaszorulással is párosult. Az afrikai országokban is egyre kisebb az Európai Uniós tagállamoknak a befolyása. Most ezzel, hogy a dél-amerikai kontinens felé nyitottunk, nőhet az Európai Uniónak a globális befolyása, és ahogyan említettem, gazdasági elemi érdeke, hogy az exportpiacainkat az bővíteni tudjuk.
1: Nézzük meg, hogy mely iparágak profitálhatnak leginkább ebből a megállapodásból Európában.
2: A gépjárműipar, vegyipar, gyógyszeripar, de én még egyébként a bankszektort is megemlíteném, bár erről kevesebbet beszélnek, nem csak a hazai médiában, hanem az európai sajtóban is erről kevesebb szó esik, hogy a Mercosur megállapodás nem csak egy kereskedelmi megállapodás, hanem egy kölcsönös elköteleződés a beruházások tekintetében. Mindkét szerződő fél, tehát a Mercosur tagállamok és az Európai Unió is vállalta, hogy az egymás területén végrehajtott beruházásoknak a volumenét azt növelni fogja. Hogyha a nemzetközi határokon átnyúló beruházási volumen az nő, abból mindig a bankszektor is profitálni tud.
1: Én nem vagyok proféta, de simán el tudom képzelni azt, és most csak úgy provizorikusan teszem fel a kérdést neked, Sebestyén, hogy el tudom képzelni, hogy ez a megállapodás még nagyon komoly politikai vitákat okoz az EU-n belül, és hogy látunk mi még mondjuk Brüsszelben a főtéren szándékosan felgyújtott és traktorokkal odahordott termékeket.
2: Ebben abszolút mértékben egyetértek. Nekem volt alkalmam 2 évvel ezelőtt 2 hónapot Brüsszelben az Európai Parlamentben dolgozva eltölteni, és gyakorlatilag nem volt olyan nap, hogy ne álltak volna sorba a brüsszeli főutcán, illetve a parlament körül a traktorok. Jól látszik, hogy azért megosztó ez a szabadkereskedelmi megállapodás.
1: Akkor még nem mondhatjuk ezt, ez az utolsó kérdés egyébként, hogy ez egy új korszak kezdete. Egyelőre egy ideiglenes megállapodásról van szó, ami azért még toldozandó, foltozandó.
2: Igen, a korábban már említettem ezeket a védőintézkedéseket, ezeknek a felülvizsgálata, illetve az utánkövetése, hogy mennyire sikeresek, mennyire tudják megvédeni az európai gazdákat, ez még nem egy lezárt kérdés.
1: Sebestyén, nagyon szépen köszönjük. Horváth Sebestyénnel, az Ökonomusz elemzőivel beszélgettünk arról, hogy hatályba lépett az EU és a Mercosur közötti ideiglenes kereskedelmi megállapodás. Köszi szépen, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm.
1: És tudják, kedves hallgatóink, vagy drága hallgatóink, hogy várjuk önöktől továbbra is az annak idején önök által imádott sorozatokat. Azért dobtuk be ezt a témát, mert ma van Horst Tappert, azaz Derik Felügyelő születésnapja.

0: A Business Class fedélzetén minden reggel feltörünk egy szerencsesütit. Ahogy most is.
1: Nincs rossz hang, az a lényeg, hogy mit játszunk utána. Ez Miles Davisnek a 100 évvel ezelőtt, éppen 1926-ban, május 26-án született zenei zseninek volt az egyik filozofikus gondolata. Nincs rossz hang, csak az a lényeg, hogy utána valami olyat játszunk, amitől az egész összeáll, és ezzel tulajdonképpen az egész életet jellemezhetjük. Bármit csinálunk, bármit teszünk, az sosem rossz, az a lényeg, hogy utána hogyan építkezünk belőle. Nagyon szépen köszönjük Miles Davisnek ezt a gondolatot, és nagyon szépen köszönöm önöknek, hogy ilyen aktívak, érkeznek az üzenetek. Ugye Derik felügyelő születésnapja okán kérdezzük önöktől, hogy annak idején még a fekete-fehér dobozban, a televíziók készülékben melyek voltak azok a sorozatok, amelyeket önök nagyon szerettek. Egy 072-es végű számról érkezett egy üzenet. Üdv, Petrocelli és nők a pult mögött, míg egy 120-as végűről, kedves Jazzy Rádió, számomra a Kalambó felügyelő és a korabeli Star Trek sorozat a legszebb emlék, írja Gábor. És van néhány üzenetünk még, egy 979-es végűről az Angyal, egy 650-es végűről a Sándor Mátyás, meg hát itt a legelején említsük meg Gaskó Balást, akivel beszélgettünk, vagy elkezdtünk beszélgetni erről a témáról. Ő a Szomszédokat mondta, én pedig az Abigélt és a Tenkes kapitányát. De jöttek itt még üzenetek, Józsi a két férfi egyesetet, Tünde a Tüskevárat említette, Attila az Öreg bánya titka című gyermek korában egyébként hidegrázós filmsorozatot írta nekünk, Ildikó a San Francisco utcáiról mesélt, László pedig a Bors és az Egy óra múlva itt vagyok című sorozatokat említette, de érkezett itt Onedin család, Taubácsi, a Tavasz 17 pillanata, Benyovszki Móric, vagy a Négy páncélos és a kutya. Szóval van itt minden, tartsák meg jó szokásukat, 0630 20 10 909. Önök számára melyek a legkedvesebb egykor volt, még a fekete-fehér tévék készüléken látható, vagy volt látható sorozatok?
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tej Világnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Jazzyben minden fenékig tejfel lesz.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzyn.
3: Ma kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. Az előterjesztés egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Mivel a módosítás értelmében ez a szabály a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag akályosnak tartja a tervet. A magyarországi repülőgép üzemanyagellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL a sajtóban megjelent légiközlekedést és a kerozin ellátást érintő hírekre. A társaság közleményében azt írta, a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött az idény, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A görög rendőrség 20 embert vett őrizetbe Kréta szigetén egy EU-s agrár támogatásokkal kapcsolatos csalással gyanúsított bűnszervezet felszámolása során. A letartóztatások az Európai Ügyészség Görögországban folytatott széles körű vizsgálatának eredménye. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leó pápa első enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. A pápa hangsúlyozta, nem szabad engedni, hogy a mesterséges intelligencia kizárólag katonai politikai logikát kövessen. Az enciklika megjelenésével egy időben sajtótájékoztatót tartottak a Vatikánban, amelyen először az egyház történetében a pápa is részt vett. Végül az időjárásról: terült ég mellett esetleg északkeleten jelenhet meg pár gósza felhő. Az eső kizárt, igazi strandidő lesz, 30 fok körüli maximumokkal élénk marad a szél. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: A fővárosban terítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli út közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, a Rákóczi úton a Baross tértől, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál és az M5-ös autópályán a Határúthoz közeledve. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot. Az Ötvös tér és az Irányi utca között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás arénában. Ezért lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, és egyirányosították az Állatkerti körutat a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Szerdai féltől lezárják a Hősök terét körben, a Kóskároly sétányt és az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A sikeres emberek korán kelnek. Egyikük már itt is ül a stúdióban. Ez a Business Class VIP.
1: Annyira reggel, annyira jazz, így van ez itt a Business Class. Május 26-án, kedde reggel, 8:59. SMS számunk, és köszönjük szépen, hogy használják. 0630 20 10 909. A mikrofonnál Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem, és nagyon szépen köszönöm, hogy csatlakoznak az adáshoz. Ugye azt kérdezzük önöktől most már több mint két órája, hogy önök számára melyek a kedvenc, egykor volt még tulajdonképpen a fekete-fehér dobozban, már mint tévékészülékben volt látható sorozatok. Nagyon sok üzenet érkezik. Éppen most írt a Dugó, hogy üdv, minden lében két kanál, de van, aki azt írta, a kedves Jazzy Rádió számomra Columbo felügyelő és a korabeli Star Trek sorozatok voltak a legszebb emlékek. Köszönjük szépen. Egy 072-es végű SMS-ről Petrocellit és a Nők a pult mögött című sorozatot említi valaki, míg egy 979-es végű SMS számról az egyik hallgatónk azt írja, hogy Twin Peaks, az Angyal és az Orion. No hát, tartsák meg jó szokásukat, 0630 20 10 909. Tudják, ma van Derek felügyelő Horst Tappert születésnapja, és ma van a segédjének, Harry Klein szinkronhangjának, Gálvölgyi Jánosnak is a születésnapja. Ezért kérdezzük most ezeket önöktől. 0630 20 10 909. De most teljesen másról beszélgetünk, mert hogy VIP-rovatunk vendége Hovány Márton, a Hovány csoport alapító tulajdonosa. Jó reggelt kívánok, köszönjük szépen, hogy itt van. Nem, mint hogyha bármiféle, hogy mondjam, olyan dologról beszélnénk most, mert hogy életút interjút szeretnénk készíteni most önnel, ami azt jelenti, hogy ő már a pályája lezárására készül, de mégis azt akarom megkérdezni mindjárt az elején, hogyha visszatekint a kezdetekre, mesélje már el, mára mennyit elmesélhet belőle, hogy milyen családból érkezett ön, vagy milyen volt az a közeg, ami önt formálta, vagy azt a fajta üzleti szemléletet megtette, ami által most beszélgethetünk.
2: Hát a szüleim azok vállalkozók voltak, édesanyám az úgy hívták abban az időben, hogy sütögető, tehát pecsenyesütő, hurkát, kolbászt és természetesen sült húst sütött vásárokon, piacokon, tehát ilyen sátros megközelítéssel. Látogatták a különböző, a környékünkön lévő piacokat, vásárokat. Az abban az időben állat és kirakodó vásárok voltak, azok nagyon népszerűek voltak, ma már szerintem ezek teljességgel eltűntek. Édesapám az pedig bérfűrészes volt, ugye a faluhelyen a tűzifát, illetve az épületanyagokat mentek, a traktor hátuljára volt felszerelve egy ilyen fűrészgép, és azzal házhoz mentek, és ott kivágták az épületanyagot, már úgy értve, hogy a meglévő fenyőfákból, és összevágták a tűzifát. Tehát ezzel foglalkoztak, és gépekkel, különböző gépeik voltak. Hát igazából ez a szocializmusnak az az időszaka volt, amikor már lehetett azért valamekkora módon vállalkozni, de azért annyira nem erőltették. Ez ugye ők a 70-es évek elejétől kezdtek maszekok lenni, amikor már lehetett így egy-egy szakmában.
1: Érdekes egyébként, amit mesél, mert ezek nem feltétlenül ilyen nagyvárosi berégzülések, tehát egy pecsenyesütő, amelyik vásárra jár, vagy egy kvázi fafeldolgozó szakember, aki szintén, ahogy említette, faluról falura jár, az nem feltétlenül a mély pesti belvárosnak a közege.
2: Hát ez valóban így van, ez nagyon vidék arra, ahol én születtem, ugye én Jászkar Jenőn születtem, és ott a környékben lévő falvakban dolgozott, illetve hát a mi falunkban.
1: És mikor volt az a pillanat, amikor először ön is azt érezte, hogy szeretne valamiféle vállalkozó lenni, egyáltalán mindjárt az elején autókban kezdett gondolkodni, vagy követte volna apuka vagy anyuka példáját ilyen szempontból?
2: Hát én nagyon szerettem a gépeket, hiszen édesapámnak különböző gépei voltak, hát mellette természetesen még földműveléssel is.
1: Milyen menő lehetett, amikor megjelent az első komolyabb fűrészgép, nem? És akkor az apuka mutatta önnek, hogy, igen, hogy nézd, van egy új gépem.
2: Igen, egy Stirlenz fűrész volt. Az egy nagyon, nagyon komoly gépnek számított. De nem csak az, hanem egyébként a gépek hangja, a zúgása, stb. Ez így magával ragadó volt. Mivel az iskolában nem voltam, általános iskolában nem voltam túl jó tanuló, ezért igazából nem vettek fel autószerelőnek, mert oda csak szinte kitűnő bizonyítvánnyal vagy érettségivel vettek fel, akkor ugye nagyon népszerű volt a 70-es évek közepén, mindenki az akart lenni. És akkor én így egy érdekes fordulattal Budapestre jelentkeztem, a Kőforgó és Épületszobrászipari Vállalatnak voltam a növendéke, és a Várna utcában tanultam, és az első lépéseket a Budai Vár restaurációján találtam magam, mint ipari tanuló. És ugye nyilván ezt a szakmát elvégeztem, közben sajnos történt egy olyan dolog, hogy másodéves ipari tanuló voltam, amikor édesapám meghalt, akkor hazaköltöztem anyámhoz segíteni, Szolnokra jártam iskolába, és Ceglédre pedig egy maszek kőfaragónál voltam tanuló. És ugye amikortól lehetett, szinte az első pillanattól kezdve, már én készültem arra, hogy magán maszek leszek. Ugye maszek az azt jelenti, hogy magánszektor, tehát így hívták a vállalkozókat abban az időben. És két év kellett ahhoz, hogy mestervizsgára tudjak jelentkezni, két évet ezt megvolt a két évem, jelentkeztem mestervizsgára, és mesterként én már 20 évesen vállalkozó voltam az én szakmámban, mint kőfaragó.
1: Higgy el, hogy nem csak az művészet, amikor az ember autószalonokat üzemeltet, hanem az is, amikor egyébként például, ahogy említette, a Budai Vár rekonstrukciójában vesz részt az ember, azért le a kalappal ezelőtt is, ez nagyon szép gondolat. De egy másik gondolat egyébként megütötte a fülemet, hogy ön azt mondta, hogy nagyon szerette a gépeknek, hát itt alapvetően a fűrészgépekre gondoltunk egyébként, azt a tipikus hangját, ahogyan azok megszólaltak, és most feltételezem, hogy hát nagyon szereti az autóknak a hangját is, amik megszólalnak.
2: Nem a fűrészgépek hangját szeretem én, hanem magának a traktornak a hangját. A fűrészgépnek annak szerintem nem jó a hangja. Kellemetlen, inkább ilyen fütyülő, sivító hangja van, főleg ugye, hogy a fát vágja. Én inkább magának a gépnek a hangját, a traktornak, ami hajtotta, vagy a bármilyen más gépeknek, vagy ugye volt a családban autó is, az autónak a hangját, a benzin gőzét, tehát valahogy gyerekként az, ami ma már mindenki számára kellemetlen, akkor nekem az nagyon kellemes volt, a benzin gőz, nagyon szerettem.
1: Képzeljen, ön mellett szerintem még én vagyok a másik az országban, aki imádja például, amikor tankol, a 95-öst beletolja, ugye a tanksapkát leemel is beletolja magába a tartályba, és árad kifelé a benzinnek az illata, én szeretem azt az illatot. Na de nem rólam van most szó, hanem önről, ugye a Hovány csoport ma már országosan ismert név. Milyen volt az első időszak, amikor még azért minden nyugodtan kimondhatjuk, hogy jóval bizonytalanabb volt, mint ma?
2: Hát nehéz volt, nagyon nehéz volt. Én Kecskeméten kezdtem a Lenin városi ABC sarkában. Nagyon érdekes
1: már
2: volt.
1: Már önmagában a név is beszédes.
2: Igen, a Lenin városi ABC. 91. decemberében nyitottam meg az első autószalonomat a Lenin városi ABC sarkából, ilyen 2,5 méter magasan, tehát nem teljesen légtérben elszigetelve, hanem csak 2,5 méter magasan ilyen úgynevezett MDF lapokkal kirekesztettünk ott magunknak körülbelül egy ilyen 80-100 négyzetmétert, ahova három autó fért be, és egy kis iroda volt ott nekünk benne. Nagyon érdekes volt, mert lehetett hallani a hátunk mögött, ahogy a hentes bárdal csapkodja össze a húst. A
1: és úgy kellett közben eladni az autókat.
2: Igen, friss kenyér illatát, vagy abban az időben még a kávét ott darálták, megvették, és akkor ott volt egy csomó daráló, ledarálták a kávé illata, szóval nagyon érdekes volt. Nehéz volt annál is inkább, mert ugye sok esetben abban az időben bejöttek hozzánk megnézni az autót, és aztán kimentek, megvették Németországba, vagy valahol, mert olcsóbban meg lehetett oldani.
1: Mit gondol egyébként, hogy mi volt az a tulajdonság vagy döntés az ön életében, ami leginkább hozzájárult ahhoz, hogy egy ilyen hatalmas vállalatot felépítsen, vagy hogy fel tudja építeni?
2: Hát igazából mindig gyerekkorom óta, vagy illetve akkortól kezdve, amikor vállalkozó voltam, valahogy voltak olyan, amikor olyan hihetetlennek tűntek, de mindig nagy álmaim voltak, tehát nagy vállalatot, nagy céget szerettem volna, és nem tudtam még, hogy hogyan, és egy kicsit olyan őrültségnek is hangzott, tehát örült az ember, hogyha vállalkozó lehetett, és egy-két munkatárs, egy-két alkalmazottja volt, ugye nekem az eredeti szakmámban is, a kőfaragó szakmát, azt nem lehet egyedül csinálni, tehát ott is már szinte azt lehet mondani, hogy 20 évesen 3-4, később aztán 5-6 alkalmazottam is volt, és amikor ugye 10 évvel később autókereskedő lettem, akkor ugye nyilván muszáj volt értékesítőket, vagy akit értékesítőt tudtunk bele csinálni, autószerelőt, stb. Munkafelvevőt felvenni, szóval így indult valahogy ez a dolog, és aztán mindig nyilván a legjobb próbáltam lenni, tehát mindig jobb akartam lenni másoknál, és ez hozta magával a fejlődést, hogy hívtak különböző városokba, abban az időben egyébként még nem volt divat az, hogy mondjuk egy márkakereskedő több városban is kap lehetőséget, egy-egy városban volt valaki, mint mondjuk például én Kecskeméten, és aztán egy adott alkalommal hívtak Békés Csabára, majd aztán később Szegedre is jöttek a multibrendek, tehát mindig valóban engem hívtak, nem is annyira az volt, hogy én akartam menni fejlődni, hanem úgy ítélték meg az importőrök, illetve a vezérképviseltek, hogy amit mi csinálunk, azt jól csináljuk, és szerették volna, hogyha másik városokban is sikeresen működik a

0: akik nálunk vannak vezetők, azok megfelelnek ezeknek a dolgoknak.
1: Akkor fordítsuk meg, mit vár el tőlük?
0: Hát nyilván egyrészt az elkötelezettséget a siker iránt. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, jól motiválható legyen, és akarja a fejlődést. Tehát ez a motorja az egésznek, hogy valaki akarja a fejlődést. Én nem vagyok már egy mai sütés, de nagyon szívesen tanulok a mai napig is. Én mai napig is járok képzésekre, attól függetlenül, hogy elmúltam már jóval 60 éves.
1: Úgy érti, hogy nem ön ad elő, hanem ön hallgatja a képzéseket.
0: Tehát hogyha valahova meghívnak, és azzal tudok segíteni, akkor szívesen elmegyek, de én is járok ilyenekre. Az idén is voltam már 2-3 ilyen képzésen is, és ugye mindig megkérdezik tőlem, hogy mit keresek én még itt, hiszen rengeteg tapasztalat, rengeteg tudás van mögöttem, hát két dolog van. Az egyik az, hogy én úgy gondolom, hogy az élet az egy holtig tartó tanulási folyamat, a másik pedig nyilván fejlődni kell a mai világban, mert aki nem fejlődik, az lemarad, és bárhol, bármilyen képzésen is veszek részt, vagy tréningen, én úgy gondolom, hogy valamit mindig hozok el onnét magammal.
1: Azt mondja, az élet, és teljesen egyetértek önnel, egy holtig tartó tanulási folyamat. Ön szerint meg lehet egy fiatal vezetőt tanítani, jó vezetőnek lenni, vagy ez egy hozott tulajdonság, amivel együtt születnek az emberek, mint ahogy ön is egyébként bizonyos szempontból ugye ebbe csöppent bele, ugye ott a jásságban, ahogy említette, hogy anyuka vásárról vásárra járt, és isteni ételeket sütött, és azt megették a vendégek, apuka pedig segített abban, hogy télen mindenkinél meleg legyen.
0: Így van. Én azt gondolom, hogy az is egy másfajta vállalkozás volt, és ez is egy másfajta vállalkozás, amikor már ekkora csapatról beszélünk. Nyilvánvaló, hogy ezek azok a képességek, amikkel ők rendelkeztek, az arra tökéletesen jó volt. Itt ma azért másról és többről van szó. Én úgy gondolom, hogy a Hovány csoport egyébként érdekessége az, hogy akik itt ma vezetők és felső vezetői, de akár középvezetői szinten is vannak, ezek mind itt nevelkedtek. És itt olyan nincs is igazából, akit úgy felvettünk volna ide vezetőnek, mind itt forrottak ki magát, itt neveltek ki, tehát mondhatni, hogy
1: tehát végigértek a szamár létrát. Igen. Ez a legfontosabb,
0: igen,
1: szerintem.
0: Saját nevel. És arra is nagyon büszke vagyok, hogy nagyon sok jó szakembert adtam a szakmának. Talán lehet, hogy kicsit nagyképűen hangzik, de talán egyetlen egy autókereskedő sem adott Magyarországnak annyi jó szakembert, mint amennyit én. És nyilván vannak olyanok, akikkel hosszú, több évtizedeken, vagy hát több évtizedet nem is, de 10-15 évet együtt dolgoztunk, és kezem alatt nőttek, felfejlődtek, akik ma hozzám hasonlóképpen sikeresek, és nagyon büszke vagyok rájuk, mert van közöttük olyan is, több is, aki milliárdos lett, és az alatt a 10-15 év alatt, ameddig együtt dolgoztunk, ott nagyon-nagyon sokat fejlődött, és ők is valamikor egészen kis emberek voltak, tehát egyszerű, akár szakközépiskolát végzett, vagy valami ehhez hasonló, tehát azért felsőfokú végzettséggel nagyon kevés érkezett, és mégis sikeres embereket tudtam belőlük faragni.
1: Azon gondolkodom, hogy próbáljuk meg most egy kicsit, vagy önt próbálom arra rávenni, egy picit próbálj meg önmagát kívülről nézni, tehát most ugye Hovány úr önmagát kívülről nézi, hogy vajon az elmúlt 30 évben önnek milyen szempontból változott, ha változott a vezetői stílusa?
0: Hát nagyon szerintem változott, de ezt inkább talán a környezetem érzékelni, mert ugye az ember bizonyos szempontból nem változik, az alaptermészete az sokat nem változik, de az biztos, hogy ma már sokkal nyugodtabb, és mondjuk úgy, hogy talán humánusabb is lettem egy kicsit, régebben azért magasabb elvárásaim voltak, kevésbé voltam türelmes a munkatársaimmal. Persze most is könnyen ki lehet mozdítani a nyugalmi állapotból, de azért én úgy gondolom, hogy sokkal nyugodtabb vagyok most, mint mondjuk ezelőtt akár 10 évvel is.
1: Szerintem ezért is kaphatott egyébként 2025-ös példakép külön díjat most néhány hónappal ezelőtt. Ez az elismerés sokat jelentett önnek? Azért ez nem csak szakmai, azért ez egy emberi visszajelzés is ám.
0: Nagyon hál' Istennek is ezekre mindegyik díjra nagyon büszke vagyok, mert nagyon sok márkában, illetve sok márkában lettünk az év márka kereskedői, most is ebben az évben is kaptunk több ilyen elismerést. Nyilván nem akarom a márkákat mondani, nem akarom reklámozni, de

0: És arról van szó, hogy ez a díj ez azért különösen fontos a számomra, mert az EY egy nemzetközi tanácsadó cég, akitől kaptam ezt az év üzletembere külön díját, a példakép díjat. Ez ugye a világ négy legnagyobb pénzügyi tanácsadó cége közül az egyik, talán a legnagyobb, és ez nem egy szakmai díj, tehát erre különösen büszke vagyok. És egyébként elgondolkoztam rajta, hogy tényleg még ez formális rajtam abban a tekintetben, hogy ha már egy ilyen elismerést kaptam, akkor ennek meg is kell abból a szempontból felelni, hogy tényleg egy példakép nem csinálhat bizonyos dolgokat, úgyhogy nagyon örülök neki, és tényleg büszke is vagyok erre.
1: Hát nem véletlenül hoztam bele a beszélgetésbe, és tényleg gratulálunk a példakép külön díjokán. Mondja, volt, hogy önt az üzleti útja során érte komoly kudarc?
0: Hát hogyne, mindenkit ér szerintem azért itt az üzleti életben. Én, hogyha az elejétől megyünk vissza, akkor amikor még kőfaragó vállalkozóként kezdtem, akkor most július 1-én lesz 46 éve, hogy vállalkozó vagyok. Nyilván számtalan kudarc élt. Az eredeti szakmában...
1: Ezek nagy pofonok voltak?
0: Voltak olyan, hogy a föld adta a másikat, tehát azért itt a világválságok, az autókereskedelmet mindig. A kőfaragó szakmában nem volt. Ott csak sikerekről beszéltünk, tehát ez a 10-11 év az egy folyamatos, dinamikus növekedés volt és egy fejlődés, mindaddig még itt az autós szakmában, ahogy elkezdtük 91-ben, 96-ban jött a bokros csomag, 2000-ben egy kis válság, és inkább egy kicsit nagyobb válság 2000-ben, és akkor utána volt egy pár év, utána jött a 2009-es válság is, hát ugye ami, mint ahogy sok másokat is nagyon súlyosan érintett az, hogy például ilyen 130-140 forintos átlagárfolyamon vettem fel a szalonok bővít építéséhez svájci forint hiteleket milliárdos tételben összességében, és ezeket 10 plusz 2 évre is. Például a Békés Csabai beruházást, mikor csináltuk, 130-as átlagárfolyamon 2007-ben felvettem, 2009-ben, amikor már törleszteni kellett, 190-en törlesztettem, és majd aztán 2015-ben áttettem az akkori kormány által biztosított 2,5%-os NHP-s hitelre, és 350 váltottam le. Brutális pofonok voltak, és hát azért más egyéb kisebb pofonok is jöttek szépen csőstől, de ez volt az, amitől tényleg úgy padlót is fogott az ember.
1: Beszélgessünk egy kicsit úgy, mintha most 20 éves lenne. Térjünk vissza a 20 éves önmagához. Ön ugye nem tanult túl jól az iskolában, az álmát, hogy autószerelő legyen, az iskolai bizonyítvány tulajdonképpen keresztül húzza, és idejön Budapest, és elkezd kőfaragóként dolgozni. Az ön saját 20 éves fejének milyen tanácsokat adna? Mivel látnál, hogy hogyan induljon bele az életbe?
0: 20 éves koromban én Jászkarjánén voltam kőfaragó. Itt Budapestre már egészen későn kerültem fel. Előtte már én sikeres autókereskedő vállalkozó voltam. Hogy milyen tanácsokat adnék magamnak, hát ezt most hirtelen megmondom, ezt én nem gondolkoztam el. Talán mindent ugyanígy kellene csinálni, de azért mégis van egy csomó olyan dolog, amit azért valószínű, hogy az ember máshogy csinálna. Mindig ugye ezeket a dolgokat az adott helyzet hozza ki, hogy mi lenne a legjobb, és azok, amik akkor működtek dolgok, azok már nem biztos, hogy működnének, és lehet, hogyha én most ezeket a dolgokat tudtam volna, amiket ma tudok, akkor viszont azok még akkor nem működtek volna.
1: Hovány Márton, nagyon szépen köszönöm, élmény volt önnel beszélgetni, meg megtiszteltetés is. Hovány Mártonnal, a Hovány csoport alapító tulajdonosával beszélgettünk VIP-rovatunkban, aki egyébként a 2025-ös példakép külön díjat is átvehette nemrég a Pesti Vigadóban. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt volt.
0: Köszönöm szépen.
1: És ne feledjék, 0630 2010 909, csak azért, mert érkeztek újabb üzenetek, a négy páncélos és a kutya, illetve az Orion űrhajó, amit nagyon szeretett éppenséggel Feri egy 269-es végű telefonszámról annak idején a televízióban. Köszönjük szépen!

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az első csak a kezdet volt. Világszínvonalú musicalek az Erkelben. A Trón, Elizabeth, Apácasó, Hogyan tudnék élni nélküled, Rebeka, és hamarosan érkezik a Wicked. Dobban a szív a következő évadban is. erkelszínház.hu.
2: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
3: Több vizsgálóbizottságról is dönt ma az országgyűlés. Donald Trump bejelentette, megsemmisítik irándúsított urányát. Folytatódik a nyári idő sok napsütéssel. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés ülése délután, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. Ezek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. A képviselők döntenek Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési képviselőjének mentelmi ügyében is. Kamatdöntő ülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A testület legutóbbi áprilisi ülésén 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, és nem változtatta a kamat folyosó két szélét. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke áprilisban azt mondta, a világszintű bizonytalanságok miatt továbbra is indokolt az óvatos, türelmes, körültekintő monetáris politika. A jegybanki alapkamat legutóbb idén februárban változott, akkor 2024. szeptembere óta először 25 bázisponttal csökkent az irányadó kamatláb. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter, miután megindult Kelenföldön a tegnap délutáni mozdonytűz miatt órákon átszünetelő vasúti forgalom. Vitézi Dávid azt mondta, a katasztrófa védelem vezetőivel együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Hangsúlyozta, a MÁV tájékoztató eszközrendszere elavult, ezért megkezdik egy új struktúra kidolgozását. Donald Trump bejelentette, hogy Irán dúsított urányát vagy az Egyesült Államokba küldik megsemmisítésre, vagy más alkalmas helyen semmisítik meg. Az egyelőre nem világos, hogy egy amerikai ügynökségre, vagy esetleg a pécsi székhelyű nemzetközi atomenergia ügynökségre gondolt az amerikai elnök. Az sem egyértelmű, hogy a dúsított urán megsemmisítésével kapcsolatos Trump kijelentés az Iránnal zajló tárgyalások amerikai követelésének egy része, vagy egy olyan pontról beszélt, amiben már megegyeztek egy lehetséges megállapodás részeként. Itthon esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Mától hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégente továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-ig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Fiatal művészek veszik birtokba mától Veszprém belvárosát és kulturális intézményeit. A táncfesztivál kínálatában az irodalom és a filmművészet is helyet kap a táncelőadások mellett. Szombatig naponta 3-4 produkciót láthat a közönség. Végül az időjárásról. Folytatódik a zavartalan napsütés, esőre nem kell számítani, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33 fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: A fővárosban műszaki hibás jármű vesztek el a Ferihegyi repülőtérre vezető úton befelé a Csévéző utca közelében. A forgalom egy sávban váltakozva halad, torlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedés Zuglóban a Tököli úton befelé a Róna utca előtt, illetve a 16. kerületben a Veres Péter úton befelé a Baross Gábor utcánál. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet hír és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Már lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, és egyirányúsították az Állatkerti körutat a Hősök terétől a Gundel Károly útig. De szerda éjféltől lezárják a Hősök terét körben a Kóst Károly sétányt és az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kedves utasaink, helyezzék magukat kényelembe. Indul a Business Class.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class május 26-án, kedden reggel 9 óra múlt 5 perccel. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Pachman Péter, jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem. Mi az, hogy itt vannak? Hát teljesen aktívak, el se hiszem, hogy milyen sok üzenet érkezik. Ugye arról beszélünk tekintettel arra, hogy ma van Horst Tappert, azaz Derrick felügyelő születésnapja, illetve az ő segédjének, Harry Kleinnak is ma van, pontosabban a szinkronhangjának, Gálvölgyi Jánosnak is ma van a születésnapja. Ennek kapcsán kérdezzük önöktől, hogy melyek a kedvenc filmsorozataik, de tudják, még azok a klasszikus sorozatok, szóval nem azok, amelyeket egy hétvége alatt ki lehet végezni a Netflixen. Érkeztek üzenetek, Feri írja, a négy páncélos és a kutya, illetve az Orion űrhajó, minden lében kanál írja, két kanál írja Gergő, aztán kedves Jazzy Rádió, számomra Columbo felügyelő és a korabeli Star Trek sorozata a legszebb emlék, egy 072-es végű számról írja egy hallgatónk, hogy a Petrocelli, illetve a nők a pult mögött, egy 979-es végűről az Orion űrhajó, egy 650-es végűről a Sándor Mátyás, az Angyalbőrben és az X-akták, és ugye az egész beszélgetés apropója az volt, hogy Gaskó Balázzsal nagyjából fél hét magasságában kezdtünk erről beszélgetni. Balázs a szomszédokat, én pedig az Abigailt és a tenkes kapitányát dobtam be, csak így vitaindítónak vagy ilyen ötletadónak. Nagyon szépen köszönjük, 0630 2010 909, várjuk a további üzeneteket. Most viszont teljesen másról beszélgetünk, mint hogy a logisztikai digitalizáció kihívásairól, az adatvezérelt működés fontosságáról, Bengernó Dániellel, a 4D Soft üzletfejlesztési tanácsadójával. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, és hogy végighallgatod ezt a hosszú bevezetőt, mert hogy én már korábban hívtalak téged. Ugye ti azt mondjátok, hogy az adatvezérelt működés ma már túlélési feltétel. Ez nem túl erős megfogalmazás egy ilyen világban, amiben élünk?
2: Én azt gondolom, hogy abszolút nem. Mint digitalizációval foglalkozó üzletfejlesztési tanácsadó, én szeretnék abba hinni, hogy ma már nagyon keveseket kell arról meggyőzni, hogy a digitalizáció és az adatalapú működés az most elengedhetetlen. De ha valaki esetleg még kétkedne, akkor szerintem elég, hogyha csak a legnagyobb, legsikeresebb cégekről veszünk példát, akik igazából nem csinálnak más, mint folyamatosan monitorozzák a vásárlóikat, folyamatosan mérik a vásárlói szokásokat, hogy mit csinálnak, és minden döntésüket gyakorlatilag objektíven adatokra alapozzák. Gondoljunk csak egy nagyon gyakori alkalmazásra, amit minden nap nagyon sokan görgetünk. Tehát hogy vannak olyan napok, amikor több úgynevezett release is kiadásra kerül. Ezek gyakorlatilag mind adatalapon kerülnek meghozott arra. Tudom, most nem feltétlenül a logisztikáról beszéltem, hanem csak mint az adatalapú működésnek a fontosságáról.
1: Szerintetek a gyakorlatban mit jelent az egyébként, hogy egy logisztikai vállalat úgynevezett adatvezérelt módon működik?
2: Azt fontos elmondani, mielőtt itt válaszolni pontosan a kérdésre, hogy ahhoz, hogy mi ezzel kapcsolatban véleményt tudjunk formálni, mi végeztünk egy kutatást a logisztikai szektorban. Nem egyedül, hanem ez egyébként az MLSZKSZ-el, a Magyar Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségével és szakszervezet. Végeztünk egy kutatást, hogy milyen kihívásokkal találják magukat szembe a logisztikában a szereplők. És azt látjuk a felmérés alapján, hogy nagyon sok különböző szakrendszert használnak ezek a cégek, amiben keletkeznek adatok, de ezeket nem látják egységesen. Szóval az élet működés valahol ott kezdődik, amikor nem csak szigetszerűen keletkeznek adataim, hanem ezeket agregáltan egy vezető, akár egy board tag tudja vizualizálni, és ebből tud egyébként objektív döntéseket hozni, nem pedig csak érzés alapon, intuíció alapján.
1: Egyébként a felmérésetek szerint ma mi a legnagyobb akadálya a logisztikai digitalizációnak Magyarországon?
2: Azt látjuk így az interjúk és a kérdőívek alapján, és ez nagyon-nagyon egybevág a válaszok, tehát hogy nem nagyon tudnék olyat mondani olyan céget, aki egyébként ettől eltérő választ adott volna, hogy egyszerűen a logisztika egy annyira kitett piac, és annyira gyorsan változnak a piaci körülmények, és olyan sok paramétertől függ az ő tevékenységük, hogy nagyon-nagyon kevés fókusz marad így egyéb más területekre, ami nem a core bizniszük. Így gyakorlatilag idő és erőforrás hiányban szenvednek azzal, hogy egyébként a digitalizációval foglalkozzanak, és ez egy önmagát erősítő, hát mondjuk hihetetlen ördögi kör, hiszen ebből kifolyólag kevés tapasztalatuk is lesz a digitalizációs projektekkel, kevés kialakult jó gyakorlat van digitalizációs stratégiában és megoldásokban, és emiatt egyébként van egy nagy bizalmatlanság is bennük, hogy akkor most belevágjanak, ne vágjanak bele, nem feltétlenül látják, hogy ez hol fog nekik megtérülni. Tehát mondjuk egy példát, mondjuk az, hogy beruházzanak egy új raktárépületbe, vagy egy új kamionba, annak elég jó ki tudják számolni a megtérülését, hiszen már évtizedek óta ezzel foglalkoznak. De az, hogy mondjuk beruházzanak egy digitalizációs stratégiába és szoftvereket vásároljanak, ott már nem feltétlenül olyan egyértelmű ez a megtérülés, vagy ROI, angolosan akarom mondani, és emiatt van egy tartózkodás ezektől a digitalizációs projektektől.
1: Egyébként épp ezt akartam kérdezni, mert hogy így beszélünk most ugye vezetői hozzáállásról, meg vezetői kompetenciáról, de mégiscsak sok cégvezető attól tart, hogy a digitalizáció az marha drága és rendkívül lassan térül meg. Akkor ez a félelem most jogos, vagy teljesen alaptalan?
2: Én azt gondolom, hogy nem, hiszen mindig meg lehet találni azt a kis úgynevezett pilot projektet, ami már akár fél egy éven belül is hasznot tud hozni egy cég számára. Tehát nekünk, mint digitalizációs tanácsadással foglalkozó cég, az abszolút az a javaslatunk, hogyha még kevés tapasztalat van digitalizációs projektekkel, akkor érdemes mindenképp kicsiben indulni. Érdemes egy olyan projektet választani, ahol nem túl nagy az üzleti kockázat, és már az elején föl tudjuk állítani azokat a mérőszámokat, hogy milyen helyzetben vagyunk most, és hova szeretnénk eljutni, és egy olyan digitalizációs projektet építeni erre, amit aztán a végén objektívan tudunk értékelni, hogy hozta az elvárt eredményt, avagy sem. És ezt úgy kalibráljuk be, hogy az fél egy éven belül egyébként megtérülő projekt legyen, akkor valószínűleg sokkal bátrabbak leszünk majd a következő lépésnél.
1: Ez teljesen érthető egyébként. Bocsánat, fejezd be a mondatot.
2: Igazából csak megismételtem volna magamat, hogy először mindenképpen olyat érdemes választani, igen, ami...
1: Az az érdekes, amikor néztem a weboldalatokat is például, hogy ti hangsúlyozzátok, hogy nem egyszerűen szoftveresítésben gondolkodtok, hanem általában véve folyamatok újra tervezésében. Miért fontos, hogy ezt a különbséget deklaráljátok?
2: Na most abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy azt tudom mondani, hogy nem csak mi mondjuk ezt, hanem a megkérdezettek is, akik kerültek. Tehát minden logisztikai szereplő, aki már elkezdett egyébként digitalizálni, és beszélgettünk velük, ők is ezt hangsúlyozták, hogy szerintük is a digitalizáció nem egyenlő azzal, hogy a meglévő folyamatokat átrakjuk egy szoftverbe is készít meg át a történet. Ez azért fontos látni, hogy folyamatok újragondolására és újratervezésre is szükség van, hiszen a digitális térben rengeteg új lehetőségünk nyílik különböző folyamatoknak a kiépítésére, ami egyébként a fizikai térben alapszúrdon kockás papíron, most mondjuk így, nem volt rá lehetőség. Mondok egy példát. Tehát, hogyha képzeljük el, hogy egy logisztikai szolgáltató központ vagyunk, és nagyon nagy áruforgás van a raktárunkban. És egyébként ezeknek az árunknak a mozgatás az nem kevés pénz, hiszen most a manapság a logisztikai szektor az egyik legdrágább erőforrás, az például a targonca vezető. Uh-huh. Senki se szeretné pazarolni a targonca vezetőknek az idejét, nem szeretné őket túlóráztatni, és nem is szeretné őket szabadságról berángatni. Na most, hogyha egy megfelelő szoftvert alkalmazunk, és mérni tudjuk a targoncásoknak a teljesítményét, ezt úgy értem a teljesítményét, hogy látjuk azt, hogy milyen egy adott árumennyiségnek az mozgatásához, pakolásához, rakodásához, mennyi targoncára van szükség, és ezt mondjuk párosítom az előrejelzésekkel, hogy a következő napokban, hetekben milyen árumozgások várhatók a raktáromon, akkor elég pontosan meg fogunk tudni tervezni az egyes műszakoknak az erőforrás igényét, és így el tudom kerülni azt, hogy túlórázzanak a targoncások, vagy a szabadságról kelljen őket berángatni, stb. Amit az előbb elmondtam. Na már most ezt egyébként ha nem gondoltuk volna ezeket a folyamatokat, és nem digitalizáltuk volna, ez papír alapon, hát majd, hogy nem lehetetlen lett volna megtenni. És így igazából nem csak digitalizáltuk ezeket a folyamatot, hanem már optimalizáltuk is, és újra gondoltuk.
1: Nekem nagyon tetszik, Dániel, ez a gyakorlati megközelítés, már csak azért is, mert elég gyakran lehet azt hallani, hogy a magyar logisztikai szektor digitalizációs érettsége az alacsony. Ez miben látszódik meg leginkább szerinted?
2: Mi azt látjuk, megint csak a kutatásra tudnék visszaigazolni, hogy pontosan azért, mert egyébként hát mondhatni így sokszor egy hogy állandó ilyen tűzoltás zajlik ki az operatív működésben. Egyrészt, hogy ezt már az előbb megállapítottuk, hogy kevés időerőforrás jut a digitalizációra, és egyébként leginkább ott jelenik meg, hogy a különböző logisztikai szakrendszerek, amiket használnak ezek a cégek, akár raktárlogisztikai, fuvarozási, stb. Szakrendszerek, ezek szigetszerűen működnek, és a vezetők egyszerűen nem tudnak egy átfogó képet kapni a működésükről. És ez valami egyébként a legnagyobb problémához vezet, hogy hiába vannak egyébként különböző szakrendszerek, amiket használnak, egyben nem látják valahogy az egész cég működését. És sokszor egyébként pont ebből kifolyólag nagyon későn keletkeznek meg olyan fontos adatok, hogy kiderül, hogy hoppá, szerveztem egy fuvart, de közben voltak ilyen és olyan nem várt költségek, amiről én nem értesültem időben, mert egyébként az egyik rendszer a másikkal nem integrált, nem történt meg az adatcsere, és csak a projekt, hogy a fuvar végén értesülök róla, hogy egyébként ezen én veszteséget termeltem, nem is biztos, hogy megérte volna elvállalnom, vagy ilyen feltételekkel elvállalnom, vagy egyébként közben mondhatta volna azt, hogy hát lehet, hogy ezen a kamionon van még két raklap hely, akkor útközben én megállok itt, azt a két raklapot felrakom, és akkor már nem is vagyok veszteséges.
1: Én nem tudom, hogy mennyire tér ki a kutatás, amiről most beszélünk arra, de vajon a munkaerőhiány az mennyire gyorsítja a digitalizációt? Sok cég tulajdonképpen kényszerből automatizál?
2: Ezt nem biztos, hogy így kimerném jelenteni. A munkaerőhiány ott van biztosan ráhatása a digitalizációra, hogy az egy folyamatos nyomás a cégeken, hogy megfelelő munkaerőt találjanak, mind HR oldalról, mind vezetői oldalról, és egész addig, amíg ezek a pozíciók betöltetlenek, és sokkal sürgősebb feladat ezeket ellátni, addig ez biztos, hogy a logisztika, a digitalizáció mint projekt elől erőforrásokat vonál. Én ezt így tudnám inkább párhuzomba állítani.
1: Ugye azt látjuk, hogy ma már mindenhol megjelenik az AI. A logisztikában szerinted mire használható igazán jól a mesterséges intelligencia?
2: Erre több alkalmazási területet is tudok mondani. Az első, ez egy picit általánosabb, ez egyébként nem csak a logisztikában, hanem egyéb más szektorokban is nagyon-nagyon jól alkalmazható. Ez pedig nem más, mint a dokumentumkezelés. Minden cégnél hatalmas mennyiségben keletkeznek különböző dokumentumok. A logisztikának ugye az a nehézsége, hogy itt nagyon sokszor a dokumentumok, fuvarlevelek, stb. Azok effektíve tényleg papír alapon keletkeznek meg, és mire eljutnak odáig, hogy digitalizálva legyenek, azért addig sok idő el tud telni, meg hát azért el is tudnak ezek a dokumentumok veszni. És egyébként nagyon sokszor pont ezekben a fizikai dokumentumokban laknak olyan nagyon értékes információk, amik sokkal jobb lenne, hogyha prompt a rendelkezésére állnának a cégvezetőknek. Egy AI alapú megoldással egyébként ezeket a dokumentumokat kiválóan lehet úgy digitalizálni, hogy nem csak az, hogy digitális verziót csinálok belőle, hanem egy AI segítséggel, amit egyébként saját magunk házon belül tudunk feltanítani, ezekből a dokumentumokból struktúráltan ki tudjuk nyerni azokat az adatokat, amik számunkra fontosak, akár egy fuvarlevélből, akár egy számlából, egy szervizkönyvből, bármiből, és a megfelelő automatizmusok, integrációk segítségével ezeket egyből el tudom juttatni arra a célhelyre, ahhoz ezeket az adatokat aztán fel fogom használni. Ezzel rendkívül meg tudjuk növelni az adatáronlásnak a sebességét, csökkentjük az adminisztrátorokra háruló manuális munkavégzés terhét, nő a pontosság és a feldolgozás sebessége.
1: Ez teljesen jogos, bár én még azt látom, hogy egy csomó cégnél tele vagyunk Excel táblákkal, meg hogy az előbb is mondtad, papíralapú folyamatokkal, vagy munkafolyamatokkal. Szerinted hogyan van értelme elkezdeni a digitalizációt ezeknél a cégeknél, ahol tényleg még Excel táblában gondolkodnak, és mindent kinyomtatnak?
2: Hogyan érdemes elkezdeni? Megint csak arra tudok visszautalni, hogy ki kell választani egy olyan folyamatot, nem feltétlenül egy olyat, ami az egész cégnek a működését átfutszettig átfogja, hanem mindenképp egy kis folyamattal érdemes indítani. Most mondok egy példát, hogyha maradunk itt a dokumentumkezelésnél, akkor először érdemes egy valamilyen pilot projektet futtatni. Nézzük meg azt, hogy mondjuk vannak különböző fuvarleveink, és ez alapján számlázunk, akkor nézzük meg azt, hogy erre a folyamatra ebben a folyamatban az AI hogyan tud minket támogatni. Mondok egy példát, össze kell neki párosítania a különböző kapott számlákat és fuvarleveleket. Egy MVP projekt keretében, egy pilot projekt keretében tudjuk vizsgálni azt, hogy mondjuk egy ilyen eszköz az milyen hatékonysággal tudja elvégezni az élő munkazadminisztrátorok helyett ezt a dokumentumpárosítást, és hogyha azt látjuk, hogy ez elér egy számunkra elfogadható konfidenciás szintet, mondjuk 90%-ot, most mondtam valamit, ez nyilván cége válogatja, hogy mi az a határ, amit meghúz, akkor lehet azt mondani, hogy jó, éles ügyen beállítjuk ezt a kis AI alkalmazást, és mikor megvoltak a kedvező sikerek, utána ezt folyamatosan növeljük ennek a szkópját, és egyre több mindent kezdünk el, mondjuk ezzel az AI alkalmazással feldolgozni. Én valahogy így kezdeném el, hogy valami kicsi célterületet keresek, és ott kezdem el alkalmazni, és aztán kezdem el tágítani, és nagyon fontos egyébként ezt is az interjúkban nagyon sokan visszajelezték, hogy logisztikában elég nagy kihívást okoz a munkavállalóknak a bevonása. Ugye sok a kéggalléros munkavállaló a logisztikában, és sok digitalizációs projekt egyébként ott mond csődöt, vagy ott hasad el, hogy egyszerűen nem tudják megfelelően bevonni a kollégákat ezekbe az új folyamatokba. Úgyhogy erre is mindenképpen hangsúlyt kell fektetni, hogy az edukációra szervezeten belül. Ez elhanyagolható, én ez teljesen biztos.
1: Dániel, még egy utolsó kérdés így a beszélgetés vége felé. Ugye a digitalizáció kapcsán sokan félnek attól, hogy ez elveszi az emberek munkáját. Te mit tapasztalsz, hogy inkább kivált, vagy inkább átalakít ez az egész munkaköröket?
2: Én abszolút azt gondolom, hogy átalakít. Tehát, hogy én szoktam viccesen mondani, hogy bárcsak ott lennénk, hogy elvenni az emberek munkáját. Most ezt tényleg ilyen félig viccesen mondom, mert én azért abszolút nem azt látom.
1: Hát például az én munkámat el fogja venni, azért kérdezem.
2: Igen?
1: Hát a rádiós műsorvezető munkát szerintem mondjuk 2 évtized múlva már az AI teljesen kiváltja.
2: Én ezen a ponton ebben még nehezen mernék állást foglalni, hogy 2 évtized múlva ki fogja váltani, avagy sem. Én most, hogyha a nagyon rövid távú jövőt nézem, látom, legalábbis itthon a magyar gazdaságban, lehet, hogy egyébként mondjuk Amerikában ez máshogy működik, ezt ebben nem vagyok biztos, de én semmiképp sem látom még azt a itthon akár a partnerekkel beszélgetve ügyfelekkel, hogy elkezdte volna kiváltani a munkaerőt. Én abszolút azt látom, hogy jó gondolkodó munkaerőre szükség van. Hát ez csak mindegy általános kérdés kérdezett, hogy ez fennáll a veszély, vagy sem. Szerintem rövid távon még nem tartunk itt. És már csak azért sem, mert egyébként ezt másra egy szakcíben olvastam, hogy ahhoz, hogy az AI egy ekkora reformot tudjon csinálni, ugye az AI-nak a logikája az teljesen más, mint amit mondjuk több évtizedet cipelünk magunkban, mint menedzsment kultúra, és mint ahogy egyébként a mai napig a cégek föl lettek építve. Az AI-nak a logikája teljesen más, és ezért is van nagy küzdés abban, hogy hogyan tudjuk ténylegesen jól használni az AI-t, és már itt van velünk 5-6 éve. Én azért ugye folyamatosan ezzel foglalkozom digitalizációs üzletfejlesztési tanácsadóként, és a mai napig nagyon-nagyon kevés olyan jó use case láttam az itthoni piacon, amire azt lehet mondani, hogy wow, ez aztán tényleg valami, és ez hatalmasat lendít az üzletmeneten. Ilyen részfolyamatokra, részalkalmazási területei vannak az ilyen, mint például a dokumentumkezelés, de itt is például van egy futópilot projektünk egy ügyféllel, és nem arról beszélgetünk, hogy akkor behozunk nekik egy ilyen éjjel megoldást, és el tudják küldeni az alkalmazottak a felé. Nem, arról van szó, hogy iszonyatosan túlterheltek az alkalmazottak, és hogyha bevezetünk nekik egy ilyen alkalmazást, akkor végre nem lesznek túlterheltek, és mondjuk a következő 3-4 évet talán le tudják hozni a meglévő sztáffal, és nem kell őket bővíteni. Tehát én azt látom inkább, hogy ez is sokkal inkább egy támogató eszközként jelenik meg, hogy ne úszunk-e teljesen a munkában.
1: Oké, okay, engem meggyőztél. Még, oké. Okay. Engem meggyőztél, Dániel. Nagyon szépen köszönöm. Bengernó Dániel üzletfejlesztési tanácsadóval a 4D Soft részéről beszélgettünk. Köszönöm szépen.
2: Én köszönöm a lehetőséget, viszont felszünk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hírek a Jazzin.
1: Egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi és pénzügyi kérdésekkel foglalkozik a mai kormányülés, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Napirenden szerepel a korrupció felszámolása és a kórházi fertőzések ügye is. Tárgyalnak majd egy országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, az akkumulátoripar újraszabályozásáról, a MOHU koncesziós felülvizsgálatáról, valamint fakitermelési moratórium bevezetéséről. Az Indiában tartózkodó Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint még néhány napig eltarthat az Iránnal kötendő megállapodás szövegének elfogadása. A kijelentés lehűtötte azokat a reményeket, hogy közeleg a konfliktus vége, miközben tegnap az amerikai erők, Washington szerint, csapásokat hajtottak végre Dél-Iránban. Oroszország rendszeresen támadni fogja a kijevi hadiüzemeket, valamint az ukrán döntéshozatali központokat és parancsnokságokat. A Starobilszki pedagógiai szakközépiskolát ért ukrán dróntámadás nyomán jelentette be az orosz külügyminisztérium. A szakközépiskolát péntekre virradóra több hullámban ért ukrán dróntámadás következtében 21 tizenéves tanuló életét vesztette, 42-en pedig megsebesültek. A tárca szerint az ukrán vezetés és az őt fegyverrel ellátó nyugati támogatói durván megsértették a nemzetközi humanitárius jognormáit, az 1949-es genfi egyezményeket és ezek kiegészítő jegyzőkönyveit, amelyek a konfliktusok idején a polgári lakosság védelméről rendelkeznek, az 1989-es gyermekjogi egyezményeket, valamint számos más jelentős nemzetközi jogi aktust. Végül az időjárásról. Sok napsütésre, száraz időre van kilátás, kevés fátyol és komoly felhő lehet az égen. Napközben megélénkül az északnyugati északi szél. A csúcsfőmérséklet kora délután általában 31-32 fok körül várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: A fővárosban műszaki hibás jármű vesztegel a Ferihegyi repülőtérre vezető úton befelé a Csévéző utca közelében. A forgalom egy sávban váltakozva halad, torlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedés Zuglóban a Tököli úton befelé a Róna utca előtt, illetve a 16. kerületben a Veres Péter úton befelé a Baross Gábor utcánál. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot az Ötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntőmérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Már lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, és egyirányúsították az Állatkerti körutat a Hősök terétől a Gundel Károly útig. De szerda éjféltől lezárják a Hősök terét körben a Kóst Károly sétányt és az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Ez a Backpack a Business Classban, ahol beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Május 26-án, kedde reggel, 4:50. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Pachman Péter, jó reggelt kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem, és hát ahogy ígértem az adás elején, az idei turisztikai trendeket és a több generációs utazások térnyerésének okait vizsgáljuk most meg Révész Róberttel, a Hotel Premium Group tulajdonosával. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy beszélgethetünk.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Azért ez érdekes, mert amikor tegnap készültem erre a beszélgetésre, engem is nem megdöbbentett, de megérintett ez a kérdés. Szóval valóban ennyire látványosan átalakul most a turizmus, vagy inkább csak egy erősödő trendről beszélünk már, ami mondjuk a több generációs utazásokat érinti?
2: Péter, én azt gondolom, hogy egy szemléletváltásban vagyunk jelen pillanatban. Pontosabban ez már tart a Covid óta. A Covid volt azt gondolom az a trigger pont, amikor valami így megváltozott az addigi felfogásban, hogy hogyan utazunk, mire figyelünk oda, mi a lényege az utazásunknak, és miért utazunk. A másik, ami okozza, tehát a Covidon túl ezt a szemléletváltást, az pedig egy új generáció nőtt föl. Tehát a Gen Z és a millennial generációkhoz tartozó emberek, ugye itt az 1981-96 és a Gen Z pedig a 97-2013 között születettek, ők már másképpen vélekednek. És a Covid után, ugye a Covid előtt 2019-ben a turizmus a tetején volt, tehát minden számot, mindenhol rekord volt, és aztán jött egy két éves ilyen kényszerleállás, és 22-ben úgy elkezdett indulni az üzlet, majd 23 és 25 között, egyébként ez a 23-ig, ott akkor mindenki ment mindenhová, kiszabadult, és teljesen azt lehetett látni, hogy ilyen ahová csak tudtak, elutaztak az emberek, mert ezt a felszabadultság érzetet valahogy alá, vagy kellett élni tovább. És 23-25 között viszont kialakultak különböző trendek, amiknek nagyon sok része egy irányba mutat. Ezek közül az egyik például a wellness travel volt, vagy a wellness utazások, ami szintén a Covidra utal vissza, hiszen az ember kezelni akarta magát valamilyen formában, szeretett volna újra jól érezni magát. Előkerült a slow travel, amikor lassabban utazunk, amikor jobban odafigyelünk, nem az X-eket és a bakancslista pontjait X-eljük ki, hanem valami mélyebb megélést keresünk az utazásban. A bleasure, ez indult el először. Ez a bleasure, ez a business és leisure szónak a vegyítésével alakult ki ez a szakszó, és ugye ez az üzleti utazásoknak a meghosszabbított része, amikor is a konferencia meghívott például magával viszi, vagy utána érkezik hozzá a családja, és akkor ők még ott eltöltenek néhány napot az adott desztinációban. De azt láthatjuk, hogy itt az élmény került az első helyre. És természetesen az utóbbi egy-két évben pedig megjelent az AI is, mint az utazás szervezésnek az egyik eleme. De ahová ezek mutatnak, mi azt láttuk, hogy ez a több generációs utazások. Hiszen, hogyha ezeket végig gondoljuk, akkor ezek mind részei tudnak ennek lenni. Különböző felmérések mutatják azt, például a 2025-ös Google Trend Report, ami a 2021 és 25-ös éveket veszi górcső alá, és ott például azt láthattuk, hogy egy 142%-os emelkedés volt a multigenerációs vagy a sokgenerációs utazás tervezéseknél a Google-ben. A különböző, sajnos nincsenek egyébként egy olyan statisztika, vagy nincs egy olyan felmérés, ami erre rávilágítana, ezért különböző szolgáltatóknak a riportjaiból lehet összeszedni morzsákat és információkat. Így például az egyik nagy amerikai bankkártyagyártó és utaztató cégnek a riportjában azt látjuk, hogy a millennial és a Gen Z generációnak a 89%-a szívesen utazna együtt a családjával. És ugye hát ez több szempontból is előnyös az utazóknak, hiszen egyfelől az élmény, egy közös kapcsolódás, egy bonding kialakítása, vagy az, ami szintén ugye a Covid idején hiányzott, sok esetben nem láthatták a családok egymást, az egyike ennek, de természetesen adott esetben költségmegtakarítás is lehet az indok, és És hát a közös élmény az, hogy több időt töltsenek egymással.
1: És szerinted a közösségi média meg eleve ez az élmény alapú életmód változtatta meg ezt az egész utazási kultúrát, amiről most beszélünk, vagy mondjuk azt, hogy emögött inkább ilyen gazdasági döntések álltak, de az is lehet, hogy valódi szemléletváltásban vagyunk benne.
2: Szerintem ez desztinációnként vagy országonként változhat. Ahol a gazdasági szempontok fontosak, ott nyilván ez is szóba jön. De ezt a riport, tehát a különböző riportokat, ahogy nézegettük az Amerikában is, vagy olyan országokban, ahol az anyagiak nem kellene, hogy ennyire befolyásolják az utazásokat, az utazási kedveket, és nem is az emberek kedvét, és nem is... igen.
1: Amúgy a Z generáció nyitottsága, vagy azon generációk, amiket te is említettél, nyitottsága, ami számomra különösen érdekes. Tehát ott mi az elsődleges szempont, mert arra még nem tértünk rá, hogy miért utaznak szívesen a szüleikkel a mai fiatalok?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Elképzelhető, amit említettünk az előbb, a gazdasági okok is, de itt már egy más megközelítés van.
1: Közös élmény keresés.
2: Közös élmény, abszolút.
1: Én is azt látom, hogy nem a luxust keresik ám, inkább a közös bulit, a közös élményt.
2: Így van, a közös élményt, a tapasztalást, az, hogy valamit együtt éljenek át. Én, és ugye az egész szintén a Covid-ra utalok vissza, hiszen volt az emberekben egy olyan érzés, hogy át kell élni a dolgokat, amíg még lehet, ki tudja meddig. Ez biztosan egy trigger pont volt ebben a folyamatban, de ezek az új generációk viszont például a milleniálok, akiknek most vannak gyerekeik, tehát ők szülői státuszba kerültek, nekik például egy segítség az, hogyha a szülők ott vannak velük, vagy a nagyszülők, és ugye addig vigyáznak a gyerekekre, míg ők bármilyen programot csinálnak az adott desztinációban.
1: És tudjuk, hogy a nagyszülőknek is vannak konkrét programok azon az adott desztináción. Tehát tudom most itt említeni, nem mint hogyha reklámot kéne csinálni mondjuk a török rivierának, de bármelyik ismerősöm jön onnan vissza, teljesen mindegy, hogy hány éves, mindenki megtalálja ott a magának valót.
2: A törökök nagyon tudatosan készültek erre. Ugye Törökország most a harmadik leglátogatottabb ország a világon a 2025-ös számok alapján 65 millió érkező turistával, és ők mérik, és érezték azt, hogy valami extra dologra van szüksége az embereknek. Ugyanakkor nagyon szerencsés desztináció, hiszen megvan a tengerpart, de rendkívül gazdag a kultúrájuk, a történelmi látnivalóknak a sora. És hát persze a természeti kincsek is nagyon erőteljesek. Úgyhogy emiatt ott többen megtalálhatják a számításaikat, amikor mondjuk Törökországot veszik figyelembe, egy Antalya, a Beleki régió, ugye, ami egy hosszú tengerparti rész, de hogyha egy kicsit a tengerpart mögé megyünk, akkor már római kori erődítményeket, vagy színházakat, olyan látnivalókat találhatunk, ami kulturális programokat is jelenthetnek. És ugye erre is kell a multigenerációs utaknál figyelniük a szolgáltatóknak, az országoknak, hogy ugye itt több igények vannak. Ez adja a nehézség, vagy több igény van, ez adja a nehézségét mondjuk a szervezésnek, hiszen egy 60-70 éves korosztálynak más érdekes, mint mondjuk a 15-20 vagy 40 éveseknek. De ők erre tudatosan készülnek, és olyan interaktív látnivalókkal, múzeumokkal spékelik meg a desztinációkat, amik minden generáció számára programot adhatnak, és pihenést.
1: Mik ma egyébként egy több generációs nyaralásnál a legfontosabb szempontok egy utazás megtervezésénél? Vagy igazából például, ha Törökországba megyünk, bár nem kell most feltétlenül a török rivierán lovagolni ilyen szempontból, de ott minden a fenekünk alá van tolva.
2: Így van, így van. Ami nagyon fontos, ami a kutatásokból kiderül, az például az, hát ugye kezdődik az utazás foglalásánál, ezt általában a gyerekek, tehát nem a nagyszülők, nem a gyerekek, hanem mondjuk ez a millenial generáció tervezi. Ő foglalja le, de nyilván ezt megelőzi egy elég erőteljes

0: Következőekben egyébként melyik turisztikai trendek erősödhetnek még fel a több generációs utazások mellett?
1: Ez ugye, amilyen számokat és statisztikákat láttunk, ez elsősorban egyébként külföldről érkeznek, de Magyarországon is érzékelhető, ez talán még nem ilyen mértékben. Ugyanakkor, amit mi éreztünk itt az elmúlt, főleg a 2024-es év nyara után, nem tudom, hogy az neked megvan, az egy ilyen nagyon erőtes, őrült hőség volt heteken keresztül.
0: Emlékszem.
1: Amikor már az ember nem
0: tudott. Tetőtérben laktam, és itthon voltam, emlékszem, úgyhogy pontosan tudom, miről van szó.
1: Ez egy nagyon kemény időszak volt, ami megviselte az embereket, és nagyon sokan ekkor például a környező országokba tervezték a nyaralásaikat. Tengerpartokra és iszonyatosan meleg volt. Sokan azt érezték, hogy van egy barátom, aki rendszeresen jár le, például Horvátországba, és ő azt mondta, hogy a második hét után már reggelente lement mindig fürdeni, 6 órakor, hogy felfrissítse magát, és mondta, hogy olyan meleg volt a víz, hogy amikor kijött, meg volt izzadva. Majd bement a szálláshelyre, másképpen nem tudott ott létezni, csak ha a légkondi be volt kapcsolva. És egy 2-3 hét után úgy jött haza, hogy fáradt, neki szüksége volt néhány napra, hogy kipihenje magát. És ezt szerintem nagyon sokan átélhették, meg akik itt voltak Budapesten, ők is. És megjelent egy 2 éve, 24-ben, akkor már az ilyen korai felfedezők vagy early adoptereknek is hívják ezt. Ők elkezdtek a hegyek felé menni. Szlovákia, Lengyelország. A lengyelek előjöttek egy hashtaggel, meg egy névvel, aminek az nem, hogy coolcation. Hogy ne vacationre vagy nyaralni menjél, hanem lehűlni. Hogy, igen. És ott ugye ki lehet nyitni este az ablakot, nyugodtan lehet pihenni, és amikor hazajössz a nyaralásról, akkor kipihenten érkezel. És ez egy olyan folyamat, amit erősödni látunk, hiszen 2023, vagy 24 és 25-re például a Magas Tátrában megnégyszereződött a magyaroknak a száma. Oké, hogy alacsony volt, tehát körülbelül 10 ember volt, és 40 ezer lett, de ugyanezt látjuk Lengyelországban is, hogy egyre többen fedezik fel ezt a nyaralási vagy pihenési formát. És igen, és ez is ugyanúgy egyébként bekapcsolódik szerintem a multigenerációs utazások vagy nyaralásokhoz, ahol a nagyszülőkkel megyünk, hiszen ők is nyilván, és mindenki szeretne pihenni a nyaralás alatt.
0: Szóval, hogy visszahoztad így a végére így egy utolsó kérdés, hogy szerinted a magyar utazók mennyire nyitottak erre az új típusú családi több generációs utazásra?
1: Mi azt látjuk, hogy igen, beszélgetve a hazai túroperátorokkal, ez a magyar piacon is jelen van. Ugye sok esetben azt is figyelembe kell vennünk, hogy ez a korosztály, ez a mai 60-as, 70-es korosztály sokkal aktívabb, mint a korábbi korosztályok.
0: Persze.
1: Anyagilag is többet engedhetnek meg maguknak. Látunk egy ilyen trendet, és ez látszik az utazásoknál és az utazások tervezésén, és sokszor ugye ők finanszírozzák adott esetben a családnak az útjait. Egyébként erre van egy, kitaláltak már egy szakszót, ez a grandmoon, ami a grandma és a honeymoonnak az ötvözéséből jön össze, és ezt Amerikában így nevezik ezeket az utakat.
0: Hát volt itt pleasure, coolation, granny moon, volt itt minden. Robert, nagyon szépen köszönöm, Révész Roberttel, a Hotel Premium Group tulajdonosával beszélgettünk arról, hogy milyen idei turisztikai trendek vannak, illetve hogy a több generációs utazások térnyerésének mik lehetnek az okai. Még egyszer köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Fej vagy írás? Napi tőzsde, devizák, állampapírpiac. Legfrissebb hírek, elemzések szakértőink bevonásával. Itt a Business Classban.
1: A Bux Index 130.699,8 forinton áll, és ez 0,7%-os emelkedés, de a blue chipek is emelkednek, a Magyar Telekom 0,1%-kal, a MOL 0,4%-del, az OTP 1,4%-del, a Richter pedig ebben a pillanatban éppen stagnál, de az előbb még emelkedő szériában volt. 1 euró jelenleg 357 forint, 1 dollár pedig 306 forint, a Bitcoin 76.549 ponton áll. Érdekes számok ezek, meg hát nem gondoltuk volna mondjuk pár hónappal ezelőtt, hogy ilyen számokról fogunk beszélni, de tulajdonképpen egyáltalán nem bánjuk. És nagyon szépen köszönöm, hogy a 0630-2010-909-es számra ilyen aktívan küldték az üzeneteiket. Ugye ma Horst Tappert, azaz Derik felügyelő megformálójának születésnapja okán azt kérdeztük önöktől, hogy melyek a kedvenc tévésorozataik. Még annó azokból az időkből, tehát nem a Netflixes sorozatokra gondolunk, szóval azokból az időkből, amikor még fekete-fehér képernyőn faltuk ezeket a történeteket, és még jött gyorsan két üzenet így a végére. Zsolt azt írja, hogy lemaradtam picit, de az egy óra múlva itt vagyok, ott nagyon szerettem a Borsmátét, ugye Pirk kalandjait imádta, és Edith írja, hogy az Abigailt. Az Abigail nekem is nagy kedvencem volt, mint ahogy Gaskó Balázsnak pedig a Szomszédok, mert mi az Abigaillel, a tenkes kapitányával és a Szomszédokkal indítottuk útjára a mai SMS kérdést, és rendkívül sokan, több mint 40-en írtak, le vagyunk nyűgözve, nagyon szépen köszönjük, és eleve köszönjük, hogy velünk vannak, holnap is Business Class reggel, és velem azt hiszem, hogy pénteken találkozhatnak, de addig is csuda jó zenék. Minden jót, viszont hallásra!

0: A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Egy csepp a természetből, egy jó falat a régióból. Add át magad az önfelett élvezeteknek, miközben a kányavári borbirtok remek borait kóstolod, isteni harapnivaló kíséretében a kányavári borteraszon, mesés kilátással a kis Balatonra. www.kanyavari.hu.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Dunapartján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
2: Az amerikai külügyminiszter szerint még napokig tarthat a tárgyalás Iránnal. Sümegi Claudia lett a miniszterelnök kabinett főnöke. Folytatódik a nyáriasan meleg idő. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. 59 ukrán repülőgép típusú drónt lőtt le az orosz légvédelem 6 régió felett, közölte a moszkvai védelmi minisztérium. A pilóta nélküli repülő szerkezetekkel végrehajtott ukrán támadások fennakadásokat okoztak több oroszországban. Országi polgári repülőtér működésében. Az Indiában tartózkodó Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint még néhány napig eltarthat az Iránnal kötendő megállapodás szövegének elfogadása. A kijelentés lehűtötte azokat a reményeket, hogy közeleg a konfliktus vége, miközben tegnap az amerikai erők, Washington szerint, csapásokat hajtottak végre Dél-Iránban. A tajföldi foci csapat kimentését 2018-ban végrehajtó búvárok is részt vesznek abban a kutató munkában Laoszon, amelyet egy barlangban rekedt hétfős csoport után indítottak, még a múlt héten, írja a Guardian. A csoport állítólag részben arany után kutatott, részben a természetet akarta felfedezni, amikor a nagy esőzés földcsuszamlást okozott, és a barlang bejárata elzáródott. A mentőcsapatok vasárnap éjjel még 40 méterre voltak az eltűnt férfiak feltételezett tartózkodási helyétől, de fel is kellett függeszteni a munkát az ismételt esőzések miatt. Sümegi Claudia filmproducer lett Magyar Péter miniszterelnök kabinett főnöke. A kormányfő mai Facebook bejegyzésében közölte, hogy a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, végzettségű szakember, felsőfokon beszél angolul és olaszul, és jelenleg az Oxfordi Egyetem vezetői programjának résztvevője. Magyar Péter kiemelte, az új kabinett főnök korábban közel egy évtizedet dolgozott a pénzügyi szektorban, ahol egy 200 fős értékesítési csapatot irányítva Európa legjobb területi vezetője lett. Megfeszített tempóban dolgoznak az uniós források hazahozatalán, mert nagyon szűk a határidő a nagyjából 4000 milliárd forint felszabadítására, mondta a Telexnek adott interjújában a kormányfő. Magyar Péter megerősítette, hogy a tervek szerint már csütörtökön megszülethet az erről szóló megegyezés. Az uniós forrásokból a többi között hév és vonatszerelvényeket vásárolnának, bérlakásokat építenének és fejlesztenék az energiainfrastruktúrát. Súlyos bírságokat kockáztatnak azok a cégek, amelyek elmulasztják a május végi adó és beszámolási határidőket, figyelmeztet a NAV. Az adóhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer vállalkozástól várja a társasági adó, és több mint 100 ezertől a KIVA bevallást. A számviteli beszámolókat ráadásul már május 31-éig közzé kell tenni, ami idén vasárnapra esik. A kötelezettségek elmulasztása akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is járhat, a beszámoló hiánya miatt pedig a hatóság végső soron a cég adószámát is törölheti. A NAV a korábban késlekedő vállalkozásoknak külön emlékeztető levelet is küld. Végül az időjárásról. Zavartalan napos idő várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölé sodródhat néhány jelentéktelen felhő, csapadék sehol sem valószínű. A délutáni órákban 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek, így igazi nyári strandidő várható, a szél élénk lesz. Az előrejelzések szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokos enyhébb idő. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: A hírek után újra jazzy zene.

Szép napot kívánok, ez a Jazzy Lexikon, a mikrofonnál Péter Mónika. A holland énekes gitáros Toan zenél majd, nem járt klasszikus zenei konzervatóriumban, teljesen egyedül tanult meg gitározni és énekelni. Egy tehetségkutatóban bukkant fel, innen indult a karrierje, Memories című dalát játsszuk. Most pedig jön Minta, zenéje a 70-es évek szól és jazz funk világát idézi, modern tiszta produkciós minőségben. Ez a The Game She Played. I should've known.

0: Jazzy Lexikon.
1: Schneider József a magyar kártya feltalálója. Schneiderről a budapesti Kazinci utcában egy márványtábla emlékezik meg. Az itteni kártyafestőműhelyben készültek az első paklik gazdagon díszített lapjai. Az épületben sokáig egy titkos kocsma működött. Az italmérésnek nem volt cégére, csak azt találta meg, aki valahonnan tudott a létezéséről.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Jay Soto egy amerikai gitáros zeneszerző, producer, aki a smooth jazz műfajában alkot. A 90-es évek végétől vált ismert, és azóta is a stílus egyik kedvelt alakja. 2005-ös Stay a While című dalát játsszuk. Most pedig a dán basszus gitáros zeneszerző énekes Ida Nielsen következik. Sokat elárul tehetségéről és kvalitásairól, hogy 2010. augusztusában Prince meghívta a zenekarába. Ez a Throwback.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Május 18-a és június 1-e között Tejben Vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Ezen a héten a Jazzyben minden fenékig tej fel.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. A texasi származású veterán jazzzenész Roy Hargrove és Big Bandje következnek. 19 tagú zenekarával játsza majd a Miss Garvey című dalt. Előtte a mai napig aktív legendás diszkok királynő Gloria Gaynor énekel legújabb dala Find a Know. Most pedig az amerikai gospel duo a Mary Mary dala szól. Egy testvérpár, Erika és Tressina Atkins Campbell alapította. A nevüket két bibliai személy, Jézus anyja Mária és Mária Magdolna ihlette. A 2000-ben megjelent Shakeless című taluk hozta meg számukra a sikert.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Ferencvárosi Tornaklubot leggyakrabban Fradiként emlegetik. Ez a becenév a német eredetű Franzstadt rövidülése. Messzínük után szokták őket zöld-fehéreknek vagy zöld sasoknak is nevezni. A legenda szerint még a klub hivatalos megalapítása előtt a csapat hátvédje Grabovics Kornél kérte meg a menyasszonyát, hogy varjon mezt a csapatnak. Az ifjú hölgy a zöld-lila színeket választotta, de a mosástól a lila állítólag fehérre fakult. Így maradt a mostani színkombináció. Az egyesület címerében az 5 zöld és 4 fehér csík Budapest 9. kerületét szimbolizálja.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kisvonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka Zenekar, Brennyul, Boridalok, Napraforgó Mese Színház, Fabula Báb Színház és sok más program. Hová gyertek gyereknapon? A Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. vasuttörténetipark.hu.
2: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Dunapartján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
3: Sümegi Klaudia lett a miniszterelnök kabinet főnöke. A fővárosban akár 27%-kal is emelkedhetnek a taxitarifák. Folytatódik az igazi nyárias idő sok napsütéssel. Az előrejelzések szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokos enyhébb idő. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Sümegi Klaudia filmproducer lett Magyar Péter miniszterelnök kabinet főnöke. A kormányfő mai Facebook bejegyzésében közölte, hogy a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, végzettségű szakember, felsőfokon beszél angolul és olaszul, és jelenleg az Oxfordi Egyetem vezetői programjának résztvevője. Magyar Péter kiemelte, az új kabinetfőnök korábban közel egy évtizedet dolgozott a pénzügyi szektorban, ahol egy 200 fős értékesítési csapatot irányítva Európa legjobb területi vezetője lett. A kormány heteken belül benyújtja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Jelenleg azon dolgoznak, hogy ne legyenek párhuzamosságok, például az integritás hatósággal és az ügyészséggel, közölte a miniszterelnök. A politikusok vagyonosodását a NAV közreműködésével az új hivatal fogja vizsgálni. Magyar Péter a Telexnek nyilatkozva azt mondta, hogy a hivatal már nyáron, vagy legkésőbb ősszel megkezdi munkáját. A versenysport állami támogatása tiszta elvek mentén és megfelelő kontroll mellett történik. Egyelőre nincs változás a rendszerben, közölte a sportot is felügyelő belügyminiszter. Pósvai Gábor hangsúlyozta, arra törekszenek, hogy a közeljövőben esedékes állami kötelezettségekkel járó projektek és sportesemények szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább. Hozzátette, a sportszövetségek irányításában vezető testületeiben a szakmaiságnak kell érvényesülnie a politikával szemben. A fővárosban akár 24%-kal is emelkedhetnek a taxitarifák. Budapesten 3 éve nem változtattak az árakon, pedig arra szükség lett volna az infláció miatt, mondta a Kossuth Rádióban Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke. Jelenleg 1100 forint az alapdíj, 440 a kilométer és 110 forint a percenkénti várakozási díj. 59 ukrán repülőgép típusú drónt lőtt le az orosz légvédelem 6 régió felett, közölte a moszkvai védelmi minisztérium. A pilóta nélküli repülő szerkezetekkel végrehajtott ukrán támadások fennakadásokat okoztak több oroszországi polgári repülőtér működésében. Az Indiában tartózkodó Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint még néhány napig eltarthat az Iránnal kötendő megállapodás szövegének elfogadása. A kijelentés lehűtötte azokat a reményeket, hogy közeleg a konfliktus vége, miközben tegnap az amerikai erők, Washington szerint, csapásokat hajtottak végre Dél-Iránban. A görög rendőrség 20 embert vett őrizetbe Kréta szigetén egy EU-s agrártámogatásokkal kapcsolatos csalással gyanúsított bűnszervezet felszámolása során. A letartóztatások az Európai Ügyészség Görögországban folytatott széles körű vizsgálatának eredménye. Végül az időjárásról: folytatódik a zavartalan napsütés, esőre nem kell számítani. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-23 fok várható. Az előrejelzések szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokos enyhébb idő. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: A hírek után újra
4: Jazzy zene.

Szép napot kívánok, 11 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. Itt lesz Aretha Franklin. Memphisben született, zenei környezetben nőtt fel. Édesapja baptista lelkész volt, édesanyja pedig zongorista és énekes. Gyerekként az egyház kórusában énekelt, és hamar kiderült, hogy rendkívüli zenei tehetséggel rendelkezik. Money Won't Change You című dalát hallgatjuk. Előtte jön David Guetta, az utóbbi években mesterien újítja fel a klasszikus zenei elemeket, vagy hoz össze olyan előadókat, akik elsőre talán nem tűnnek összeillőnek. Elhívta Teddy Swims és Tonight Sent Eye-t egy közös dalra.

animal human spirit and give them

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Jack Conta billentyűs zenekara, a Scary Packets jön. Ismert slágerekből készítenek jó kis funky dalokat, Bill Withers-tal láthatjuk tőlük. Most pedig a skót Wet zenél. A formáció a 80-as évek végén és a 90-es években élte a fénykorát, és a korszak egyik legsikeresebb brit pop csapata lett. Ez a Maybe I'm in Love.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az Erzsébet híd Budapest egyik közúti hídja a Dunán, amely az 5. kerületet köti össze az 1. kerülettel. Nevét Erzsébet királynőről kapta, és 1903. október 4-én adták át a forgalomnak. Felépítése 11,5 millió koronába került, vasszerkezetének súlya 11 ezer tonna volt. Egyetlen 290 méteres nyílásával 1926-ig a világ legnagyobb nyílású közúti lánchídja volt. A II. Világháború a németek felrobbantották, és a robbantás olyan károkat okozott benne, hogy az újjáépítésről le kellett mondani, helyébe Sávoly Pál tervei alapján korszerű kábelhidat építettek a régi pillérek felhasználásával.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Május 18-a és június 1-e között Tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Jazzyben minden fenékig tejfel lesz.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu
0: Reklámot hallottak.

Mindjárt délben folytatjuk a Jazzy Lexikont. Milánói és firenzei alkotók hozták létre az Alto Parlante formációt. A klasszikus olasz filmes hangulatot ötvözik a modern elektronikus ütemekkel és a jazzzel. Kevesen tudják, de Tony Bennett nem csak a hangjával alkotott maradandót, elismert és rendkívül tehetséges képzőművész is volt. Egész életében festett, és a képeit az eredeti nevén Anthony Benedettoként írta alá. Lady Gaga-val közös dalát hallgatjuk mindjárt. Most pedig Moby 5. stúdióalbumáról szól egyik legnagyobb sikere, a következő zenei blokkunkat követően jön a Déli Hír magazin, meghallgatjuk Súri Imre Jazzy Mixét, aztán folytatódik a Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Margit hídon és a Lánchídon beszedett hídvámból befolyt összeg rendkívül nyereségessé tette a vállalkozást, így a századfordulóra ki is termelte két új híd árának legnagyobb részét. Ezután természetesen fizetni kellett a Ferenc József, mai Szabadság és az Erzsébet híd átkeléséért is. Mindkét új hídhoz vámszedőházak épültek. A vámszedőházakat a II. Világháború utáni újjáépítéskor elbontották, csak a Szabadság hídnál maradt meg a két házikó a pesti oldalon. A Margit híd legújabb felújításakor felmerült a vámszedőházak visszaépítése, de végül csak azok alapjai épültek meg. Így a jövőben bármikor újjáépíthetők, természetesen már nem azzal a céllal, hogy ott hídvámot szedjenek.
0: Jazzy Lexikon.

Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD
0: Reklámot hallottak. A legfontosabbak percekkel mások előtt. Déli Hírmagazin, a Jazzin.
2: Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik kora délután az országgyűlés ülése. Hatalmas éjszakai rakéta és dróntámadás érte Ukrajnát, folytatódik az igazi nyáriasan meleg idő sok napsütéssel. Ez a Jazzy Déli Hír magazinja 2026. május 26-án kedden 11 óra 53 perckor. A mikrofonnál Szabó Kati. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés ülése délután, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. Ezek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. A képviselők döntenek Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési képviselőjének mentelmi ügyében is. Megfeszített tempóban dolgoznak az uniós források hazahozatalán, mert nagyon szűk a határidő a nagyjából 4000 milliárd forint felszabadítására, mondta a Telexnek adott interjújában a kormányfő. Magyar Péter megerősítette, hogy a tervek szerint már csütörtökön megszülethet az erről szóló megegyezés. Az uniós forrásokból a többi között hév és vonatszerelvényeket vásárolnának, bérlakásokat építenének és fejlesztenék az energiainfrastruktúrát. A versenysport állami támogatása tiszta elvek mentén és megfelelő kontroll mellett történik, egyelőre nincs változás a rendszerben, közölte a sportot is felügyelő belügyminiszter. Pósvai Gábor hangsúlyozta, arra törekszenek, hogy a közeljövőben esedékes állami kötelezettségekkel járó projektek és sportesemények szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább. Hozzátette, a sportszövetségek irányításában vezető testületeiben a szakmaiságnak kell érvényesülnie a politikával szemben. Sümegi Klaudia filmproducer lett Magyar Péter miniszterelnök kabinetfőnöke. A kormányfő mai Facebook bejegyzésében közölte, hogy a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, végzettségű szakember, felsőfokon beszél angolul és olaszul, és jelenleg az Oxfordi Egyetem vezetői programjának résztvevője. Magyar Péter kiemelte, az új kabinetfőnök korábban közel egy évtizedet dolgozott a pénzügyi szektorban, ahol egy 200 fős értékesítési csapatot irányítva Európa legjobb területi vezetője lett. Kamatdöntőülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A testület legutóbbi áprilisi ülésén 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, és nem változtatta a kamat folyosó két szélét. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke áprilisban azt mondta, a világszintű bizonytalanságok miatt továbbra is indokolt az óvatos, türelmes, körültekintő monetáris politika. A jegybanki alapkamat legutóbb idén februárban változott, akkor 2024. szeptembere óta először 25 bázisponttal csökkent az irányadó kamatláb. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter, miután megindult Kelenföldön a tegnap délutáni mozdonytűz miatt órákon át szünetelő vasúti forgalom. Vitézi Dávid azt mondta, a katasztrófa védelem vezetőivel együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Hangsúlyozta, a MÁV tájékoztató eszközrendszere elavult, ezért megkezdik egy új struktúra kidolgozását. Súlyos bírságokat kockáztatnak azok a cégek, amelyek elmulasztják a május végi adó és beszámolási határidőket, figyelmeztet a NAV. Az adóhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer vállalkozástól várja a társasági adó, és több mint 100 ezertől a KIVA bevallást. A számviteli beszámolókat ráadásul már május 31-éig közzé kell tenni, ami idén vasárnapra esik. A kötelezettségek elmulasztása akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is járhat, a beszámoló hiánya miatt pedig a hatóság végső soron a cég adószámát is törölheti. A NAV a korábban késlekedő vállalkozásoknak külön emlékeztető levelet is küld. A fővárosban akár 24%-kal is emelkedhetnek a taxitarifák. Budapesten 3 éve nem változtattak az árakon, pedig arra szükség lett volna az infláció miatt, mondta a Kossuth Rádióban Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke. Jelenleg 1100 forint az alapdíj, 440 a kilométer és 110 forint a percenkénti várakozási díj. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsó rakpartot. Mától hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégente továbbra is teljesen autómentes marad az alsó rakpart. A szeptember 19-ig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Már is mondom a részleteket, előtte azonban.
1: Külföld.
2: 59 ukrán repülőgép típusú drónt lőtt le az orosz légvédelem 6 régió felett, közölte a moszkvai védelmi minisztérium. A pilóta nélküli repülő szerkezetekkel végrehajtott ukrán támadások fennakadásokat okoztak több oroszországi polgári repülőtér működésében. Közben hatalmas éjszakai rakéta és dróntámadás érte Ukrajnát, a csapásokban Odesszában egy ember meghalt, többen megsebesültek. Az ukrán légierő tájékoztatása szerint az orosz hadsereg több mint 120 csapásmérő drónnal és 2 rakétával támadott. Már a légvédelem a drónok zömét, 111-et megsemmisített, a becsapódások és a lezuhanó roncsok miatt lakóházak és civil létesítmények rongálódtak meg. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a légi veszély nem múlt el, mert újabb drónok léptek be az ukrán légtérbe. Az Indiában tartózkodó Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint még néhány napig eltarthat az Iránnal kötendő megállapodás szövegének elfogadása. A kijelentés lehűtötte azokat a reményeket, hogy közeleg a konfliktus vége, miközben tegnap az amerikai erők, Washington szerint, csapásokat hajtottak végre Dél-Iránban. Közben az iráni elnök tegnap elrendelte az országos internetszolgáltatás visszaállítását. Az elnöki döntés ugyanakkor nem tartalmazott konkrét dátumot a 87. napja szünetelő szolgáltatás helyreállítására. Május közepén az iráni sajtó június 5-éről cikkezett, mint lehetséges dátumról. Donald Trump bejelentette, hogy Irán dúsított urányát vagy az Egyesült Államokba küldik megsemmisítésre, vagy más alkalmas helyen semmisítik meg. Az egyelőre nem világos, hogy egy amerikai ügynökségre, vagy esetleg a bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergia ügynökségre gondolt az amerikai elnök. Az sem egyértelmű, hogy a dúsított urán megsemmisítésével kapcsolatos Trump kijelentés az Iránnal zajló tárgyalások amerikai követelésének egy része, vagy egy olyan pontról beszélt, amiben már megegyeztek egy lehetséges megállapodás részeként. 95 éves korában elhunyt Sonny Rollins, a Grammy-díjas tenor szaxofonos, akit több mint 50 éves pályafutása alatt a világ legjobb jazzzenészei között emlegettek. Az utóbbi években már visszavonultan élt, és egészsége is megrendült. Hétfőn Woodstocki otthonában halt meg, New York államban, közölte a szóvivője.
1: Kulturális hírek.
2: Fiatal művészek veszik birtokba mától Veszprém belvárosát és kulturális intézményeit. A táncfesztivál kínálatában az irodalom és a filmművészet is helyet kap a táncelőadások mellett. Szombatig naponta 3-4 produkciót láthat a közönség. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket mától a PLAK. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain. Csütörtökön például közös tánc lesz több helyszínen ugyanarra az élőben streamen zenére. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. 2 hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Részletek és a jelentkezés módja polisz.hu oldalon olvasható.
0: Budapest legfrissebb időjárása.
2: Folytatódik a zavartalan napsütés, esőre nem kell számítani. Nagy területen megélénkülnél, megerősödik a szél. Napközben 28-23 fok várható. Az előrejelzések szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokos enyhébb idő.
0: Ez volt a Jazzy Déli Hírmagazinja. A szerkesztő Szabó Kati volt. Jazzy Mix.

Yeah.

0: Ezt a Jazzy Mixet Suri Imre készítette. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Jazzy Mix, Suri Imre mixével. Itt a Jazzin.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Ezt a Jazzy Mixet Suri Imre készítette. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Négy nap.

0: Blogatás vár téged is. www.rozalia.hu.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Marad a nyári meleg. Megkezdődik az új országgyűlés első ülése. Megkezdte működését a Magyar-Osztrák Azbeszt Bizottság. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik kora délután az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. A cégeknek még szűk egy hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-ig mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő azbeszt szennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport ma kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták az úzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Lekerült a lélegeztetőgépről a tiszaújvárosi robbanás legsúlyosabb sérültje. A debreceni klinikán 4 embert kezelnek égési sérülésekkel, állapotuk stabil. A MOL telephelyén péntek reggel történt robbanás, az üzemi balesetben 1 ember meghalt és többen megsérültek. A cég vizsgálóbizottságot állított fel a körülmények tisztázására, a rendőrség pedig foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indított nyomozást. Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban, legalább 4 meghaltak, mindannyian a buszon utaztak. A vonat utasai közül nem sérült meg senki. A baleset reggel nem sokkal 8 óra után történt egy vasúti átjáróban a kelet-flandriai régióban. Az első jelentések szerint az átjáró le volt zárva. Terepjárókkal hajtottak fel többen a csíksomlyói szabadtéri oltárra vasárnap. Az esetről videó is készült. A csíkszeredai rendőrség vallási helyek és tárgyak meggyalázása miatt indított eljárást a 3 Hargita megyei férfi ellen. A csíksomlyói hegynyerekben lévő 3-as határoltár minden évben a pünkösdi búcsú nagymiséjének helyszíne. Idén is több százezer zarándok kereste fel. Országszerte süt a nap, eső nem lesz, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható.
2: A hírek után újra Jazzy zene.

Remek előadók jönnek a Jazzy Lexikon következő blokkjában is. Bumpen Kingstonban született egy rendkívül vallásos és muzikális családba. Kifejezetten klasszikus zenei neveltetést kapott, zongorázni és klasszikus hegedűn tanult játszani, a nővéreivel pedig rendszeresen énekeltek templomi kórusokban. You Don't Love Me című dalát hoztuk. Most pedig az amerikai zenész énekes dalszerző Don West jön, leginkább a blues, soul és R&B műfajaiban alkot. Ez a Never Love.

0: Jazzy Lexikon.
1: A repülés hazai történetében egyetlen időszakban, az 1920-as években alkalmaztak menetrendszerű légiforgalomban hidroplánokat, más néven vízi repülőgépeket, amelyek képesek vízfelületen úszni, valamint arról felszállni és arra leszállni. Az Aero Express nevű hidroplán légitársaság kikötője 1923 tavaszán nyílt meg. A Duna feletti 15-20 perces sétarepülések minden délután, vasárnap egész nap indultak. A hidroplánok utasok mellett árut és postát, 1925-től pedig fővárosi lapokat is szállítottak. A járatok üzemeltetése gazdaságtalannak bizonyult, ezért a társaság 1926-ban befejezte tevékenységét. A hidroplán kikötő emlékét a Szabadsághíd déli budai híd főjénél található tábla őrzi.
0: Jazzy Lexikon.
2: Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait

Folytatjuk a Jazzy Lexikont, Sabine következik. Az új generációs énekes dalszerzők közé tartozik, bátran kísérletezik az analóg és digitális hangzások ötvözésével. Olyan érzést kelt a hallgatóban, mintha közvetlenül neki énekelne egy füstös klubban vagy egy szobat csendjében. Fabric Photo című lemezéről a Love is Tiring szól majd. Most pedig Benny Sings következik, aki bejelentette új albumának megjelenését. A hírek szerint egy sokkal intimebb hangulatú, személyesebb fejezetet nyit meg több mint 20 éves karrierjében. Vele folytatjuk most a lexikont. I get a-

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tej Világnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Ezen a héten a Jazzyben minden fenékig tej fel.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Yuka Chávez a brazil kulturális élet egyik legegyedibb és legmeghatározóbb alakja volt. Egyszerre alkotott maradandót zeneszerzőként, énekesként, íróként és humoristaként. Az egyik legfontosabb védjegye az volt, hogy a hagyományos finom hangzású brazil szerelmes dalokat, a modinákat és a trovákat használta fel arra, hogy maró, szatirikus humorral kritizálja a társadalmat, a politikusokat és a gazdasági elitet. 1970-es dalát játsszuk mindjárt. Előtte jön Dave Lee, brit DJ producer, az E-Records alapítója, Joey Negroként is ismerhetjük, több mint 30 éve van a pályán. A brit neo-soul keresztapjaként emlegetett Omarral közös dala a Starlight. Most pedig az Incognito vezetőénekese Tony Momra következik. Korábban gospel énekesként mutatta meg tehetségét, és az Incognito előtt két önálló albuma is megjelent. Ez a Let Me Show You. Come on.

0: Jazzy Lexikon.
1: Áprili Lajos és fia, a szintén költő Jékely Zoltán emléktáblája a Margit hídhoz közel, az Irgalmas Rendi Kórházzal szemben a Frankelleo út 21 kapujában látható. Erdélyi származású költőnk csak felnőtt fejjel 1929-ben költözött Kolozsvárról Budapestre, és hozta magával a családját is. A Frankelleo úti lakásba 1947-ben költöztek, de ekkor Áprili már javarészt Szentgyörgy pusztán, Visegrád melletti kisházukban töltötte idejét, a világtól elvonulva.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Dunapartján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Marad a nyári meleg, megkezdődött az új országgyűlés első ülése. Megkezdte működését a Magyar-Osztrák Azbesz Bizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával megkezdődött az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Bejelentette kabinetfőnökét a miniszterelnök. Magyar Péter Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdászt, filmproducert kérte fel a feladatra. Sümegi Klaudia jelenleg az Oxfordi Egyetem felsővezetői programjának résztvevője. A Hunren jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, írta a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana és egy átmeneti vezetés venné át az irányítást. Közösen lép fel a magyar és az osztrák kormány a Nyugat-Magyarországot érintő aszbesztszennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport ma kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták a zúzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Terepjárókkal hajtottak fel többen a csíksomlyói szabadtéri oltárra vasárnap. Az esetről videó is készült. A csíkszeredai rendőrség vallási helyek és tárgyak meggyalázása miatt indított eljárást a 3 Hargita megyei férfi ellen. A csíksomlyói hegynyerekben lévő 3-as halomoltár minden évben a pünkösdi búcsú nagymiséjének helyszíne. Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban, 2 diák, a kísérőjük és a sofőr meghalt. A buszon még 5 fiatal utazott, közülük 2 súlyosan megsérültek. A vonat utasai közül nem sérült meg senki. A baleset reggel történt egy vasúti átjáróban. Az első jelentések szerint az átjáró le volt zárva. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, a Duna teljes hazai szakasza, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében földi permetezéssel védekeznek, a Körösök térségében és a Tisza déli szakaszán a levegőből juttatnak ki granulátumot az ártéri élőhelyekre a szakemberek, közölte a katasztrófa védelem. Holnap délutánig zavartalan napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: A hírek után újra jazzy zene.

Kellemes délutánt, 14 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. Janelle Monáe énekel majd, aki egy igazi életművész. Letarolta a 2026-os Met Galát egy animatronikus ruhával. Egy egyedi tervezésű alkotásban érkezett, ami a természet és a technológia fúziója volt. A ruha élő mohát, posgás növényeket, 5000 fekete kristályt, valamint alaplapokat, Ethernet kábeleket és 230 elektromos vezetéket tartalmazott. A legdurvább az egészben, hogy a ruhában elhelyezett pillangók és szitakötők a beépített animatronikának köszönhetően élőben mozogtak a vörös szőnyegen. A Paid in Pleasure szólt tőle. Most pedig jön a Kennedy Administration, a brooklyni székhelyű zenekar, a mai New York-i zeneélet egyik legizgalmasabb formációja. Ez a Better Way. Take a

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Los Angeles-i testvérek alapították a Brothers Johnsont. Quincy Jones karolta fel a fiúkat, akikhez az évek során sok sikeres zenész csatlakozott. Egyik legnagyobb sikerük a Get the Funk Out of My Face szól majd. Most pedig Danny Brillant énekel, zenéje a francia chanson hagyományait követi, de beépít néhány modern elemet is, például swing, jazz és rock and roll elemeket. Ez a We and Dancing.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az 1972-ben elkészült ötszintes deáktéri metroállomás európai viszonylatban is jelentős méretű közlekedési csomópontnak számított. Az első szinten a közúti közlekedés, a második szinten az útfelszín alatti gyalogaluljáró rendszer található, közvetlenül ez alatt halad a millenniumi föld alatti vasútpálya. A következő szint az észak-déli, azaz a kék metroállomás tere, melyet a legmélyebben fekvő piros metroállomása követ.
0: Jazzy Lexikon.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Jazzyben minden fenékig tejfel lesz.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu
0: Reklámot hallottak.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Miley Smith egy fiatal brit énekes dalszerző. Zenéje a folk, a pop és az indie határen mozog. Gyakran hasonlítják George Ezrahoz vagy a korai Ed Sheeranhez. Gold című dalát hoztuk. Előtte egy hölgy következik. Dave Frischberg és Johnny Hodges szerzeménye 2019-ben jelent meg Veronica Swift lemezén, aki a hagyományos jazz elemeket modern megközelítéssel ötvözi. Most pedig jön a szlovén producer Grammatic, Glitch Hop vagy Future Funk zenei stílusokkal is azonosítják. Ez 2018-as sikere.

0: Jazzy Lexikon.
1: A 18. század előtt a feneketlen tó helyén lakatlan, mocsaras, értéktelen terület állt. A közelben kanyargó Duna az idők során agyagot hordott a területre, épp ezért a század végén téglagyárat hoztak létre a mai Kosztolányi Dezső téren, az agyagot pedig a tó helyén lévő gödörből nyerték ki. Maga a tó 1877-ben keletkezett, mikor az egykori téglagyár munkásai egy agyaggödröt mélyítettek, ami során felszín alatti vízfolyásra bukkantak. A 20. században a tó környékét náddal telepítették be, korláttal vették körül, halakat telepítettek a tóba, apró horgásztégeket építettek ki partján. 2010 óta tiltott a horgászás, de a tó és a körülötte elterülő park máig kedvelt pihenőhely.
0: Jazzy Lexikon.

0: stílusos lazulás, szenvedélyes kikapcsolódás. Budapesti programajánló, itt a Jazzin.
1: Gyereknap a Vasút Történeti Parkban, együtt a színpadért gála a Víg Színházban, és a hétvégén jön a Belvárosi Fesztivál. Jó napot kívánok! Ismét a gyerekeké lesz a főszerep a Vasút Történeti Parkban, ahol szombat-vasárnap a DM Gyereknap színes programokkal, élményekkel és családi kikapcsolódással várja a látogatókat. A rendezvényen a szórakozás mellett az egészség és a fenntarthatóság is kiemelt figyelmet kap. Tanácsadások, játékos foglalkozások és környezettudatos programok várják az érdeklődőket. A gyerekek óriás legózhatnak, kipróbálhatják a kerékpáros és motoros pályákat, közelről megismerhetnek tűzoltóautókat, sőt, planetáriumi élményekben is részt vehetnek. A nagy színpadon fergeteges koncertek gondoskodnak a hangulatról. Fellép többek között a Rutkai Bori Banda, az Apacuka zenekar és a Brand Newl is. A mese színpadon bábelőadások, bűvészprodukciók és cirkuszi programok szórakoztatják a családokat. Vasárnap külön vonatok is indulnak a nyugati pályaudvarról. Jövő szerdán 9. alkalommal rendezi meg nagyszabású jótékonysági gála estjét a színházi dolgozók szakszervezete a Víg Színházban. A cél idén is a nehéz helyzetbe került, egészségügyi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. Az Együtt a Színpadért című kezdeményezéshez közel 100 fellépő, közreműködő csatlakozott. A rendhagyó családi duettek mellett a gála műsorában helyet kapnak olyan különleges zenei és prózai összeállítások is, amelyek a színházi műfajok teljes skáláját felvonultatják az operettől a balettig. Az idei est egyik különleges eleme a színházi hierarchiát is játékosan felforgatja. A gálán színházi igazgatók állnak majd a közönség elé, hogy jelképesen álláshirdetéseket adjanak fel a háttérdolgozók számára, ezzel is ráirányítva a figyelmet a műszaki és adminisztratív kollégák nélkülözhetetlen munkájára. Péntektől vasárnapig ismét megtelik élettel Budapest belvárosa, hiszen két helyszínen, a Szabadság téren és az Erzsébet téren is érkezik a 8. Belvárosi Fesztivál. A zenei kínálat

0: idén is rendkívül sokszínű. Színpadra lép többek között a Fish, a Fran Palermo, az Ivan and the Parazol, az Analóg Balaton, valamint a Kék Nyúl, Zóra és Déva is. Az Erzsébet téri programok a világzene és a hagyományok felé nyitnak, ahol a kerekes band mellett nemzetközi folklórprodukciók és népzenei előadások is várják a közönséget. A hétvége egyik legnagyobb családi eseménye a vasárnapi gyereknap lesz, Paprika Jancsi bábszínházával, számos interaktív programmal. Egész nap állatsimogató, ugrálóvár, régi idők játékai, bakonyi fajátékok és dizájnvásár is várja a családokat. Benda Gábor zongorista zeneszerző Szinergiák című sorozata a Bruckner Galériában is bemutatkozik pénteken. Az összművészeti előadásban a jazz ihletésű kompozíciókhoz novellák és kortárs képzőművészeti alkotások társulnak. Erről maga a művész beszélt a Klasszik Rádió 92.1-en a Reggeli Expressben.
1: A előadásban a három már egy-egy egységet alkot, tehát a különálló művészeti ágak azok szinte teljesen egybefonódnak, és mintha egy önálló színházi előadásként jelennek meg a nézők számára. Tehát mindenképpen együtt értelmezhetőek, és a nézők is általában úgy szokták értelmezni, tehát nekem az olyan visszajelzéseim szoktak lenni, hogy nagyon érdekes dolgokat mondanak maguk a nézők a előadásról. Olyan aspektusokból világítják meg a műveket, illetve a művekhez kapcsolódó képzőművészeti alkotásokat, meg a novellákat, amikre én nem is gondolok. Tehát amikor nekem mondjuk valahova írnom kell az egész produkcióról, akkor nagyon sok gondolatot lopok azoktól, akiktől később megtudom azt, hogy tulajdonképpen miről is szól ez, amit csinálok.
2: Mi lesz most itt a fő téma? Lesz-e fő téma?
1: 6 darab történet fog elhangzani Hirkling István előadásában. Egyébként ez egy nagyon fontos szereplője lesz a produkciónak. És hát ezek különálló történetek, különálló novellák lesznek. Szem Adám György, Szurcsik József, Szotyori László, Verebics Ágnes képei fogják illusztrálni ezeket a novellákat. Teljesen különböző témájú történeteket, amikben lesznek misztikus történetek, illetve olyan történetek is, amelyek személyesek, például az egyik egy Tigrisnő című novellához kapcsolódó zenemű, illetve képzőművészeti alkotás, amely alkotás Szem Adán György készített, és a születésnapomra ajándékozta egyszer ezt a festményt, és az ő állatkerti élményét illusztrálja, illetve hát azt az élményét, amit egy Luna nevű tigrissel töltött a fővárosi állatkertben az 1970-es években, és ezt én a Szeruza készletemmel nagyon szépen kiszínezem, és csinálok belőle egy misztikus történetet, amelyben Szem Adán György ezzel a tigris nővel, ami Luna képében jelenik meg az állatkertbe is, illetve a fővárosi nagy cirkuszba is, egy ilyen előadáson találkozik, egy cirkuszi előadáson, és kiderül erről a tigrisről, hogy ez félig ember, félig nő, ahogyan egyébként a festmény is egy olyan alakot ábrázol, amelyik félig tigris, félig nő.
2: És a zeneművek, azokat hogyan válogattad?
1: A zeneművek azok saját szerzeményeim, ezekhez a novellákhoz kapcsolódnak, és igazából az összeválogatás az úgy néz ki, hogy tematikai szempontból próbálom valamennyire összerendezni, hangulatilag is.
0: A Benda Gáborral készült teljes beszélgetést ma 22:50-kor újra meghallgathatják itt a Jazzin.
3: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
4: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kisvonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka Zenekar, Brennyul, Boridalok, Napraforgó Mese Színház, Fabula Báb Színház és sok más program. Hová gyertek gyereknapon? A Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. vasuttörténetipark.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
6: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Szúnyogírtás lesz a nagyobb folyók és tavak mentén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről is a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormányfő azt mondta, minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyben teljes nyilvánosságot teremtenek. Magyar Péter megerősítette, hogy megszüntetnék a KEKVA rendszert és a szuverenitásvédelmi hivatalt is, mert szerinte a hivatal a kormánnyal kritikus embereket támadta. A Hunren jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, írta a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana és egy átmeneti vezetés venné át az irányítást. Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban, két diák, a kísérőjük és a sofőr meghalt. A buszon még 5 fiatal utazott, közülük 2 súlyosan megsérültek. A vonat utasai közül nem sérült meg senki. A baleset reggel történt egy vasúti átjáróban. Az első jelentések szerint az átjáró le volt zárva. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, a Duna teljes hazai szakasza, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében földi permetezéssel védekeznek, a Körösök térségében és a Tisza déli szakaszán a levegőből juttatnak ki granulátumot az ártéri élőhelyekre a szakemberek, közölte a katasztrófa védelem. Picasso kiállítás lesz a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban. A múzeumok éjszakáján június 20-án nyíló tárlaton Pablo Picasso alkotásai mellett olyan magyar képzőművészek munkái láthatók, akikkel a spanyol művész együtt dolgozott, barátságot ápolt vagy akik hatottak rá. A tárlaton bemutatják a Guernica eredeti méretű másolatát is. Holnap délutánig zavartalan napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
3: A hírek után újra jazzy zene.

Szép délutánt kívánok, 15 óra után néhány perccel. A mikrofonnál Péter Mónika. Jake Isaac nem csak előadó, hanem rendkívül tehetséges dalszerző is. Gyakran ír intim személyes történeteket, amelyek mégis univerzális üzeneteket hordoznak a szeretetről, vesztességről, reményről és a társadalmi igazságtalanságokról. Good Man című dalát játsszuk. Anty Jones Liverpool zenei köreiből emelkedett ki, korábban más előadó kísérő zenészeként járta a világot, majd elindította a szóló karrierjét. Saját bevallása szerint olyan legendák hatottak rá, mint például Bill Withers. Ez az I Don't Understand.

0: Jazzy Lexikon.
1: Ganz Ábrahám vasöntőmester, gyáros, a magyar nehézipar egyik megteremtője volt. Sikereit vas szorgalmán kívül elsősorban azoknak a technikai újításoknak köszönhette, melyeket saját szabadalma alapján gyártott. Ilyen volt például a kéregöntésű vasúti kerék, vagy az újfajta gabonaipari őrlőhenger. Ezen kívül nyomdai préseket, mérlegeket, mezőgazdasági gépeket és épületdíszeket is készített. Munkája eredményeként fejlődtek ki szerény üzeméből az idők során az ismert Ganz vállalatok.
0: Jazzy Lexikon.

A Jazzy Lexikon következő előadói között itt lesz Chantel. Valódi nevén Stefan Hantel, egy német producer, DJ, bukovinai menekültek leszármazottja, a balkáni zene klub szintérre való behozatalának úttörője, a Duna Reasszol majd. Most pedig egy skót énekes dalszerző, József következik, alternatív pop és R&B stílusban alkot, tavaly megjelent lemezéről zenélünk.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD
0: Reklámot hallottak.

A Jazzy Lexikon végéhez közeledünk. Shai Lia, egy francia Djibouti származású énekesnő dalszerző, aki Montrealban él. Stílusa a soul, R&B és elektronikus elemeket ötvözi, egyedi hangzással hódít. A rapperrel Buddyval készített egy közös dalt, a Voodoo Soul majd. A The Smoky Orchestra egy tehetséges olasz zenészekből álló kollektíva, akik a retro hangzás modern újjáélesztésére specializálódtak. Céljuk, hogy visszahozzák a digitális érába az élő hangszerek nyers erejét. Az 1960-as, 70-es évek klasszikus funk, soul, jazz és bugaló világet idézik a Rise and Rip Soul majd. Most pedig egy Ralph Lamb klasszikus szól a Family Fortune és Black Betty előadásában. Ezzel búcsúzom, hallgassák a jazzit, 16 órától Happy Hour Jazz Kovács Lászlóval. Köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Péter Mónikát.

0: Jazzy Lexikon.
1: A hármas határhegyet a 13. században Magashegynek nevezték, mai nevét a 19. században a német Dreihotterberg egyenes fordításából nyerte, hiszen 1873-ig éppen a hegy csúcson volt Buda, Óbuda és Pest-Hidegkút közös hármas határa. A hegytetőről pazar kilátás nyílik a hegységre, a Duna vonalán egészen Vácig elláthatunk. A Pilis és a Visegrádi hegység ormain kívül tiszta időben még a Mátra és a Bükk csúcsai is kivehetőek.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Lánchíd közelében, a pesti oldalon található Kossuth Múzeum hajó egészen egyedülállónak számít abban a tekintetben, hogy az egyetlen eredeti formájában fennmaradó termes személyközös hazánkban. A Ganz hajógyárban készült, 1913-ban bocsátották vízre, eredetileg kofa hajóként használták. A hajó hosszú pályafutása során több nevet is viselt, ma is használatos nevét 1953-ban kapta. Fedélzetén számos hajótörténeti érdekesség található, például a jármű teljes egészében megmaradt gőzgépe és lapátkereke, valamint a gőzműködtetésű kormányszerkezet. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum gyűjteményébe tartozó hajón időszaki kamara kiállítások kapnak helyet.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock diva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
2: Játszanak a Jazzy Rádióval és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat. A két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Picasso kiállítás lesz Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Bejelentette kabinetfőnökét a miniszterelnök. Magyar Péter Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdászt, filmproducert kérte fel a feladatra. Sümegi Klaudia jelenleg az Oxfordi Egyetem felsővezetői programjának résztvevője. Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alapforrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvivője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. Közösen lép fel a magyar és az osztrák kormány a Nyugat-Magyarországot érintő aszbesztszennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport ma kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták a zúzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. 50 millió forintos bírságot szabott ki a MediaWorks-re a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, amiért közzétették a Tisza pártot érintő adatszivárgásból származó információkat. A hatóság szerint a kiadó szándékosan sértette meg az adatvédelmi szabályokat, amikor elérhetővé tette a több mint 200 ezer felhasználó nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét tartalmazó oldalt. Picasso kiállítás lesz a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban. A múzeumok éjszakáján június 20-án nyíló tárlaton Pablo Picasso alkotásai mellett olyan magyar képzőművészek munkái láthatók, akikkel a spanyol művész együtt dolgozott, barátságot ápolt vagy akik hatottak rá. A tárlaton bemutatják a Guernica eredeti méretű másolatát is. Holnap délutánig zavartalan napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
4: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Ma délután a főváros forgalma közepesnek mondható torlódás a Kőnyes Kálmán körút, Hungária körút útvonalon, a Rákóczi úton és az Erzsébet körúton tapasztalható most még. A Budai oldalon a Hegyalja úton a Bakcsomópontnál és a Szél Kálmán térnél sűrűbb a forgalom, de még jól lehet közlekedni, a kivezető utakon jó tempóban lehet elhagyni a várost. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket a rövid hét keddi napján, szóval ne tévedjenek meg, majdnem mindjárt itt a hétvége. No, van azért egy pár nap még addig, meg dolgunk is egy csomó, hiszen még a héten is játszunk. Tejjel kapcsolatos kérdéseket teszek fel, van napi nyereményünk, egy ajándékcsomag a tejtermék tanács jó voltából, és persze idén, ezen a hétvégén, az persze idén van, de mégiscsak ezen a hétvégén sorsoljuk a fődíjat egy két fő részére szóló wellness hétvégét félpanzióval, a pécsi Fibula Residence és Wellness Hotel jó voltából. A mai kérdést minden óra elején el fogom mondani, de ezen kívül van még napi érdekesség is, arra is sort kerítünk, valamit néhány évfordulóra. Jöjjön először a játékkérdés, aztán mondom a többit. Tehát, melyik országban a legmagasabb az egy főre jutó tejfogyasztás Európában az alábbiak közül? A. Magyarország, B. Németország, C. Finnország. Tehát melyik országban a legmagasabb az egyfőre jutó tejfogyasztás? Ha tudják a választ, akkor már is küldhetik e-mailben a játék@jazzy.hu. E-mail címre mondom a kérdést még egy, illetve két óra múlva is megismétlem. Milyen évfordulóink vannak? Hát először is, kedves hallgatók, aki régi jazzis, talán még emlékszik rá, de ha nem, akkor már is mondom. 2011. május 26-án koncertezett nálunk először Brian Culbertson a Jazzy szervezésében. Bizony, a Millenárison voltunk, és egészen fergeteges műsor kerekedett, majd mindjárt a Jazz Kovács Facebookra egy-két régi élményt és videót kiteszek, de úgy gondoltam, hogy ezt ünnepeljük meg egy Brian Culbertson zenével a legutóbbi albumáról. És mivel ez a műsor egy drive time show, hát a Let's Drive című dalt választottam. S hogy miért jön Brian Culbertson után Lenny Kravitz? Azért, mert ő születésnapja van a művész úrnak. A Honey című dalát hallgatjuk meg, és hogy miért nem beszélek részletesebben Lenny Kravitzről, ennek csak egy oka van, van két másik születésnaposunk, és egy nagyon kiemelkedő, akiről meg illik a jazziben sokkal többet beszélni, ő Miles Davis, de szerintem jó lesz most Lenny Kravitzből beszéd helyett a Honey, előtte pedig Brian Culbertson és a Let's Drive.

0: Történelmi kávészünetet tartunk most a Happy Hours-ben.
1: A telefonvonalban természetesen Antalfi Péter történész, a Rubikon Intézet tudományos munkatársa, aki ebben a rovatban hallgatni valóval szolgál, és mostanság szerencsére programajánlóval, ami azért jó, mert történelmi eseményekről szóló programokról mindig szívesen számolunk be. Szia Péter, mi a mai menü?
2: Szervusz, sziasztok, köszöntök mindenkit! Tele vagyunk születésnapokkal és ilyen elhalálozási évfordulókkal, de kettő érdekes módon összefügg, hogyha a magyar történelem felül nézzük a világtörténelmet egyébként. Ha egy picit csak végigmegyünk a kötelezőkön, akkor a mai napon született harmadik Mehmed, azaz Oszmán szultán, akivel itt aztán végig a 16. század végén harcolnak a magyarok meg a Habsburgok, és ma született a mondjuk úgy a modern teljes kortárs táncot átalakító Isadora Duncan, aki még romok között is táncolt. Ma született, de róla nem szeretnék most hosszabban beszélni, Kádár János, és az a Gyurkó Lajos kommunista tábornok is, aki több tűzparancsot kiadott 1956-ban. De ha minden áron filmek felé mennénk, akkor Peter Cushing, vagyis Tarkin kormányzó a régi Star Warsból, és Bárdi György is, akinek az egész filmográfiát most nem sorolom föl, ő is ma született, vagy esetleg Helena Bonham Carter, aki nem csak Bellatrix Lestrange-et, hanem még elképesztően sok angol szerepet játszott el. De ami nekünk ma összefügg, az egy kicsit összefügg pont azzal a dokumentumfilmmel, amin az elmúlt egy évben dolgoztunk a Rubikonnál, ugye ez már látható több helyen, ez a Mohács világok harca. Ma este is a CEU auditoriumában, ma délután az Urániában, és minden nap adja egyébként az Uránia. De most az érdekes, nekünk most két, egy születés és egy halál nap így összefügg. Az egyik az második Bajazid szultánnak a halála 1512-ben, a másik pedig 7. Kelemen pápa születésnapja is ma van 1478-ban. Miért érdekes nekünk, és hogyan függ össze egy firenzei eredetű Medici, gyakorlatilag, mert Giulio de Medici-ről van szó, 7. Kelemen pápa esetében, és másik Bajazid halála. Nem is ugyanabban az évben történik, és csak a mai mondjuk úgy naptárunk szerint esik ez egy napra. Ez azért érdekes nekünk, mert mind a kettő valahogy szerepet játszik nekünk itt a magyar középkor végében. Egyrészt ott van 7. Kelemen pápa, aki nem az első Medici a pápai trónon, ott van még 10. Leó, de ő annak a Giuliano de Medici-nek a fia, akit gyakorlatilag az ő születése után az édesapját pár hónappal megölik. Mégpedig itt a húsvéti misén 1478-ban a pázi összeesküvésben. És utána a család is tápolja, és kap ő igazi humanista tudású egyházi karriert, sőt a 10. Leó is helyzetbe rakja őt, és ő az, aki 1523-tól pápa, és rendkívül aktív levelezése van azért, hogy Európát valamilyen módon összefogja. Hol önmaga ellen, mármint, hogy Európában lévő törésvonalakat valahogy kikerülje, hol éppen azért mondjuk úgy spemelje mindenkinek a postaládáját, hogy segítsenek már a magyaroknak. Az a zsoldos sereg, ami egyébként ott volt Mohácsnál, az részben a pápai pénzből jött, a pápának a pénzügyi segítsége Mohácshoz éppen idejött, ekkor 7. Kelemen a pápa. A történethez, ami Mohácshoz vezet, és ezt a dokumentumfilmünk nagyon jól bemutatja, még pedig világhírű nemzetközi történészek segítségével, például ott van Kaya Shahin, aki az Ohio-i Egyetemnek a turkológus professzora. Az a második Bajazid itt, az ő halála fontos, mert fölmerült a gyanú, nem csak tálunk természetesen, tehát ez már így szerepel, hogy az ő halálában igenis szerepet játszhatott az ő fia gyakorlatilag, aki pedig annak a Szulejmánnak, aki ma aztán megjelenik, gyakorlatilag a nagyapja, mely is az apjáról van szó. Tehát itt egy olyan belső trónviszályról van szó, ami egyenesen fog Mohácshoz vezetni. Ami nekünk tényleg azért érdekes, mert az egész történetben valahogy ez olyan magától értetődőtnek neki, hogy ott van Szulejmán. Mint egy ilyen Darth Vader, az mindig jön valamilyen teatrális zenei aláfestéssel. De azt tudni kell, hogy a szultáni udvarban nem volt mondjuk úgy kiszemelt trónörökös, hogy biztosan ő lett volna, és a többiek nem rúgnak labdába az öröklésben, ezért véres küzdelmek voltak. Egyébként ezt meg a Hunyadi sorozat is bemutatta. Kivételesen az nem annyira rossz. De ami nekünk érdekesebben, hogy gyakorlatilag Bajazidnak a fia, az megöli Bajazidet, úgyhogy neki akkor már van egy ilyen 15-16-17 éves Szulejmán nevű fia, akitől nagyon jó dolgokat várnak, ez egy nagyon békés és felvilágosult valaki lesz, de az egésznek az érdekessége az, hogy egy nagyon véres trónviszály teszi lehetővé egyáltalán, hogy Szulajmán trónra kerüljön 1520-ban. És ez azért érdekes nekünk, mert hogyha végignézzük, akkor 30 évvel azelőtt senki nem gondolta volna, hogy az az ág lesz, és ő lesz. Tehát gyakorlatilag a Szelim, aki a Szulajmánnak az apja, nem volt kiszemelt trónörökös, és Szulajmán is csak úgy lett, hogy az apja kinyírt mindenkit. Na most ilyenek befolyásolják azt, hogy kik fognak azon a politikai sakktáblán ott állni, amikor a Mohács körüli európai és mediterrán történelemről beszélünk. Úgyhogy néha azok, akik kinyírják a többieket, és így kerülnek pozícióba, néha azok, akiknek gyakorlatilag szerencsétlenül indul a sorsuk, pár hónaposak, amikor az édesapjukat megölik, viszont a család mégis mondjuk úgy nem hagyja el, és végig befut egy olyan pápai karriert. 7. Kelemen pápa, amellett, hogy a Medici halányokat is helyzetbe rakta, ugye ekkor lesz az egyikük Katalin francia királyné, kap egy narvál agyart, amiről azt hiszik, hogy unikornistar királyi, vagy ilyen nászajándéknak, tehát rengeteg forrásunk van már ekkor, az ilyen mondjuk ilyen magánéleti dolgokról, de érdekesen sokkal több az európai, mint a török. A törökök nem beszéltek annyit ki magukból, annyi összeveszésről és pikás részletről soha nem fogunk tudni, mint az európai forrásokban.
1: Még valamit tudnunk kell, kedves Péter, megköszönve az eddigieket, hogy mikor, hol és mit lehet látni, hallani tőletek élőben, leszámítva persze a mi kis kávészünetünket.
2: Ma este is lehet már nézni a Rubikonnak ezt a Mohács világok harca című filmjét. Azok a történészek, akinek egy része külföldön is él, és a magyar történészek is, ma este 6-kor például a CEU auditoriumában beszélgetnek is arról, hogy mi minden nem hangozhat el a filmben, mármint, hogy mi mindenre nincs idő, mert nem lehet 5 órás filmet csinálni nyilvánvalóan. Tehát körbe is beszélik egy kicsit nekünk a szakemberek a filmkészítést. Utána minden nap lehet látni most a Mohács film, és utána hamarosan jövünk Rubikon estekkel, amelyekben viszont már bele fogunk menni a 19. század végébe, lesz szó divattörténetről, az 1896-os, ez a június végén lesz, millenium ünnepségeknek a közpolitikai vitájáról, ma nekünk teljesen evidens, hogy úgy néz ki a Hősök tere, ahogy, de itt egy nagyon sok mindent szét kell szálazni, hál' Istennek ennek is nagyon profi magyar kutatói vannak.
1: Nagyon szépen köszönjük Antalfi Péternek, a Rubikon Intézet tudományos munkatársának mindezt. Vigyázó szemüket vessék tehát a Rubikon programjaira, a filmvetítéseire és egyebeire. Mi Péterre egy hét múlva számítunk. Köszönjük szépen, szia!
2: Szervusz, sziasztok, köszönöm!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Játszanak a Jazzy Rádióval és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a 2 fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Sajnos sok hírünk van, egyik részüket a BKK infótól kaptuk, a másikat az Útinfontól. Kezdem a fővárossal. A Rákóczi hídon Buda felé, a Pesti hídfőnél egy műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot, lassulást emiatt tapasztalhatnak. Helyszínelnek a 7. kerületben a Veselényi utcában, műszaki mentés is zajlik a helyszínelés mellett a 7. kerületben a Rottenbiller utcában, és baleset okoz fennakadást a 8. kerületben a Fiumei úton, és még a 23. kerületben a Haraszti úton is. Egyebekben mindenhol torlódásra kell számolni és készülni, ahol általában Szél Kálmán tér, Rákóczi híd, Bajcsi Zsilinszky, Üllői út, stb. Ennél most fontosabb és akutabb a helyzet az M0-áson, ezért útinformos hírt is mondanom kell. Az M0-ás keleti szektorán Vecsés térségében az M5-ös felé korábban történt egy baleset, ugyan a helyszínelés véget ért, a 38-as kilométertől azonban a kialakult torlódás csak lassan oszlik. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, itt az agglomerációban, Ócsa térségében két tehergépkocsi és egy kamion koccant. A 27-es kilométernél a sérült járművek a külső sávot foglalják el, a kialakult torlódás meghaladja a 7 kilométert.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete tavaszi kiállításra és vásárra is várja az érdeklődőket. Ezen a héten péntektől vasárnapig az Elte fűvészkertben Parád és paródiák, avagy a dél kaktuszai címmel, nyilván a cím is magyarázatra szorul, meg szerintem még úgy általában a kaktuszok is, mert ha bárkit megkérdezünk, mit tud a kaktuszokról, kb. Csak annyit, hogy egyiknek másiknak szép a virága, és hogy szúrnak. De hogy ennél lényegesen többet tudjunk meg, ezért fölhívtam dr. Horváth Sándort, a Magyar Kaktuszgyűjtők Egyesületének tagját, őt faggatom. Üdvözlöm, szép napot!
1: Jó napot kívánok!
0: Beszéljünk a parád és paródiákról. Miért mondják azt bizonyos fajokra, hogy parodisták, vagy paródiát játszanak, művelnek?
1: Ez csak egy jó szójáték, semmi más. A kaktuszokon belül vannak nagyobb, egymásra hasonlító csoportok, ezeket nemzetségeknek hívjuk, és a több nemzetség közül az egyik nemzetségnek a neve a paródia. Ugye az egyesületünk arról éles, hogy minden egyes ilyen kaktusz kiállításon minden alkalommal szeret fókuszálni egy kiemelt nemzetségre. Idén tavasszal a paródiák kerültek sorra. Nem parodizál semmi.
0: Jó, az alliteráció mindig hasznos és mindig figyelemfelkeltő, ezt tudjuk Bécsnek büszke vára óta, de azt is olvastam a sajtó közleményükben, hogy vannak úgynevezett gyűjtésvédelem alatt álló ritkaságok is, lehet, hogy még akár annak ellenére, hogy ilyen védelem alatt állnak, ilyeneket is meg lehet nézni a hétvégén az Elte fűvészkertben?
1: Megmondom őszintén, erre nem tudok határozottan válaszolni, és pedig olyan okból kifolyólag, hogy idén először külföldi kiállítóink lesznek Németországból. Ők a bizonyos notokaktuszok, paródiák nemzetségnek a gyűjtői, tanulmányozói, kutatói, ez egy nemzetközi társulat, és ők idén, mint vendégkiállítók megjelennek, úgyhogy növényekkel együtt természetesen. Tehát nem tartom kizártnak, hogy esetleg olyan fajokat is hoznak, amihez mezei kaktuszgyűjtő nem tud hozzá.
0: Hát szerintem a kaktuszgyűjtők pontosan tudják, hogy mikor lesz ez a bizonyos tavaszi kiállítás, mondom a többieknek péntektől vasárnapig. Beszéljünk inkább az átlag virágkedvelőről, aki kb. Annyit tud a kaktuszról, hogy nem kell neki sok víz, meg szúr, és hogy nagyon ritkán virágzik, akkor viszont nagyon szép. Ez így nagyon sommás, vagy lehet látni éppen virágzó fajtákat is majd?
1: A lényeget majdnem kiemelte, egy kaktusz a tövisei miatt is nagyon szép tud lenni, illetve a virágai miatt is nagyon szép tud lenni. Valóban ritkán virágoznak, a virágzásuk nem túl tartós, egy-két nap körülbelül, úgyhogy nagy szerencse kell ahhoz, hogy a kiállításon éppen virágzó növények legyenek, a kiállításról beszélek.
0: Világos.
1: Mert a kiállítás mellett van egy kaktuszvásár is, ott biztos vagyok benne, hogy rengeteg virágzó növény lesz.
0: Ja, hát persze, hát ez nem az első, már többször beszéltünk mi is itt a rádióban kaktusz kiállításról. Mi a tapasztalata, mert ugye általában a virágokkal azért nem állunk hadilában, tehát mindenki szereti a virágokat, és talán ide valamilyen módon, nyilván nem biológiailag, vagy eltéveztem az osztályozást, de mégiscsak a kaktuszok is ide a növények közé sorolandók. Hogy állunk Magyarországon kaktuszgyűjtésben, ez valamilyen kezdő fázis? Szeretik az emberek gyűjteni a kaktuszokat, vagy még szükség van az edukálásra?
1: Én azt mondom, hogy eléggé népszerű, de nem kellőképpen. Tehát az egyesületnek többek között az is a célja, hogy ezeket a növényeket megismertesse a nagy közönséggel. Tulajdonképpen a kiállítások is ezt a célt szolgálják, mert mi, akik már régóta gyűjtünk, hát mi nekünk már különösebben nem kell ismeretni, tehát vagyunk azon a szinten. Tehát ez a nagy közönségnek szól, tehát népszerűsíteni szeretnék jobban.
0: Na azért tettem föl így a kérdésemet, mert az egy dolog, hogy megcsodálhatom ezeket a növényeket, sőt vihetek is haza magamnak, ha szeretnék, de ha kérdésem van, akkor vannak-e ott olyan szakértők vagy gyűjtők, akiknél mondjuk elkezdhetem a kis gyűjtési mániámat, piciben elmondják az apró trükköket, mire kell odafigyelni, szóval mennyire interaktív az egész?
1: Minden elárusító gyűjtő, és többnyire a saját szaporítási növényeit árulja. Tehát teljesen autentikus válaszokat kapni már.
0: És még egy kérdés, azok számára, akik gondolkodnak rajta, hogy mert talán annyi gondoskodás nem igényel, mint egy macerás szobanövény, ki az, aki mondjuk potenciális kaktuszgyűjtő lehet, kell-e valami speciális helye legyen házban, lakásban a kaktusznak, sötét sarok, világos sarok, de száraz legyen, néhány, egy-két tanács jól jönne, most így még akár ebben a beszélgetésben is.
1: De mindenkinek tudjuk ajánlani a kaktuszt, akinek nem is feltétlenül szükséges, hogy legyen egy kertje, de ha van egy erkélye, egy világos ablakpárkánya, nyugodtan tarthatta a kaktuszt. Ugye inkább igazából a mennyiség, ami korlátozott, tehát egy komolyabb kaktuszgyűjtő lakásban nem tér már el. Tehát itt a lakás az igazából a létszámot, tehát a mennyiséget határolja be, illetve vannak olyan növények, olyan kaktuszok, levélkaktuszok, amik nem akkora fényigényűek, nem feltétlenül igényli a üvegházba tartást, a napos kertbe tartást, tehát lakásban is tarthatóak.
0: Na jó, hát ennél többet itt most nem tudunk elmondani, az a szerencsénk, drága hallgatók, hogy a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének tavaszi kiállítása ezen a héten péntektől vasárnapig lesz az ELTE fűvészkertben, és ahogy néztem az időjárás, szerintem ez minden tekintetben mellettünk lesz, fűvészkert környékén is nagyon jókat lehet sétálni, hát még ott. Szóval akinek kaktuszokkal kapcsolatos kérdése van, azokat felteheti ezen a bizonyos kiállításon, parád és paródiák, ahogy a dél kaktuszai, nekem akkor is tetszik. Úgyhogy a hétvégén a fűvészkertben kaktuszokkal lehet találkozni, és egyáltalán nem szúros tekintetű gyűjtőkkel, szakértőkkel, akik segítenek. Az elmúlt percekben dr. Horváth Sándorral, a Magyar Kaktuszgyűjtők Egyesületének tagjával beszélgettünk. Köszönöm szépen, minden jót kívánok!
1: Én is köszönöm, viszont hallásra!

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, amelynek hamarosan elkezdődik második órája. Benne kiemelt születésnaposunkkal Miles Davis-szel. Persze beszélhettem volna Lenny Kravitzről is, de szerintem róla többen beszélnek más rádiókban is. Miles Davis viszont abszolút a mi stílusunk, úgyhogy beszélünk róla kétszer is, és játszunk is tőle dalt, de most még az első óra végére jöjjön egy extra program ajánló, ugyanis a Heidneum Régi Zenei Központ az év második felére is színvonalas programokkal készül. Már most szólunk. A Heidneum koncertek Eszterházán sorozat 4 nyári hétvégén át, július 2. péntekétől augusztus elejéig hangulatos koncertekkel tölti meg a fertődi Eszterházi kastély Apolló termét. Aztán pedig augusztus utolsó péntekén kezdődik az egyhetes Heidneum Eszterháza Fesztivál. A nyitó esten Haydn Orlando Paladino című operájának koncertszerű előadása lesz hallható Cyril Dubois-val a címszerepben. A kamarazenét Somlai Petra, Schubert estje képviseli, és ismét lesz tematikus zenetörténeti séta Bősze Ádámmal. Haydn és kortársai zenéjét a záró koncerten a basszus énekesként is világhírű svájci Stefan McLeod vezényli, az est szólistája Olga Pashenko fortepiano művész lesz, szóval a Heidneum Régi Zenei Központ készül. Mi meg a második órára, amelyet Michael Linktonnal kezdünk, de énekel, játszik benne Bruno Mars, Vladimir Csetkár és persze, ahogy említettem, Miles Davis is.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kisvonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka Zenekar, Brennyul, Boridalok, Napraforgó Mese Színház, Fabula Báb Színház és sok más program. Hová gyertek gyereknapon? A Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. vasuttörténetipark.hu.
3: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Dunapartján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Marad a nyári meleg, nem érinti az alaptörvény keresztény értékeket védő részét a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata. Brüsszel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábbi hírekkel ellentétben nem érinti az alaptörvény keresztény értékeket védő részét a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata, közölte az előterjesztő Mellétei Barna Márton. A Tisza párt képviselője elmondta, a szuverenitás védelmi hivatalt akarják megszüntetni. Hozzátette, a miniszterelnöki poszt betöltésének 8 évben korlátozása szerinte nem visszamenőleges hatályú jogalkotás. A fideszes Tuzson Bence ugyanakkor úgy vélte, a javaslat visszaható hatályú, és azt Orbán Viktorra szabták. Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alapforrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvivője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. Az Európai Unió bekérette az orosz ügyvivőt a Kijevet érő csapásokkal kapcsolatos fenyegetések miatt. Az Európai Bizottság szóvivője közölte, Brüsszel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására, valamint arra, hogy valódi béketárgyalásokba kezdjen. Az orosz külügyminisztérium hétfőn közölte, hogy az orosz fegyveres erők csapásokat mérnek a kijevi hadipari létesítményekre. Változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot a monetáris tanács. A kamatfolyosó két szélesen változott, jelentette be a jegybank. Legutóbb februárban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal 6,25%-ra, illetve hasonló mértékkel mérsékelte a kamatfolyosó két szélét is. 50 millió forintos bírságot szabott ki a MediaWorks-re a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, amiért közzétették a Tisza pártot érintő adatszivárgásból származó információkat. A hatóság szerint a kiadó szándékosan sértette meg az adatvédelmi szabályokat, amikor elérhetővé tette a több mint 200 ezer felhasználó nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét tartalmazó oldalt. Holnap délutánig zavartalan napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
5: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, javában tart a délutáni csúcsforgalom, és ahogy megszokhattuk, ilyenkor a város belső részein már nagyon nehéz közlekedni. A Rákóczi úton befelé, a Könyves-Kálmán körúton és a Hungária körúton, valamint a Nagykörúton is torlódnak a járművek, a belvárosban már csak lépésben lehet haladni, és a kivezető utak is mindenhol zsúfoltak. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
1: A hírek után újra Jazzy Zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, második hetében járunk annak a játéknak, amelynek végén sorsolunk majd egy két fő részére szóló wellness hétvégét félpanzióval a Pécsi Fibula Residence és Wellness Hotel jóvoltából. Önöknek három lehetőség közül kell kiválasztani, vagy eleve tudni a helyes választ a napi kérdésre, és ha beküldik a játék kukac.jazzy.hu-ra, tehát csak e-mailben játszunk, akkor egyrészt nyerhetnek napi nyereményt, egy ajándékcsomagot a Tejtermék Tanács jóvoltából, másrészt esélyük nyílik az említett fő díjra is. Mondom másodszor is a mai kérdésünket, így hangzik. Melyik európai országban a legmagasabb az egyfőre jutó tejfogyasztás? A. Magyarország, B. Németország, C. Finnország. Tehát melyik európai országban a legmagasabb az egyfőre jutó tejfogyasztás a statisztikai adatok szerint? Magyarországon, Németországban vagy Finnországban? Ha tudják, a választ már is küldhetik a játék@jazzy.hu e-mail címre. Egyrészt a következő óra elején is elmondom majd még egyszer a kérdés, másrészt még holnap is játszunk, de ne felejtsék, rövid hét van, tehát ma nem hétfő van, hanem kedd, és ez milyen jó hír. Ebben az órában Miles Davisről beszélünk és hallgatunk meg két kompozíciót a művész úrtól, de persze azzal nem lenne meg a 60 perc, úgyhogy másra is sort kerítünk. Például ezen a héten szombaton itt jár a fővárosunkban megint, és a BJC-ben koncertezik macedón barátunk Vladimir Csetkár, akinek pályáját gyakorlatilag a rádiónk indulása óta egyengetjük itt Magyarországon. Reméljük úgy, hogy teltházas lesz a koncertje. Egy kedvcsináló dal következik most a művész úrtól. A héten még a tavaly készült interjút is megismétlem majd, hogy emlékezzünk rá, miket mondott tavalyi koncertje előtt. Idén, vagy pontosabban ebben az évben nem sikerült elérni, de az is jó lesz emlékeztetőnek. Szóval most a Travel the World című dala következik. Utazik egyébként jobbra-balra a világban, és ezt megzenésítette eképpen.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, amelyben mai kiemelt születésnaposunk következik. Miles Davis, aki 1926. május 26-án született, és sajnos már 35 éve nincs köztünk, 91-ben hagyott itt minket. Amúgy egy St. Louis melletti kisvárosban jött világra, összesen hárman voltak testvérek, a zenei vonalat pedig édesanyja vitte, ő hegedűs volt. 9 évesen kapta ajándékba első trombitáját apja egyik barátjától, első tanára pedig fogorvos apjának egyik páciense volt. 13. szülinapjára már egy komolyabb hangszert kapott, mert látták, hogy csak a zene érdekli. Az ifjú Miles pedig elment helyi zenekarokba játszogatni. Ekkor még nem ismerte a zene elméletet, de aztán megvett, idézem, minden könyvet, ami elérhető volt, és kiképezte magát. Amikor pedig már elfogadható pénzeket keresett, nővére egyetemi tanulmányait is ő fizette. Az első nagy lehetőség 1944. júliusában adódott, városába érkezett ugyanis Billy Eckstein zenekara, benne Art Blakey, Dizzy Gillespie és Charlie Parker. A banda trombitása azonban lebetegedett, így a 18 éves Miles-t kérték meg, hogy ugorjon be helyette. Hát ezek után nyilvánvalóvá vált, hogy a művésznek New Yorkba kell költöznie, mert az élet, a jazz élet mégiscsak ott zajlik, és bár édesanyja szívesebben tartotta volna otthon a fiát, hogy ő is menjen egyetemre, mint ugyebár a nővére, de ez sajnos nem így történt, mint utóbb kiderült. New Yorkban is jártam úgy zenei iskolákba, Miles Davis, de a harmadik év után onnan is kimaradt, mert teljesen a fellépéseknek szentelte az idejét. 1945-ben pedig már példaképe Charlie Parker zenekarában játszott. 48-ban egy ideig benne volt Duke Ellington bandájában is, de végül kilépett onnan, mert keveselte a gázsit. Na ettől kezdve szabadúszóként dolgozott, szerződött a Capitol Records-szal, és lemezeket adott ki mérsékelt sikerrel, de ezek a sessionök arra nagyon jók voltak, hogy stílusát tökéletesíthesse. A sok-sok felvételt felhasználva pedig 57-ben kiadta a Birth of the Cool című albumot. Jöjjön az első zene, nem sokára folytatjuk tovább Miles Davis életútjának ecsetelését, most a Charlie Parkerrel közös Cheryl szólal meg, amelyet a művész úr egyébként a lányának írt.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Játszanak a Jazzy Rádióval és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzy-n.
1: Budapesten a Rákóczi hídon Budára a Pesti hídfőnél egy műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot. Balesetnél helyszínelnek a 7. kerületben a Veselényi utcában az Erzsébet körút előtt, valamint a Rottenbiller utcában az István utcánál. Baleset nehezíti a közlekedést a Fiumei úton a Dologház utcánál, valamint Soroksáron a Haraszti úton a Millennium utca vonalában. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Mától megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út, Budafoki út útvonalon a kitérő úttal a Galvani utcáig, illetve a Priel Kornélia utcától a Dombóvári útig. Szombaton délután 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Ezért szombaton már kora reggeltől lezárásokra kell készülni a környéken, a Dózsa-György úton, a Verseny utcában, az Ifjúság útján, a Stefánia úton, az Egressy úton és a Kerepesi út belső szakaszán is. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. Szép Csilla, BKK Info.
2: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, amelynek második órájában Miles Davisről beszélünk, a legendás születésnaposról, aki 1926. május 26-án született, de sajnos már 91. szeptembere óta nincs köztünk. Ott hagytuk abba egyébként nagyjából negyed órával ezelőtt, hogy 57-ben a Birth of Cool című albuma is kijött, de azért vegyük még át az 50-es éveket, főleg annak elejét, az fontos, ugyanis akkor éppen 24 éves korában kezdődtek sajnos drog problémái, és ekkor kezdett boxolni is, ráadásul megszületett második gyermeke. Kis időre még elköltözött New Yorkból is, mert saját bevallása szerint ott túl könnyen lehetett cuccoz jutni, szóval volt némi önuralma. A bebopot aztán elhagyva Ahmad Jamal mellé szerződött, a zongorista hatása pedig a következő 4 lemezén már érezhető volt, a kritikusok és szakemberek szerint például az 54-es Walkin' című albuma lett a hard bop születése. Ebben az időszakban a művész rengeteget dolgozott, felvételek, kollaborációk, koncertek, turnék. 30 évesen éppen ezért 1956-ban már vissza is akart vonulni és elfogadni a Harvard tanári állását, de a kiadójának vezetője inkább további lemezeket kért tőle, és ha ez nem így van, akkor lehet, hogy 59-ben nem adja ki a Kind of Blue-t, de kiadta. Miles Davis a 60-as években új zenekart állított össze, a 70-es években pedig őt is elragadták az új elektronikus hangszerek és hangzások. Ekkor már olyanok voltak mellette, mint Herbie Hancock, Joe Zawinul, Chick Corea és John McLaughlin is. Ez sűrű időszak volt rengeteg munkával, még egy autóbelesettel is, utóbbi okán egyébként gyógyszerrel és sajnos droggal keresett a fájdalom csillapításának módjai közül megfelelőt. Igen. 1975-ben 5 teljes évre eltűnt a zenei életből, ekkor sajnos nagyon lecsúszott drogok, nők, alkohol, botrányok. És a visszatérés sem ment könnyen Miles Davisnek, mert évekig nem nyúlt a hangszeréhez, így újra bele kellett jönnie a játékba. Megpróbált popdalokat kiadni saját stílusban, egyébként mi is játszunk 2. Volt közös munkája a Toto zenekarral, meg Prince-szel, utóbbival közös munkáját 2020-ig ki sem adták. Írt filmzenét, természetesen koncertezett többek között Montreux-ben, ez utóbbi felvételét már csak halála után adták ki. Miles Davisnek összesen 4 gyermeke született, de érdekes, hogy végrendeletében 2 fiát kizárta az örökségből, az ő részüket testvéreire hagyta. Ránk, meg szerencsére a zenéjét. Jöjjön most a legendás jazz nagyság egyik legnagyobb, biztos, hogy megütne, ha azt mondanám, slágere, de mégis azt mondom, hogy egyik legnépszerűbb kompozíciója, a So What.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours második órájának vége. Hamarosan elkezdődik a harmadik óra, amelyben még mesélek naptári eseményekről, ajánlok önöknek programokat, és érkezik Tite Kinga és Szerémi Nóra a Mesélő Budapest rovattal is. De hogy ez az óra sem maradjon programajánló nélkül, ide vigyeztünk a végére még egyet, előre tekintve. Ősszel és télen a Hajdnaum Régi Zenei Központ koncertjei a Zeneakadémián folytatódnak. Októberben Chopin dalai és zongora művei kerülnek a középpontba Aldona Baratnyik és Naruhiko Kawaguchi kamarakoncertjén. Az adventi várakozás jegyében Bach kantátai hangzanak el, a Vashegyi György vezette Purcell Kórus

0: és Orfeó zenekar, valamint kiváló hazai szólisták mellett olyan ismert vendégművészek előadásában, mint Ella Marshall Smith, illetve Christian Immler. Az évet végül az Ensemble Variable koncertje zárja Mendelssohn, Kalkbrenner és Brahms kamara műveivel, mindez a Haidneum Régi Zenei Központ őszi-téli programja a Zeneakadémián. Nem mondják, hogy nem szóltunk időben.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Négy nap.

0: Blokkatás vár téged is. www.rozalia.hu.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Marad a nyári meleg, nem érinti az alaptörvény keresztény értékeket védő részét a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata. Brüsszel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábbi hírekkel ellentétben nem érinti az alaptörvény keresztény értékeket védő részét a Tisza párt alkotmánymódosítási javaslata, közölte az előterjesztő Mellétei Barna Márton. A Tisza párt képviselője elmondta, a szuverenitás védelmi hivatalt akarják megszüntetni. Hozzátette, a miniszterelnöki poszt betöltésének 8 évben korlátozása szerinte nem visszamenőleges hatályú jogalkotás. A fideszes Tuzson Bence ugyanakkor úgy vélte, a javaslat visszaható hatályú, és azt Orbán Viktorra szabták. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről is a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormányfő azt mondta, minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyben teljes nyilvánosságot teremtenek. Magyar Péter megerősítette, hogy megszüntetnék a KEKVA rendszert és a szuverenitás védelmi hivatalt is, mert szerinte a hivatal a kormánnyal kritikus embereket támadta. Az Európai Unió bekérette az orosz ügyvivőt a Kijevet érő csapásokkal kapcsolatos fenyegetések miatt. Az Európai Bizottság szóvivője közölte, Brüsszel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására, valamint arra, hogy valódi béketárgyalásokba kezdjen. Az orosz külügyminisztérium hétfőn közölte, hogy az orosz fegyveres erők csapásokat mérnek a kijevi hadipari létesítményekre. Terepjárókkal hajtottak fel többen a csíksomlyói szabadtéri oltárra vasárnap. Az esetről videó is készült. A csíkszeredai rendőrség vallási helyek és tárgyak meggyalázása miatt indított eljárást a három Hargita megyei férfi ellen. A csíksomlyói hegynyerekben lévő hármas halomoltár minden évben a pünkösdi búcsú nagymiséjének helyszíne. Hőhullám sújtja a Nyugat-Balkánt. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, miután az előrejelzések szerint a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Montenegró adriai partvidékén holnapig ugyancsak 34 fokos csúcshőmérsékletet jeleznek előre, és hasonló értékek várhatók Bosznia-Hercegovinában, valamint Észak-Macedóniában is. Holnap délutánig zavartalan napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: Budapesten a Rákóczi hídon Budára, a Pesti híd főnél egy műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot. Tart a helyszínelés és a műszaki mentés a 7. kerületben a Rottenbiller utcában az István utcánál. Mától hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt zárják le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Mától megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható. buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út, Budafoki út útvonalon a kitérő úttól a Galvani utcáig, illetve a Priál Kornélia utcától a Dombóvári útig. Lezárták mától a 17. kerületben a Szabadság utcát a Baross utcánál felújítás miatt. A Baross utcából nem lehet egyenesen a Kodolányi János tér felé tovább haladni, illetve jobbra a Szabadság utcába kanyarodni. A Szabadság utcából csak jobbra a Baross utcába lehet behajtani. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Szombaton délután 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért pénteken déltől lezárják vasárnap hajnalig az Andrássy utat a Bajza utca és a Hősök tere között, valamint a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. A környező utcákban is lezárásra kell készülni. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. Szép Csilla, BKK Info.
2: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket a harmadik órában, amelyet ma is játék kérdésünkkel kezdünk. Érdemes játszani, mert a hétvégén sorsoljuk ki fődíjunkat, egy két fő részére szóló wellness hétvégét félpanzióval, a pécsi Fibula Residence és Wellness Hotel jóvoltából, de van napi nyereményünk is, egy ajándékcsomag a Tejtermék Tanács jóvoltából. A mai kérdés immár utoljára, de ne aggódjanak, ha ma nem tudnak valamiért játszani, még holnap, holnap után és pénteken is lehet, de most mondom a mai kérdést. Melyik országban a legmagasabb az egyfőre jutó tejfogyasztás Európában az alábbiak közül? Esetleg Magyarországon, vagy Németországban, vagy Finnországban? Melyik európai országban a legmagasabb az egyfőre jutó tejfogyasztás? Magyarország, Németország, Finnország? Ha tudják a választ, már is küldhetik e-mailben a játék@jazzy.hu e-mail címre. Ebben az órában szolgálok még napi érdekességgel, a tejjel kapcsolatban, programajánlóval és naptári eseményekkel. Két születésnapos is megszólal majd, pontosabban muzsikál nekünk, de előtte azért jöjjön valami egészen más. Johnny Burgos és a Caught Up, utána pedig Fábián Júli és Zuhecker örök klasszikusa, a Sizzlin. Wait a minute.

Ez itt a Jazzy, benne a Happy Hours, abban pedig programajánlatok. Ezen a héten szombaton a macedón gitáros zeneszerző hangszerelő virtuóz Vladimir Csetkár koncertezik a Budapest Jazz Clubban. A nemzetközileg elismert zenész dalaiban, mintha George Benson gitározna a Jamiroquai hangszerelésére. A buli garantált, ahogy azok, akik tavaly már ott voltak a koncertjén, tudják. Soul, funk, disco, jazz, acid jazz, s hogy ez miként fér meg a Budapest Jazz Club színpadán egyetlen koncert keretében? Nos, szombat este Vladimir Csetkár koncertjén kiderül. Jövő csütörtöktől vasárnapig 15. alkalommal várja a látogatókat a Rozália borpiknik a Városligetben, ahol a nyárindító hangulat, a könnyed borok és a ráérős piknikezés kerül a középpontba. A fesztiválon több száz rozé, fehérbor, prosecco és pezsgő között mindenki megtalálja a kedvencét. A gasztronómiai kínálatban magyar fogások, újra gondolt változatai, mexikói ízek, balkáni specialitások és street food különlegességek várják a vendégeket. A programokat élő zenék is színesítik, fellép többek között Hangácsi Márton, a Dynamite Dudes lendületes rockabilly hangulatot hoz, a The Riverside Soul pedig a 40-es évek bluegrass világát idézi meg. Mindeközben családi programok, kutyás események és a népszerű bori jóga is várja az érdeklődőket, majd jövő csütörtöktől vasárnapig a Rozália borpikniken a Városligetben. Remek családi élmény várja a közönséget most szombaton a Margit szigeti szabadtéri színpadon, ahol a Disney legendás klasszikusa az Oroszlán király elevenedik meg filmkoncert formájában. Az animációs filmet óriás kivetítőn láthatják a nézők, miközben a zenét élőben játssza a Danubia zenekar Stefan Geiger vezényletével. Szimba története a barátságról, a bátorságról és a felelősségvállalásról generációk óta meghatározó eseményélmény kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az est során felcsendülnek természetesen Elton John világhírű dalai is. A látványos film és az élő szimfonikus zene találkozása igazi gyereknapi programnak ígérkezik most szombaton a Margit szigeti szabadtéri színpadon.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az első csak a kezdet volt. Világszínvonalú musicalek az Erkelben. A Trón, Elizabeth, Apáca Show, Hogyan tudnék élni nélküled, Rebeka, és hamarosan érkezik a Wicked. Dobban a szív a következő évadban is. erkelszínház.hu.
0: Játszanak a Jazzy Rádióval és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzy-n.
3: Budapesten a Rákóczi hídon Budára, a Pesti híd főnél egy műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot. Tart a helyszínelés és a műszaki mentés a 7. kerületben, a Rottenbiller utcában, az István utcánál. Mától hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt zárják le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Mától megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út, Budafoki út útvonalon a kitérő úttól a Galvani utcáig, illetve a Priál Kornélia utcától a Dombóvári útig. Lezárták mától a 17. kerületben a Szabadság utcát a Baros utcánál felújítás miatt. A Baros utcából nem lehet egyenesen a Kodolányi János tér felé tovább haladni, illetve jobbra a Szabadság utcába kanyarodni. A Szabadság utcából csak jobbra, a Baros utcába lehet behajtani. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Szombaton délután 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért pénteken déltől lezárják vasárnap hajnalig az Andrássy utat a Bajza utca és a Hősök tere között, valamint a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. A környező utcákban is lezárásra kell készülni. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. Szép Csilla, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours 2026. május 26-án. Két esemény és két születésnap, csak úgy gyorsan. 1994. május 26-án történt az az esemény, amiről addig nem hittük, hogy valaha is bekövetkezhet, és még ma is nehezen hisszük. Michael Jackson ugyanis titokban a Dominikai Köztársaságban feleségül vette Elvis Presley lányát, Lisa Mary Presley-t. Igaz, 20 hónappal később elváltak, de a ceremónia 94. május 26-án megvolt. 1977-ben a Kiss zenekar zseniális, kérdőjel, marketing ötlettel állt elő, egy róluk készülő képregény piros színét úgy állították elő, hogy a zenekar tagjainak vérét keverték a festékbe. Nyilván csak cseppekről volt szó, de akkor is. A vérvételre pedig abban a nyomdában kerül sor, ahol a kiadványt nyomtatták, 77. május 26-án. És akkor a két születésnapos, 1975-ben született Lauryn Hill, akit legtöbben a Fugees-ból ismernek, de szólóban is sikeres, és 1920-ban pedig Peggy Lee. Az udvariasság úgy követeli, hogy Peggy Lee-vel kezdjünk, tőle jön a Why Don't You Do Right, utána pedig Lauryn Hill énekli el a klasszikus Can't Take My Eyes Off You-t.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban most a Pünkösfürdő történetét ismerhetik meg, és Kingával beszélgettünk, hogy most így vajon a római korba megyünk-e vissza időben, vagy nem megyünk addig vissza időben, és az utóbbi a helyes válasz.
2: Igen, azért gondolhattad te is, vagy lehet, hogy a hallgatók is a római korra asszociálnak, mert a Pünkösfürdő ugye a mai Óbuda területén van, ahol sok római romot találunk, erről nagyon sokat beszéltünk már, de most nem megyünk olyan sokat vissza az időbe, hanem csak 1934 pünköst hétfőjéig megyünk vissza.
1: Mert hogy
2: akkor egy érdekes telefonhívásra került sor. Dr. Ember Sándor jogtanácsost hívták fontos ügyben telefonon. Ő ugyanis korábban, néhány évvel korábban telket vásárolt Békásmegyer közelében a Dunaparton. A telefonhívás idejében felesége volt csak otthon, úgyhogy ő fogadta a hívást. A vonal túlsó végén pedig bejelentkeztek a munkások Békásmegyerről, a telekről, egy nagyszerű hírrel, hogy a telkén elkezdett fúrások eredményre vezettek, és feltört a gyógyvíz a mintegy 350 méter mélységben lévő agyagréteg alól, tehát több mint 500 méter mélyről jött föl ez a víz. És ekkor bizonyosodott be, hogy Ember Sándor jogtanácsos jól döntött, azok után, hogy egy dunai evezőtúra során véletlenül hallotta meg a hírt, hogy ott a környéket felparcellázzák, úgyhogy kitűnő érzékkel megvásárolta ezt a területet, amely aztán, mint kiderült, nem csak értékes gyógyvizet, hanem egy egészen különleges, páratlan régészeti leletet is rejtett. Erről fogunk most egy picit részletesebben beszélni.
1: A főváros, illetve ugye Magyarország is fürdőkben gazdag, és gyógyvizekben is gazdag. Itt én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan haladtak az ásatások, illetve mi minden került elő.
2: Igen, ebben az időben, a 20. század 20-as, 30-as éveiben tényleg elmondhatjuk, hogy a főváros és a főváros környéki fürdők, strandok aranykora volt ez. Ne felejtsük el, hogy 1922-ben megalakult a Budapest Fürdő Főváros Egyesület, és 1929-től már törvény szabályozta a fürdő életet. És hát ebben az időben már nemzetközi szinten is megbecsülés és hírnév övezte fürdőkultúránkat, hiszen 1929-ben Báró Korányi Sándort megválasztották a Nemzetközi Balneológiai Társaság elnökének, és később 1937-ben a Gellért szálló adott otthont a Nemzetközi Egyesület első kongresszusának. Tulajdonképpen azóta mondhatjuk azt, hogy Budapest a világfürdő fővárosa.
1: A fürdők mellett felélénkült akkor a strandok iránt az érdeklődés is.
2: Így van. Számos kisebb-nagyobb strand létesült, ahova a korabeli beszámolók szerint özönlöttek a vendégek, és hát a bulvár sajtó is szívesen beszámolt mindig arról, hogy egy-egy híresség éppen hova látogatott, melyik strandot ejtette útba, és minden bizonnyal ez a strandláz motiválhatta Ember Sándor jogtanácsost is arra, hogy a Dunaparton lévő telkén fúrásokat kezdjen el, gyógyvíz után kutatva.
1: Azt említetted, hogy egy evező túrán értesült arról, hogy felparcellázzák ezeket a területeket, és akkor ő vásárolt.
2: Igen, ez tényleg egy szinte mesébe illő történet, hiszen gyakorlatilag attól a perctől kezdve, hogy ő eldöntötte, hogy megvásárolja ezt a területet, szinte minden arannyal változott a keze alatt. Erről nagyon szépen be is számolt ő, hiszen 1945 után ő emigrációba kényszerült, és a Krónika című kanadai lap 1981 szeptemberi számában írt is erről, úgyhogy ezt én felolvasnám.
1: Rendben.
2: Idézem tehát Ember Sándort. Annak idején, mint a Magyar Atlétikai Klub tagja, gyakran jártam kihevezni arra a tájra. Gyönyörű pázsit volt ott, évszázados fák, melyek alatt kellemes volt heverészni. Mikor egy nap félfüllel meghallottam, hogy fel akarják parcellázni, 5000 pengővel többet kínálva érte, megvettem az egész területet. Csak azután derült ki, hogy gyógyvize van, és nagyon gazdag régészeti leletekben. 5 réteget sikerült feltárni, egészen az új kőkorszakig. A kréta-mikénéi kultúra felszivárgott idáig. Ugyanazok a gyönyörű cserepek, rengeteg emberi csont.
1: Tehát ez már ugye 1981-ben történt, amikor ő beszámolt erről, de ugye az 1920-as, 30-as években vagyunk eredetileg.
2: Így van, már az 1920-as években vette meg a terület egyik részét, és itt már akkor állt az ő villája is, és ennek szomszédságában bukkantak rá a régészeti leletekre 1931 őszén, és 34-ben pedig a gyógyvizet találták itt meg. Ezek az ásatások még jó sokáig folytatódtak, még 1936-ban is nagyon fontos tárgyi emlékeket találtak ezen a területen. Biztos, hogy Ember Sándor nagy nagyon örült ennek a történettudomány számára fontos lelet együttesnek, de azért ne felejtsük el, hogy épp egy evező túra volt az, ami a Telek megvásárlásához vezetett számára, hiszen a Magyar Atlétikai Klub tagja volt Ember Sándor, úgyhogy őt inkább a vízisportokban rejlő lehetőségek foglalkoztatták, és meg is hívta a Telekre Pávai Vajna Ferenc geológust, a magyar hévízkutatás egyik nagy alakját, aki eleinte nem sok reményt fűzött a területen lévő gyógyvízhez. Ő pedig, Ember Sándor, mindenképpen kötötte a zebet a karóhoz, hogy fúrjanak le, mert hogy vizet fognak találni az agyagréteg alatt. És éppen pünköst hétfő volt, amikor felhívták telefonon őket, ugye a feleség vette fel a telefont, azzal a felkiáltással, hogy megvan a víz, és mivel ez pünkös hétfőn történt, így lett a fürdő pünköst fürdő.
1: Innen folytatódik a történet, pünkös fürdő története.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, a rövid hét keddjének utolsó megszólalását hallják, hiszen véget érte a műsorunk, de holnap folytatódik tovább, holnap is lesz tellyel kapcsolatos játék, holnap is lesz napi kérdés, és ne felejtsék el azok között, akik játszottak, a hétvégén sorsoljuk ki a fődíjat, egy két fő részére szóló wellness hétvégét félpanzióval, a pécsi Fibula Residence és Wellness jóvoltából. Azért napi érdekességgel ma is készültünk, ezt még így ide pigyeszteném a végére. A 19.

0: 9. század közepén Nagy-Britanniában a vasúthálózat bővülése lehetővé tette a friss tej gyors szállítását vidéki farmokról a városokba, különösen Londonba. Az 1840-es években a Szent Thomas Kórház szerződést kötött vidéki tejtermelőkkel, hogy vasúton szállítsák a tejet a fővárosba. A Great Western Railway 1860-ban kezdte meg a tejszállítását Maineheadből Londonba, és 1900-ra évente több mint 25 millió gallon tejet szállítottak. Ez a fejlesztés forradalmasította a városi tejellátást, biztosítva a friss tej elérhetőségét a városi lakosság számára, és hozzájárult a tejfogyasztás növekedéséhez az iparosodott társadalmakban. És még egy bónusz, az 1850-es években New Yorkban súlyos élelmiszerbiztonsági botrány robbant ki, amikor kiderült, hogy egyes tejtermelők a lepárlók hulladékával az úgynevezett swill-lel etették teheneiket, majd a tejet vízzel, liszttel és más anyagokkal hamisították. Ez a gyakorlat akkor több ezer csecsemő halálához vezetett. A közfelháborodás hatására 1862-ben elfogadták az első élelmiszerbiztonsági törvényeket, melyek szabályozták a tejtermelést és forgalmazást, megalapozva a modern élelmiszerbiztonsági előírásokat, ezt is a tejhez köthetjük. Ennyit mára a természettudományok és a technika újdonságaiból, mondta volna Kudlik Júlia annak idején a Deltában, és én is ezt mondom a legvégén, elbúcsúzom önöktől azzal, hogy holnap reggel várja önöket a Business Class stábja. A következő órában pedig olyanok muzsikálnak, mint László Attila, Mario Biondi, vagy éppen Erik Bené, ráadásul Király Lindával duettben. Az elmúlt három órában Jazz Kovács Lászlót hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
3: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Dunapartján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Börtönbüntetésre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Minden ellenzéki frakció reagált a miniszterelnök felszólalására. A Mi Hazánk támogatja a képviselői fizetések csökkentését, de a polgármesterekét nem. A KDNP arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselők az egész nemzetet szolgálják. A Fidesz a választási ígéretek betartását várja a Tisza párttól. Magyar Péter viszont válaszában pontos leltárt ígért, amely megmutatja, hol tart most az ország. Soron kívül átvizsgálják azt a mozdonytípust, amelynek az egyik szerelvénye kigyulladt hétfőn a kelemföldi pályaudvaron, jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, a jelentős fennakadást okozó eset rámutatott arra, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli helyzetek kezelését a vasúti közlekedésben. A vezérigazgató egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelemföldi utas tájékoztatási rendszer fejlesztéséről, emellett operatív intézkedéseket is elrendelt. A tűzeset miatt 45 vonat kimaradt, 51 járat pedig rövidített útvonalon közlekedett. Első fokon 9 év börtönre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. A Kiskunfélegyházi járásbíróság emellett 9 évre eltiltotta a közügyektől és véglegesen a foglalkozásától is. Az ítélet szerint a pap a bizalmi helyzetével visszaélve közeledett áldozataihoz, akik akkor mind 18 év alattiak voltak, egyikük pedig még a 14. életévét sem töltötte be. Az ítélet nem jogerős. Hőhullám sújtja a Nyugat-Balkánt. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, miután az előrejelzések szerint a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Montenegró adriai partvidékén holnapig ugyancsak 34 fokos csúcshőmérsékletet jeleznek előre, és hasonló értékek várhatók Bosznia-Hercegovinában, valamint Észak-Macedóniában is. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: Budapesten baleset történt a 14. kerületben a Magyaródi úton a Mexikói út előtt. Baleset miatt a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Kőér utca közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad, torlódásra kell készülni. Mától hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Ötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt zárják le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Mától megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út, Budafoki út útvonalon a kitérő úttól a Galvani utcáig, illetve a Priel-Kornélia utcától a Dombóvári útig. Lezárták mától a 17. kerületben a Szabadság utcát a Baross utcánál felújítás miatt. A Baross utcából nem lehet egyenesen a Kodolányi János tér felé tovább haladni, illetve jobbra a Szabadság utcába kanyarodni. A Szabadság utcából csak jobbra a Baross utcába lehet behajtani. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek, több megállójuk kimarad. Szombaton este 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért már lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, és egyirányosították az Állatkerti körútat a Hősök terétől a Gundel-Károly útig. Szerda éjféltől lezárják a Hősök terét körben, a Kóskároly sétányt és az Állatkerti körútat a Gundel-Károly út és a Hősök tere között. Szép Csilla, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kisvonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka Zenekar, Brennyúl, Boridalok, Napraforgó Mese Színház, Fabula Báb Színház és sok más program. Hová gyertek gyereknapon? A Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. vasuttörténetipark.hu.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Ezen a héten a Jazzyben minden fenékig tej fel.
3: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről szintén a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. Módosító javaslatot nyújtott be a kormányfő a Tisza párt alaptörvény módosításához, hogy egyértelmű legyen, csak a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését kezdeményezik. A keresztény kultúra védelméről szóló alaptörvényi rendelkezést nem törölnék. A javaslat emellett 8 évben maximálná a miniszterelnöki poszt betöltését, valamint lehetővé tenni a közérdekű vagyonkezelő alapítványi rendszer megszüntetését is. Soron kívül átvizsgálják azt a mozdonytípust, amelynek az egyik szerelvénye kigyulladt hétfőn a kelemföldi pályaudvaron, jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, a jelentős fennakadást okozó eset rámutatott arra, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli helyzetek kezelését a vasúti közlekedésben. A vezérigazgató egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelemföldi utas tájékoztatási rendszer fejlesztéséről, emellett operatív intézkedéseket is elrendelt. A tűzeset miatt 45 vonat kimaradt, 51 járat pedig rövidített útvonalon közlekedett. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Román Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
2: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Dunapartján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Börtönbüntetésre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkentik a képviselői, miniszteri és miniszterelnöki fizetéseket és a felesleges állami kiadásokat, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Szerinte az eddigi évente 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni. Magyar Péter hangsúlyozta, a képviselőknek szolgálatként kell tekinteniük munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. A kormányfő emellett a devizahiteles kilakoltatások felfüggesztését, a közjegyzői rendszer átalakítását és az uniós pénzek hazahozatalát is sürgette. Minden ellenzéki frakció reagált a miniszterelnök felszólalására. A Mi Hazánk támogatja a képviselői fizetések csökkentését, de a polgármesterekét nem. A KDNP arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselők az egész nemzetet szolgálják. A Fidesz a választási ígéretek betartását várja a Tisza párttól. Magyar Péter viszont válaszában pontos leltárt ígért, amely megmutatja, hol tart most az ország. Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alapforrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvivője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. Közösen lép fel a magyar és az osztrák kormány a Nyugat-Magyarországot érintő aszbesztszennyezés ügyében. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták a zúzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Első fokon 9 év börtönre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. A Kiskunfélegyházi Járásbíróság emellett 9 évre eltiltotta a közügyektől és véglegesen a foglalkozásától is. Az ítélet szerint a pap a bizalmi helyzetével visszaélve közeledett áldozataihoz, akik akkor mind 18 év alattiak voltak, egyikük pedig még a 14. életévét sem töltötte be. Az ítélet nem jogerős. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Hadnagy Vilmos készítette. Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hávarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hávarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

Hadnagy Vilmos készítette. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: támogatás vár téged is. www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről szintén a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában.

0: A miniszterelnök felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját. Magyar Péter ezt közösségi oldalán jelentette be és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte, az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszkij Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért. A főpolgármester Kijevben vette át a Save Your City díjat. Karácsony Gergely közölte, Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel és a menekültek ellátásával segítette Kijevet és Beregszászt, emellett továbbra is vállalja ukrán gyerekek nyaraltatását is. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Román Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
1: A hírek után újra jazzy zene.

Nagyon kellemes estét kívánok Önöknek itt a 90.9 Jazzy Rádióban. Már el is kezdődött az éjszakai műsorunk, a Jazzy Night. A mikrofonnál hajnali 3 óráig Bárány Anna. Magyar muzsikákat felvonultató műsorunk egyik szereplője lesz Szolnoki Péter, aki a közelmúltban hatalmas sikerű Bombon Aréna koncertet adott Török Tamással természetesen. Itt a Nightban 2016-os Follow Me című szólólemeze forog, arról is az I've Got a Feeling, aminek a videóklipjét is ajánlom, hogy miért, az szerintem majd a klipből kiderül. A kezdésben Bubenyák Zoltán, Galgóci Balázs és Szalkó Olivér szerzeménye a Sunshine, az előadó Jazzperanto. Töltsék velem az éjszakát, nagyon jó szórakozást kívánok! Itt a Jazzén!

a Jazzin, ez a Jazzy Night, nem sokára funky muzsikát hallgathatunk, hiszen a Back to Black játszik, édes, mint az eper, eper szezon van, úgyhogy nagyon-nagyon aktuálisak vagyunk. A kezdésben pedig a balassagyarmati szalon jazz zenekar, a Latte Mafiato, Ad nekem a szíved. Összeállításunk után pedig érkeznek a Business Class legjobb pillanatai, és egy összeállítás is készült, én pedig megmutatom önöknek a Reggeli Expressből. Tartsanak velünk!

je ne sois pas seul.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Öveket bekapcsolni, ez a Business Class.
1: Itt van Sókitott Gábor, az Otthoncentrum elemzési vezetője. Vele az ingatlan és a telekpiac helyzetéről lesz szó. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy beszélgethetünk.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Ugye az elmúlt években alapvetően az volt az érzésünk, Gábor, hogy a vevők futnak az ingatlanok után, most viszont, mintha ez a helyzet megfordult volna.
2: Igen, egy picit belassult a piac. Ugye gyakorlatilag az ingatlan piacot nagyon erősen motiválja az, hogy mik a makrogazdasági feltételek, mennyire érzékelik a háztartások, hogy jól megy a soruk, illetve, hogy milyen az a kamatszint, amellyel hitelt tudnak felvenni. Ugye a hitelezés az elmúlt időszakban nagyon nagyot ugrott föl, ez elsősorban az Otthonstart programnak volt köszönhető. Gyakorlatilag ma már azt lehet mondani, hogy 80%-a a tranzakcióknak valamilyen finanszírozással mozdul a piacon. Nyilván az idei év első negyedévében azt láttuk, hogy egy picit, mintha kivárás lenne, de azért hozzá kell tegyem, hogy van egy szezonalitása a piacnak, tehát decemberben azért elmegy aludni az ingatlan piac, és január-február az még a téli áramnak az időszaka. Tehát igazándiból, majd most a májusi adatokból, meg a júniusi adatokból fogjuk látni, hogy mennyire pördült vissza idén az ingatlan piac.
1: Gábor, azon gondolkodom, hogy mi állhat egyébként a mögött? Itt említettél esetleg néhány ötletet, vagy néhány megközelítést, de mi állhat a mögött, hogy ennyire megerősödött a vevőknek az alkupozíciója? Kevesebb a vásárló, vagy egyszerűen túl magasak lettek az árak?
2: Hát alapvetően azt látjuk, hogy azokon a területeken, ahol magas az ár, ott egyértelműen az értékesítési idő is hosszabbá változott, és az alkuban is nagyobb az arány. Tehát itt hoztam néhány számot, tehát országosan a különböző lakóház vagy lakás típusok között elég markáns azért az alkuban a különbség. Itt az első negyedéves összefoglaló adataink alapján országosan, tehát az összes eladást, hogyha vizsgáljuk, akkor a családi házaknál átlagosan 11,2% volt az alku, míg a paneleknél ennek kevesebb, mint a fele, 5,3%. Na most nyilvánvalóan, hogyha csak ezt a két típust veszem alapul, ugye a paneleknek az átlagos alapterülete olyan 55-60 négyzetméter. A családi házaké meg 120-140 négyzetméter, tehát rögtön érezzük, hogy egy egészen más kategóriájú termékről beszélünk. A panelek sokkal standardebbek, tehát nyilván aki panel lakótelepek között válogat, az nagyon érzékeny lesz a különbségekre, mert természetesen vannak, tehát a paneleknek is vannak úgymond generációi, de azért a családi házhoz képest, amit valaki ugye az álmai lakóházaként saját magának épít, lehet, hogy 20-30 vagy akár 50 évvel ezelőtt. Ezek nagyon egyedi termékek, az, hogy mekkora telek van hozzá, és természetesen az elhelyezkedés is nagyon nagyot befolyásol. Mondok néhány példát, hogyha csak a paneleket nézzük, ugye ez jellemzően egy városi lakáspiacon mindig a legmegfizethetőbb kategória, általában ezek a legolcsóbb típusú lakások. A paneleknél most azt láttuk, hogy a budapesti agglomeráció városaiban lévő kisebb-nagyobb lakótelepeken ott 3,3% volt az alku, tehát viszonylag kevés. Budapesten és a belső kerület, Budapestnek a budai oldalán és a belső kerületekben nagyon népszerű lakótelepeknél 3,5% körül. Ugye itt azért érdekes ezt megemlíteni, mert ez két ellentét. Az agglomerációs településeken jellemzően azért a legolcsóbb kategória, a pesti külső kerületekhez hasonló olcsó kategória van, míg a budai oldalon és a pesti belső kerületekben lévő panel lakótelepek azok a legdrágábbak között vannak. Mégis azt látjuk, hogy ezek viszonylag pörögnek.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, bocsánat, aztán ne feledd szabad, kérlek, Gábor. Jaj, tegeződhetünk?
2: Igen,
1: most már egy
2: előadásban,
1: köszi szépen, megkérdeztem, mert eddig magázottunk, hogy akkor ezek alapján, amit mondasz, még mindig nagyon keresettek a Budapest környéki településeken az ingatlanok?
2: Alapvetően igen, és ez elsősorban azt látjuk, hogy a pesti külső kerületek és az agglomeráció az, ahol még a megfizethetőség jobban játszik. De ez azt is jelenti, hogy itt nagyon változatos minőségről beszélünk, különösen a családi házaknál, és alapvetően az építési időszak az, ami meghatározza, hogy ezeknek a lakóegységeknek milyen a műszaki tartalma, és mondjuk az előző tulajdonos mennyit fektetett bele, adott esetben rendszeresen karbantartotta. Azt is látni kell, hogy van egy cserélődés az ingatlan állományon belül, tehát amikor mi nézzük például a családi ház árakat, abban az is belejátszik, hogy bizonyos területeken a telkeknek a szabályozása lehetővé teszi, hogy akár két vagy három vagy négy lakóegységet is elhelyezzenek. Tehát például egy 70-ben épült úgynevezett kádárkocka családi ház helyére, hogyha egy két lakásosat tervez valaki, tehát ez a piacon családi házként fog elkelni, de valójában igazából már egy építési telekként, egy fejlesztési lehetőségként látják a szereplők. Tehát azok az egyéni keresők, akik saját maguknak szeretnének mondjuk egy családi házat vásárolni, sok esetben találkoznak olyan piaci helyzettel, ahol tulajdonképpen a konkurencia az nem egy másik család, hanem egy építési vállalkozó.
1: Menjünk már egy kicsit távolabb most Budapestől, és nézzük meg a Balaton tekintettel arra, hogy én azt olvastam, hogy a vízparti ingatlanoknál akár kétszámjegyű árengedményről is lehet alkalmanként beszélni. Ez azt jelenti, legalábbis az én értelmezésemben, és ez egy kérdés, hogy kipukkadt most éppen a Balaton lufi?
2: Hát azt nem mondanám, hogy kipukkadt, inkább azt mondanám, hogy olyan mértékű az elvárás az eladók részéről, amit már a vevők nem hajlandók kifizetni. Azt is hozzá kell tenni, hogy különösen amikor az ember ezt a január-februári adatokat nézi, hogy nagyon, nagyon elenyésző. Tehát ez az időszak az, amikor nem nagyon keresgélnek az emberek. Ugye a nyári vakáció az, amikor egyébként nem lakáskeresés okán, de elmegyünk olyan helyekre, ahol egyszer csak meglátunk valamit, és felkelti az érdeklődésünket. Tehát alapvetően arra számítok, hogy a szezonnak az indulásával fog felpörögni a piac, de valóban az üdülő területi kereslet az nagyon rugalmas. Tehát olyan értelemben, hogy amikor nagyon jól megy a gazdaság, nagyon sokaknak van elkölthető, akár egy úgynevezett második otthonra költhető pénze, akkor ez a piac is felpörög. Most azt láttuk, hogy sokkal inkább, tehát ugye például az OSP, az kifejezetten terelte a nagyvárosok irányába a piacot, és ugye itt is azért hangsúlyos volt az első lakás megvásárlása. Ez nem feltétlenül egy üdülő ingatlan, vagy egy üdülőnek alkalmas ingatlan.
1: Nézzük a telekpiacot, ugye különösen érdekes helyzet alakult ki. Elvileg nő a kereslet, és az árak szerintem még nem feltétlenül szálltak el. Ebből az következhet, hogy talán most egy kifejezetten jó beszállási pont van ezen a területen.
2: Igen, és az nagyon izgalmas, hogy nagyon szűk a kínálat, tehát az agglomerációk, nagyvárosi agglomerációs önkormányzatok igyekeztek korlátozni az elmúlt évtized során a betelepülésnek a számát, arányát. Ugye kialakult egy olyan nézet, hogy az a humán infrastruktúra, iskolák, óvodák, egészségügyi ellátás és a közlekedésnek a megoldatlansága, ugye úgymond kitették a megtelt táblát. Ezt leginkább a szabályozással tudták elérni, tehát például, ahogy az előbb mondtam, hogy nagyon sok például a budai külső kerületben, de a pesti oldalon is látjuk ezt a sűrítést, tehát hogy egy családnak alkalmas ház helyére két vagy három egységes új kis társasház jön létre. Most ezt az agglomerációs települések nagyon drasztikusan igyekeztek szabályozáson keresztül is, illetve azt is látjuk, hogy nagyon korlátozott az új telekosztásoknak a kialakulása. Ez azért országosan nagyon eltérő, hiszen látjuk azt, hogy azokban a nagyvárosainkban, ahol új munkahelyek jöttek létre, és megindult egy ilyen beáramlás, ott a környező településeknek egy része ebből profitál, és gyakorlatilag a saját területüknek a bővítésével hoznak létre új kínálatot, és ugyanezt egyébként a vízpartokon is látjuk. Tehát például a Tiszató környéke, ami mondjuk a Balatonhoz képest talán egy kevésbé fókuszban lévő terület, most kifejezetten dinamikusan fejlődik ilyen szempontból, és valóban jó beszálló pontok vannak.
1: Azt meg tudjátok határozni egyébként, hogy alapvetően mondjuk most kik vásárolnak telket? Befektetők, családok, vagy inkább azok, akik saját építkezésben gondolkodnak?
2: Hát ez nagyon változó. Én azt látom, hogy egyértelműen van egy ilyen vállalkozó réteg, aki most jó üzletnek látja azt, hogy azokon a területeken, ahol látszik, hogy az árak stabilak, illetve inkább növekedő tendenciát mutatnak, ott ők egy új kínálattal be tudnak lépni, és ez nem csak azt jelenti, hogy nagyon nagy lakásszámú projektek, ugye ez erről azért Budapesten, főleg a külső kerületekben ugye sok dilemma is volt, hogy most akkor hogy is lesz, hirtelen megjelennek ezek az új lakóparkok. Ennél sokkal kisebb léptékben is látjuk ezt, és ez kifejezetten a magasan árazott, nagyon kedvező fekvésű területekre jellemző. Az egyéni vásárlók is megvannak. Alapvetően azt kell eldöntenie mindenkinek, hogy valóban lát-e maga körül olyan kivitelezői kapacitást, akivel megbízhatóan tud majd dolgozni. Tehát én azt gondolom, hogy ebben van most egy kicsit szűk keresztmetszet.
1: Nézzük meg most még így nagyjából 2 perc van azt a részét, ami nem a gyakorlati része, nem tulajdonképpen az anyagi része ennek az egésznek, hogy mennyire érződik most a piacon mondjuk a hitelkamatok, vagy az infláció, vagy eleve ennek a bizonyos gazdasági bizonytalanságnak a hatása.
2: Egyelőre én nem látom, tehát nyilván nagyon sok fog függeni, hogy itt a közeljövőben 1-2 hónapon belül milyen változások lesznek, amik mondjuk a kamat környezetre hathatnak. Most én azt érzem, hogy van egy alapvető optimizmus, és tulajdonképpen van egy reziliencia is, ha úgy tetszik, hiszen ez a gazdasági bizonytalanság, ez tulajdonképpen mondjuk 2022 óta folyamatosan velünk van, és ennek ellenére látjuk azt, hogy az ingatlan piac mozog, és hogy mondjam, van egy fejlődés.
1: Hogyha most bárki, hát nyilván sokan hallgatnak bennünket, ingatlan vásárlásban gondolkodik, és akkor legyen ez az árókérdés, de mit tanácsolnál neki? Érdemes lépni, vagy várható most további árcsökkenés, akár az ingatlan, akár a telekpiacon? Mit csináljunk most, ha sok pénzünk van?
2: Hát forduljunk szakértőhöz.
1: Világos, jó.
2: Ezt mondaná. De alapvetően tényleg nem vagyok híve az ilyen távgyógyításnak, tehát ez egy nagyon-nagyon sok szeletből tevő össze az ingatlanpiac, tehát nagyon fontos az, hogy lokálisan tájékozódjunk, és az alapján beszéljünk minél több olyan szereplővel, akiknek rálátása van arra a területre, arra a városra vagy városrészre, ami számunkra érdekes, mert így globálisan nagyon félrevihet. Tehát vannak területek, amelyek iszonyatosan pörögnek, vannak területek, amik kevésbé pörögnek, ugye működnek a centrum, periféria, kelet, nyugat, nagyvárosi agglomeráció, kisváros, apró települések. Mindenütt mozog valamilyen szinten a piac. Itt nagyon lényeges az, hogy valaki befektetőként akar beleszállni, és akkor nyilván egy alacsony kockázatú dologgal szeretne foglalkozni, vagy pedig valaki a saját igényére szeretne egy optimális megoldást találni.
1: Gábor, nagyon szépen köszönöm. Sokitott Gáborral, az Otthon Centrum elemzési vezetőjével beszélgettünk az ingatlanok és a telekpiac helyzetéről.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzin.
1: Nem csak, hogy minden, ami kultúra, hanem minden, ami szépség, és minden, ami jövő. Hedri Mária nyilván kíváncsian néz rám, hogy miért hozom előre a jövőt. Egyrészt jó reggelt kívánok, írónő.
2: Jó reggelt kívánok.
1: És akkor most az írónő domináljon, bár nagyon jól tudom, hogy amikor Klebersberg Kúliáról van szó, meg kastélyról van szó, akkor mindig a programokkal jön elő nagyon szerényen. De hát azért beszélgettünk mi már a Borbáláról, meg beszélgettünk az árnyéksorsról. Ezek mindig a színpadi adaptációk kapcsán jöttek elő, de hát ezt előbb meg kellett írni. Mi a gyerekek sorsa? Ezt mindig megkérdezem, hogy az író kiadja a kezéből, és onnantól szabad pléde, vagy azért törődik a darabokkal, például az árnyék sorssal, ami holnap látható a Pesti Viradóban.
2: Speciál az árnyék sorsnak minden előadásán ott voltam. Hát mert érdekel, nagyon jók a színészek, Majziket itt zseniális a Sarolt a szerepébe, és az ember úgy végigköveti, hogy egy színészbe hogy érik meg egy szerep például, és mindig más, és egyre jobb, és nagyon izgalmas történet az egész így.
1: Petneházi Attila valamit beleszól, változtat, vagy működ?
2: Nem. De ő is, hát ő jelen van nyilván, mert ő is játszik a darabban, de például a Borbálát is ő rendezte, és ő minden előadásra elmegy saját jó szántából, nincs kirendelve, nem kell neki, de ő megy, és követi az előadást, és ott viszont mindig korrigál, és jelzi, hogy most ez jó volt, vagy itt másképp, vagy minden ő a Gajdó Delinkével tényleg így végig viszi a igazot, hogy a Delink az ő pigmalionja, mert annyira tényleg vele él ebbe a szerepbe, és csinálják.
1: Amikor Borbálát mondunk, akkor Nádasdy Borbála életének egy szeletéről van szó, amikor az árnyék sorsról beszélünk, akkor Sarolta, ugye? Klebersberg Kunóné Botka Sarolta élete az, ami holnap is például a Vigadóban látható, de amiről beszélgetünk, az egy könyvről beszélgetős program. Mircse Zsuzsa ül majd Máriával szemben, és előttük egy szép színes könyv, a Kastély titkos lakói. Már dörzsölöm a tenyerem, mert én jó gyerek vagyok, kifejezetten gyerekeknek szól a könyv?
2: Ez kifejezetten mesekönyv.
1: Mesekönyv?
2: Ez igazi, klasszikus mesekönyv.
1: És mi ez a bizonyos kastély? Csak nem?
2: A Klebersberg kastélyról van szó. Ez az épület, ez a Klebersberg házaspárnak az otthona, tehát ez az a bizonyos szalon, ahol csináljuk a rendezvényeket, és ez az egész mesét történet úgy jött létre, hogy nagyon sok érdekes szobor, faragás, minden tárgy van a kastélyban, és úgy szó-szót követett, és akkor az én igazgatom, a Szollár Péter így feldobta, hogy kéne egy gyerekeknek való valamit csinálni, és akkor így jött az ötlet, hogy akkor kell ebből egy mesét írni. Nekem ez így nagyon, nagyon kedves feladat. Én nagyon szeretem így a dolgokat így összekötni.
1: Most félve mondom, de a Mérges Galóca is ezt bizonyította, ugye? A gyerekekhez való, a mesékhez való viszonyt,
2: igen.
1: Na félbeszakítottam, Mária, bocsánat, de én vagyok a rossz zöld manó. Egy jó zöld manót kérek.
2: A jó zöld manó, az már egy másik könyvemben is szerepelt, a Toboz mesékbe, és valahogy így nagyon megszerettem ezt a figurát, a zöld manó, egy zöld bogár tulajdonképpen, amelyik adott helyzetekbe, amikor a gyerekek közelébe kerül, és mesét kell varázsolni a gyerekeknek, akkor hirtelen átváltozik zöld manóvá. És ez a zöld manó itt ebbe a kastély titkos lakóiban is, ő lesz tulajdonképpen ennek a cselekménynek a mozgatója. Tehát ő viszi az egész társaságot körbe a kastélyban, meg a kastély kertben, be, és így módon kerül bemutatásra maga a kastély. Tehát ez egy ilyen cseles dolog, hogy a gyerekek is a Klebersberg házaspárnak az otthonát ilyen módon, így kötve, mesefigurákhoz kötve megismerjék, meg a szülők is. Tehát lehet aztán majd egy olyan játékot csinálni később, hogyha elolvasták a könyvet, hogy eljönnek, és végig kell nézni, hogy tulajdonképpen melyik figura melyik is, amelyik megelevenedett.
1: Ugye jól érzem, hogy lesz ebben, és van ebben történelem is.
2: Történelem ilyen értelemben nincs.
1: De nem, szigorúan nem, de hát csak...
2: Nem, szigorúan nem. Hát annyi van, hogy... Hát van egy királynő, de hát ő királynő, a mesébe a királynő, aki a kovácsoltas kapu felett van a valóságban, de ez is csak egy szimbólum, tehát azért nem adott királynő, hanem legalábbis nem tudunk róla, hogy melyik királynő van ott megmintázva, meg van egy kis sárkány, aki a mesébe aztán a Sambuka lesz, aki a Csilláron akar hitázni, mert ő egy ilyen kis sárkány, és bele is gapajodik a Csillárnak a különböző kis kövecskéibe, és aztán majd ki kell szabadítani. Hát ilyen kis történetek vannak benne.
1: 21. században Mária, tehát bonyolult szó. Szóval nem létezik látvány nélkül semmi, és ezért is kell, hogy Kállai Nagy Krisztina rajzait mondjam, illusztrációit mondjam, hogy mondjam?
2: Hát illusztrációi, és a Krisztának én nagyon szeretem az ő vizuális világát, meg a színvilágát. A másik mesekönyvemet is, a Zöld Manósat, azt is ő csinálta, ő illusztrálta, tehát mi már ilyen szerző páros vagyunk lassacskán, és én ragaszkodtam hozzá, hogy ezt is ő rajzolja meg, és nagyon, nagyon jól el szokta találni, mert azért ez nagyon fontos, hogy egy mesefigura, aki nem is általános, szóval ezek mind nagyon speciális figurák, mivel az egész helyzet nagyon speciális, hogy a szobrok megelevenednek, meg stb. A vázáról lelép egy leányzó, akit majd Jászminnak hívnak, ő lesz a barátnője a húsvér kislánynak, mert van benne egy igazi ember szereplő.
1: Lili.
2: Nagyon szükséges volt, mert különben nem lett volna teljes az egész társaság, és szóval ezek nagyon fontos dolgok, hogy az egésznek a karakterét, meg a humorát az illusztrátor észrevegye, és visszaadja, és a Kriszta ezt meg tudja tenni. Hát itt van például ez a maga a borítónak a rajza, hogy ez is én tündérinek tartom egyébként ezt a rajzot, hogy a Pegazus, a fehér ló, és rajta a hátán az egész társaság, és ott keresik ezt a bizonyos kincses mesekönyvet a Faodúba, ahol aztán majd, de nem árulom el, mert tessék elolvasni a könyvet.
1: Hedri Mária, a kastély titkos lakói, így keressék, egy Pegazussal, egy fehér Pegazussal, amin ül, elől egy zöld manó, és a többi szereplő pedig a háta mögött, alul pedig ott van maga a kastély, és ez a kastély pedig legyen holnap után, azaz csütörtökön este 6-kor a Klebersberg kastély, és ott a szalomban nyilván megtalálják majd Máriát mindig, de Mircea Zsuzsát ezen az esten biztosan, mert hogy ő beszélget majd Máriával a könyvről. Én nagyon szépen köszönöm, remélem nem aggódtuk túl,
2: köszönöm,
1: ezt, jó?
2: Köszönöm szépen, a Pegazus egyébként az egy szárnyas ló.
1: Ja, ne fordítom, jó? Tudnám. Nekem még megvolt ez, vagy én még így képzelem előtt, és nagyon jó, hogy elképzelem. Mária, nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm én is.

0: A reggeli Express főváros centrikus program ajánlata mind-mind egy-egy nappal foglalkozik, amik rendkívül fontosak egyrészt a magyar kultúra életében, másrészt, és ez a második része pedig a gyerekek életében. Kezdjük egy gyereklelkű alkotóval, Kocsis Zoltánnal. A Magyar Klasszikus Zene napja, mint minden évben, ezúttal is a hazai muzsika ünnepe, ugye Kocsis Zoltán születésének évfordulóján. Szombatról beszélünk, egy szombati koncertről, 7:30 Zeneakadémia nagy terem, a klasszikus értékeket Liszt és Kodály, az Ave Maria és a Magyar Népzene sorozata képviselő, persze Kocsis átiratában, de Perényi Miklós hangszerén felhangzik majd Doknányi Ritkán hallható remeke a hangversenydarab csellóra és zenekarra is, kortárs opuszként pedig Gyöngyösi Levente műve, a Missa Vanitas Vanitatum zárja a műsort. A Nemzeti Filharmonikus Zenekart és a Nemzeti Énekkart Vashegyi György vezényli, a vokális alkotásokban Nagy Anna Sára, Dékán Jenő, Gáspár István, Csővári Csilla és Cserményi Zsombor énekel majd. Ugye a Nemzeti Filharmonikus Zenekar vokális testvéréről, a Nemzeti Énekkarról is beszélgettünk, de még egyszer az időpont a Zeneakadémia nagy terme, szombat este 7:30, in memoriam Kocsis Zoltán, de akkor legyünk vidámabbak egy picikét, és nézzünk sok-sok gyerek napi programot, amiben beletartozik az összeköttetés, mármint a generációk közti összeköttetés. A hétvégén volt Ternovszky Béla születésnapja, ő nagyon jól van, és mi nagyon jól tudjuk, hogy a Macskafogó alapmű, úgyhogy tessék megnézni az Új Buda kert moziban a Macskafogót, ez a Kelenbölgyi Közösségi Házat jelenti, és ez egy tulajdonképpen nyert projekt azért, hogy a fiatalabbak is megismerkedhessenek a balettban táncoló és oda visszatérni szándékozó patkányokkal, illetve safranekkel, meg hát mindenki pokiójában el kell jutni, hogy azokat a bizonyos terveket megtalálják. De az Új Buda kertmozi program sorozat azért ennél több, lesz képfaragó műhely, élő, mohás, fotó, workshop, tehát korabeli fotók a moziról és kertjéről, és ezeknek élő mohákkal adnak majd új életet, természetesen a gyerekek, akik szárnyalnak majd szinte szó szerint, mert a budaörsi repülőtér is várja őket a különleges élményekkel. Én próbálom megnézni, hogy ugye nem repülésekkel és kidobásokkal, nem sétarepülési lehetőségekkel, meg katonai kiállítással, ugrálóval, gasztro udvar, hát nyilván az apukák kedvéért, de az MVM Gyereksziget is oda költözik, úgyhogy hála Istennek, nem csak a repülhetnéküket élhetik ki. És még egy nagyon fontos, ha már ma foglalkozunk Rejtő Jenővel, ezen a napon, május 31-én lezárják a Rejtő Jenő utcát, és egy vidám gyermeknappal várják a családokat, meg a rejtő szerető felnőtteket, ha vannak köztük, úgyhogy a Magyar Színház ajándéka ez, Paulings zenekarral, Schitz Productionnel, arcfestéssel, drámajátékokat, mégiscsak egy színház, úgyhogy keressék ott, ahol egyébként a Ruminit szokták keresni, és a Rumini is megmutatja majd magát. Minden gyereknek nagyon-nagyon boldog születés, nem gyereknapot kívánok, és természetesen egy jó ízű, nem szomorú emlékezést Kocsis Zoltánra, mert hogy ez is rendkívül fontos. Úgyhogy legyen ilyen, legyen jó a Magyar Klasszikus Zenenapja, illetve a gyermeknap, mindenhez jó gyerekeket, jó muzsikát és jó szórakozást kívánunk.
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzén.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat.

0: Navracs Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről szintén a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. A miniszterelnök felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját. Magyar Péter ezt közösségi oldalán jelentette be, és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte, az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszky Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért. A főpolgármester Kijevben vette át a Save Your City díjat. Karácsony Gergely közölte, Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel és a menekültek ellátásával segítette Kijevet és Beregszászt, emellett továbbra is vállalja ukrán gyerekek nyaraltatását is. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Roman Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes éjszakát kívánok önöknek, 11 óra után is folytatódik a Jazzy Night itt a 90.9 Jazzin. A mikrofonnál Bárány Anna, természetesen stílus, természetesen szenvedély itt nálunk. 11 óra utáni első összeállításunkban nem sokára Jármai Edit énekel. Hangja sokaknak ismerős lehet, pedig először nem is énekesnőnek, hanem színésznőnek készült. Érettségi után felvételt nyert a Szolnoki Szigligeti Színházba, mint stúdiós. Akkor olyan színész óriásokkal állt színpadon, mint Törülcsik Mari, Tolnai Klári, Agárdi Gábor, Kálai Ferenc. Természetesen itt nálunk énekelni fog Edit, egy újabb felvonás ez dalának címe. A kezdésben pedig a Kozma Orsi Kvartett 2014-es Now and Then című muzsikája szól. Jó szórakozást hozzá!

a Jazzin, ez a Jazzy Night, éjfélig még van időnk két összeállításra is. Nem sokára felcsendül a Perdido, ami Huan Teasel jazz standardje, és annak idején a Duke Ellington orkesztra vitte sikerre. Itt a Nightban Dezső Csaba hegedű és brácsa művész előadásában szól. A kezdésben is egy klasszikus, Gájer Bálint, a swing hazai hercege énekel. Kívánj hármat, ezt a címet kapta 2022-es lemeze, erről szól már is a New York, New York, persze, hogy itt nálunk a Jazzin.

Kellemes éjszakát kívánok önöknek, hosszabb zenei összeállításunkhoz érkeztünk itt a Jazzy Nightban, ahol Farkas Róbert vezetésével a Budapest Bár is szerepel, Frank énekel a Lelakatolt Emlékek című melódiában, és a Budapest Bár csapata elindította a koncertszezont, dátumokért keressék a csapat Facebook oldalát. Aztán éjfélig még Sárik Péter és MC Cameron 2015-ös Vanity című dalát is meghallgathatjuk, a kezdésben pedig Henter Mónika és Ashley Slater My Mama Told Me 2020-as dalt indítok. Jó szórakozást, és ne felejtjék, a Jazzy Night éjfél után is folytatódik. Én itt leszek, számítok önökre is.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről szintén a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A miniszterelnök felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját. Magyar Péter ezt közösségi oldalán jelentette be, és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et.

0: Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte. Az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszkij Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért. A főpolgármester Kijevben vette át a Save Your City díjat. Karácsony Gergely közölte, Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel és a menekültek ellátásával segítette Kijevet és Beregszászt, emellett továbbra is vállalja ukrán gyerekek nyaraltatását is. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Roman Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

Itt a Jazz In, folytatódik a Jazz In Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Magyar előadókat felvonultató műsorunk egyik szereplője Kassai, 2019-es felvételét játszom, ez a Morning Has Broken. Egy 2018-as szerzeménnyel indítunk, Mihalik Ábel, vagyis Abel Label és partnere, az Airi Mafiából ismerős Szenedagadu, Cruelty, itt nálunk a Jazz In.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Moore Bernadette titkos dala a 2015-ös lemezén szerepel, de egy ideje már a különleges Melody Maker formációval is hallható Betty, úgyhogy érdemes követni a csapat Facebook oldalát. Sonny Bono szerzeményével kezdünk, amit most Szabó Gábor előadásában indítok. Bang Bang, My Baby Shut Me Down. Jó szórakozást a válogatáshoz. Itt a Jazzin.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Jó. Mikrofon próba. 1, 2.

Folytatódik zenei utazásunk itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Mihály Réka is énekel nálunk hamarosan. Most Gabriel 1999-es dalát választottuk, jön az Out of Reach. A kávéházi cigányzenét a Váradi Roma Café képviseli, bemutatkozó című muzsikájával, de a kezdésben egy instrumentális felvétel Gerő Pétertől. Ne állítsd meg a zenét! Nem állítom, indítom. Itt a Jazzin.

tükrök keresztüzében. Álmainkat felülírja a valóság, de helyébe mindig új álom magokat szór, az öntözést viszont már ránk bízza. A cél is csak egy állomás, amit kergetünk, míg el nem érjük, de addigra már nem is érdekel annyira, megyünk is tovább. Tényleg jó lenne tudni, mit hoz a jövő? Akkor hogy tanulhatnánk a hibáinkból? Ha nem kerülünk padlóra, honnan tudjuk, milyen onnan felállni? Ha minden terv szerint megy, akkor hol marad a spontaneitás? Van, hogy nem jön össze, amit kitűzünk magunk elé, és van, hogy pont erre van szükségünk. Ami miatt sírunk sokszor, attól

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről szintén a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. A miniszterelnök felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját. Magyar Péter ezt közösségi oldalán jelentette be, és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte. Az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszkij Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért. A főpolgármester Kijevben vette át a Save Your City díjat. Karácsony Gergely közölte, Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel és a menekültek ellátásával segítette Kijevet és Beregszászt, emellett továbbra is vállalja ukrán gyerekek nyaraltatását is. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Roman Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes hajnalt kívánok Önöknek, ez a Jazzy éjszakai műsora, a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Utazunk tovább a stílusos magyar zenék világában, ahol nem sokára hamarosan Szenes Iván és Havasi Viktor szerzeményét is lejátszom, Én leszek, a magával ragadó előadás Nyári Károlyé. Elsőként pedig Malek Andrea énekli Antonio Carlos Jobim bossanováját. Chega de saudade, jó szórakozást hozzá, itt a Jazzy-n!

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol egy örökzöld hamarosan, mégpedig Lakatos Krisztián előadásában George Gershwin 1937-es szerzeménye ez, a Foggy Day. 1977-ben jelent meg az LGT, Zene mindenki másképp csinálja című albuma. Ezen az albumon már Solti János kezeli az ütőhangszereket. Ez volt tehát a klasszikus felállás első albuma. Bugi a zongorán, ezt játszom a lemezről, itt a Jazzy Night-ban.

Kellemes éjszakát kívánok Önöknek, hosszabb zenei összeállításunkhoz érkeztünk itt a Jazzy Nightban, ahol Koller László és Dósa Richard szerzeményével szerepel az Animal Cannibals. A Péntek című sikerben Somló Tamás közreműködik. Előttük a Bátori Miklós, Kis Dániel és Lapis Botond alkotta MDC zenekar Maniac című felvétele forog. A kezdésben a Belau Unimaginable című dalukban a Massive Attack egykori énekesnője Sarah J. Holly közreműködik. Tartsanak velünk és érezzék jól magukat. Itt a Jazzén.

0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: A kedvem az estére hangolom.

0: ne neves. Ne neves.
1: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti fel.

0: Lajos 2010 óta vezette a TEC-et. Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte. Az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszky Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért. A főpolgármester Kijevben vette át a Save Your City díjat. Karácsony Gergely közölte, Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel és a menekültek ellátásával segítette Kijevet és Beregszászt, emellett továbbra is vállalja ukrán gyerekek nyaraltatását is. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Roman Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
1: A hírek után újra! Jazzy zene!

Kellemes hajnalt kívánok Önöknek, ez a Jazzy éjszakai műsora, a Jazzy Night a mikrofonnál 2 óra után is, Bárány Anna. Folytatódik a zenei utazás.

A stílusos magyar zenék világába. Geszti Péter, Berkes Gábor és Szent Mihályi Gábor, ők voltak a repülők, de hogy ki volt a Pitty Woman, azt hamarosan megtudjuk tőlük. A Pitt Project Paul Brown-nal 2020-ban megjelent dalával kezdünk, ez a Let's Do This. Jó szórakozást!

0: Együtt vagyunk.
1: Na, meg is jól dobol a srác. Ki ez a csákó? Nem tudom, nem a Michel. De egyedül csinálja? Nem tudom. Jön még valaki? Na,
2: ó, basszus gitár.
1: Bőgő ezt
2: bőgő, ja, hogy mindegy. Na, hadd szóljon.
1: Na, megjött a kicsó.
2: Ah, ez a bibi?
1: Igen.